0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 74. Zsoltár, Aszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lépj föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóidat egy gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel. Szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Fölgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasítod ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza, a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne feledkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen nő.
0: A 74. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Dániel 9.3.4-ben van írva. És orcámat az Úr Istenhez emelem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkozom az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást teszek, és mondom, kérlek, Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. Amikor böjtölsz és imádkozol, akkor arra képzed a szellemed, hogy még érzékenyebb legyen, és hogy még gyorsabban reagáljon Isten dolgaira. A böjtnek a lényege az ételtől való megtartóztatás, és hogy a különféle zavaró tényezők kizárásával Istenre és az imára tudj koncentrálni, figyelni, hogy minél jobban rá tudj hangolódni Isten szellemére. Ideális esetben nem azért böjtölsz, hogy megbüntesd magad, vagy nem azért, hogy megszerezz valamit Istentől. A böjt egy gyakorlás, hogy a szellem irányítása alá vond a testedet. Más szavakkal, ilyenkor, mikor böjtölsz, akkor még jobban rá tudsz hangolódni Isten szavára, és még jobban meg tudod hallani, hogy mit mond neked a Szent Szellem által. Hogy megtedd Istennek a céljait a te életedben. Ez a böjtnek a célja. A böjt által nem fog megváltozni Isten, hanem te fogsz megváltozni. Istennek megvan rá a lehetősége, hogy a szellemvilágban erről egy nyomot tegyen. Tehát ennek egy nyoma lesz a szellemvilágban, hogyha te böjtölsz. Jézus maga is böjtölt néhányszor, tehát ez nem csak egy ószövetségi kitalálás, hanem ez most a jelenben is igaz. Amikor a földön volt, akkor böjtölt, és meg is van írva, hogy azt mondta, hogy a tanítványok nem most böjtölnek, hanem majd, amikor ő fölmegy a mennybe. És ők utána böjtöltek. A böjt gyakran együtt van az imádkozással is, a mélyebb kapcsolattal Istenben. Keresztényként van olyan szint, amit nem fogsz tudni elérni, hogyha nem böjtölsz és imádkozol. Van, hogy a böjt közben éhséget érzel, sőt ez van, akinél gyakran előfordul, de ilyenkor meg kell feszíteni a fizikai testedet, és ennek nyoma van. Isten tudja, hogy a te böjtöd az érte van, és ő belelát a te szívedbe. Böjtölj és imádkozz szellemi gyakorlatod részeként. És most erősítsük ezt meg egy imával. Mennyei apukám, köszönöm neked, hogy az ima és a böjt fontosságára tanítottál. Köszönöm, hogy te segíted a böjtömet. Köszönöm, hogy az imáink nem hullanak a földre, hanem édes illatként szállnak föl eléd. És köszönöm, hogy te segítesz abban, hogy ahogy odaszánom magam ennek a szellemi fegyelmezésnek, hasznot és áldást aratok. Az Úr Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Aszáv Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk. A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak, ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
0: A 75. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. Dániel 9.3.4-ben van írva. És orcámat az Úr Istenhez emelem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkozom az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást teszek, és mondom. Kérlek, Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. Amikor böjtölsz és imádkozol, akkor arra képzed a szellemed, hogy még érzékenyebb legyen, és hogy még gyorsabban reagáljon Isten dolgaira. A böjtnek a lényege az ételtől való megtartóztatás, és hogy a különféle zavaró tényezők kizárásával Istenre és az imára tudj koncentrálni, figyelni, hogy minél jobban rá tudj hangolódni Isten szellemére. Ideális esetben nem azért böjtölsz, hogy megbüntesd magad, vagy nem azért, hogy megszerezd valamit Istentől. A böjt egy gyakorlás, hogy a szellem irányítása alá vond a testedet. Más szavakkal, ilyenkor, mikor böjtölsz, akkor még jobban rá tudsz hangolódni Isten szavára, és még jobban meg tudod hallani, hogy mit mond neked a Szent Szellem által. Hogy megtedd Istennek a céljait a te életedben. Ez a böjtnek a célja. A böjt által nem fog megváltozni Isten, hanem te fogsz megváltozni. Istennek megvan rá a lehetősége, hogy a szellemvilágban erről egy nyomot tegyen. Tehát ennek egy nyoma lesz a szellemvilágban, hogyha te böjtölsz. Jézus maga is böjtölt néhányszor, tehát ez nem csak egy ószövetségi kitalálás, hanem ez most a jelenben is igaz. Amikor a földön volt, akkor böjtölt, és meg is van írva, hogy azt mondta, hogy a tanítványok nem most böjtölnek, hanem majd amikor ő fölmegy a mennybe, és ők utána böjtöltek. A böjt gyakran együtt van az imádkozással és a mélyebb kapcsolattal Istenben. Keresztényként van olyan szint, amit nem fogsz tudni elérni, hogyha nem böjtölsz és imádkozol. Van, hogy a böjt közben éhséget érzel, sőt ez van, akinél gyakran előfordul, de ilyenkor meg kell feszíteni a fizikai testedet, és ennek nyoma van. Isten tudja, hogy a te böjtöd az érte van, és ő belelát a te szívedbe. Böjtölj és imádkozz szellemi gyakorlatod részeként. És most erősítsük ezt meg egy imával. Mennyei apukám, köszönöm neked, hogy az ima és a böjt fontosságára tanítottál. Köszönöm, hogy te segíted a böjtömet. Köszönöm, hogy az imáink nem hullanak a földre, hanem édes illatként szállnak föl eléd. És köszönöm, hogy te segítesz abban, hogy ahogy odaszánom magam ennek a szellemi fegyelmezésnek, hasznot és áldást aratok. Az Úr Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmánytadó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob istene. Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és kiállhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent, és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorútját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást, és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
0: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Dániel 9.3.4-ben van írva. És orcámat az Úr Istenhez emelem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkozom az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást teszek, és mondom. Kérlek, Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. Amikor böjtölsz és imádkozol, akkor arra képzed a szellemed, hogy még érzékenyebb legyen, és hogy még gyorsabban reagáljon Isten dolgaira. A böjtnek a lényege az ételtől való megtartóztatás, és hogy a különféle zavaró tényezők kizárásával Istenre és az imára tudj koncentrálni, figyelni, hogy minél jobban rá tudj hangolódni Isten szellemére. Ideális esetben nem azért böjtölsz, hogy megbüntesd magad, vagy nem azért, hogy megszerezz valamit Istentől. A böjt egy gyakorlás, hogy a szellem irányítása alá vond a testedet. Más szavakkal, ilyenkor, mikor böjtölsz, akkor még jobban rá tudsz hangolódni Isten szavára, és még jobban meg tudod hallani, hogy mit mond neked a Szent Szellem által. Hogy megtedd Istennek a céljait a te életedben. Ez a böjtnek a célja. A böjt által nem fog megváltozni Isten, hanem te fogsz megváltozni. Istennek megvan rá a lehetősége, hogy a szellemvilágban erről egy nyomot tegyen. Tehát ennek egy nyoma lesz a szellemvilágban, hogyha te böjtölsz. Jézus maga is böjtölt néhányszor, tehát ez nem csak egy ószövetségi kitalálás, hanem ez most a jelenben is igaz. Amikor a földön volt, akkor böjtölt, és meg is van írva, hogy azt mondta, hogy a tanítványok nem most böjtölnek, hanem majd, amikor ő fölmegy a mennybe, és ők utána böjtöltek. A böjt gyakran együtt van az imádkozással is, a mélyebb kapcsolattal Istenben. Keresztényként van olyan szint, amit nem fogsz tudni elérni, hogyha nem böjtölsz és imádkozol. Van, hogy a böjt közben éhséget érzel, sőt ez van, akinél gyakran előfordul, de ilyenkor meg kell feszíteni a fizikai testedet, és ennek nyoma van. Isten tudja, hogy a te böjtöd az érte van, és ő belelát a te szívedbe. Böjtölj és imádkozz szellemi gyakorlatod részeként. És most erősítsük ezt meg egy imával. Mennyei apukám, köszönöm neked, hogy az ima és a böjt fontosságára tanítottál. Köszönöm, hogy te segíted a böjtömet. Köszönöm, hogy az imáink nem hullanak a földre, hanem édes illatként szállnak föl eléd. És köszönöm, hogy te segítesz abban, hogy ahogy odaszánom magam ennek a szellemi fegyelmezésnek, hasznot és áldást aratok. Az Úr Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáv Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok, elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, s nem lesz-e többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre. Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten. Avagy elzárt a haragjában az ő irgalmát. És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a rá...

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Hetvennyolcadik Zsoltár, a száv tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra, hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná-e Isten asztalt teríteni a pusztában is. Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Ő ráparancsolt a felhőkre ott fönn, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta. Mind a mellett is újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk, és akkor hízelegtek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta. és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg. Sőt, sokszor elfordítja haragját. Nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem íhatták patakjaikat. Legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket. Odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának. Jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Oda vetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalálnak vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Kám sátoraiban. Elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában. És vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborította a tenger. Bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságait. Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt, fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt. Ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor felserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől hozta előt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
0: A 78. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáit holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Onts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait! És fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsér.
0: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: I think it's a question from the Lord.
1: Și azt gondolom az Úrtól van ez a kérdés.
0: And that's, why is this building so small?
1: Ez pedig úgy szólt, hogy miért ilyen kicsi ez az épület?
0: So this is not going to be enough to accommodate what the Lord is going to do.
1: Ez az épület nem lesz képes befogadni azt, amit az Úr tenni fog.
0: Now I'm clearly not telling you to go out and buy a new building.
1: Ez egyértelműen nem azt akarom ezzel mondani, hogy most menjetek el venni egy másik épületet.
0: Just wait until the people have to start breaking out the windows so they can gather outside to hear you.
1: Majd csak várjátok meg, amíg már kívül majd úgy tömeglenek és tolonganak az emberek, hogy benyomják az ablakokat.
0: Then I think you'll see that and know that.
1: Azt gondolom, akkor tudni fogjátok, hogy eljött az idő.
0: I think there's going to be an emergence of some new prophetic declarations out of this fellowship.
1: Ebből a közösségből új profétai kihirdetések fognak kijönni.
0: And these prophetic declarations are going to come in some new prophetic songs.
1: És ezek a profétai kinyilvánítások új énekekben is fognak jönni.
0: But these prophetic songs are not going to be just spontaneous songs as you sing now.
1: És ezek a profétai dalok nem csak úgy spontán énekek lesznek, ahogyan most csináljátok ezt.
0: The Lord wants to release some new prophetic songs that can be sung by the body of Christ.
1: Hanem az Úr új profétai énekeket akar létrehívni, amiket majd Krisztus teste énekel.
0: These are songs that others will hear and want to sing themselves.
1: Olyan énekek lesznek ezek, amiket mások majd meghallanak, és ők is akarják énekelni.
0: And so they have to be written down and communicated in a way that others can receive and then replicate.
1: Tehát ezeket majd olyan módon kell leírni és nyilvánossá tenni, hogy mások is másolhassák és használhassák.
0: I think this is going to require a new level of discipline in the prophetic.
1: És azt gondolom, hogy ehhez a profétai jellegű szolgálatnak egy új fegyelme lesz szükséges.
0: But it's going to be a discipline that releases a greater level of strength and anointing into the prophetic.
1: De ugyanakkor ez a fegyelmezettség a keretnek és az erőnek egy magasabb szintjét fogja behozni a profétai szolgálatba.
0: And there are going to be some significant prophetic declarations that God is going to give you as a church.
1: És Isten fog nektek, mint gyülekezetnek adni olyan profétai kinyilvánításokat,
0: and these will be musical prophetic declarations,
1: amelyek zenei profétai kinyilvánítások lesznek,
0: that God is going to give you in secret,
1: amelyeket Isten titokban ad nektek, rejtve.
0: This is a different group of prophetic declarations than what I just mentioned.
1: És ez egy másik csokra a profétai kinyilvánításoknak, nem az, amiről az előbb beszéltem.
0: You will not be allowed to share these with others in the body of Christ.
1: Ezeket majd nem lesz szabad megosztanotok másokkal Krisztus testében.
0: But God is going to take you to significant places around the nation of Hungary.
1: Hanem Isten elvisz majd titeket jelentős helyekre Magyarországon belül.
0: And call you to sing out these declarations.
1: És ott kell majd kiénekelnetek ezeket a kinyilvánításokat.
0: And in each region, the Lord will show you a significant pastor or leader with whom to partner.
1: És mindegyik térségben az Úr majd mutat nektek olyan pásztorokat, egyéb szolgálókat, akikkel partnereknek kell lennetek ott.
0: And you will join with that person in releasing these prophetic declarations.
1: És azokkal a szolgálókkal karöltve fogjátok ezeket a profétai kinyilvánításokat elmondani vagy énekelni.
0: But you will never get credit for these.
1: De soha nem a tiétek lesz az érdem ezek miatt.
0: And you must beware not to seek credit for these.
1: És már most tudatosan nem szabad arra törekednetek, hogy az érdem a tietek legyen.
0: These are things that the Lord is giving out of his heart.
1: Ezeket a dolgokat az Úr az ő szívéből adja.
0: They are the secrets that the King of Kings is sharing with you.
1: Ezek azok a titkok, amiket a királyok királya megoszt veletek.
0: And you do not have the freedom to share his secrets without his permission.
1: És nem vagytok szabadok arra, hogy az ő engedélye nélkül elmondjátok másoknak az ő titkait.
0: And he is not going to give you the permission to share these things.
1: Tehát nem engedi majd meg, hogy elmondjátok.
0: You already know this because you've already received some of these.
1: Ti tudjátok ezt már, hiszen néhány ilyet már kaptatok.
0: And the Lord is going to expand that.
1: És az Úr ezt ki fogja terjeszteni.
0: And I think that there's going to come a season now for Hungary.
1: És én hiszem, hogy Magyarország számára egy olyan időszak jön.
0: that the people of God in Hungary are going to hear the Lord more clearly than ever before.
1: Amikor Isten népe Magyarországon tisztábban fogja hallani az Úr hangját, mint korábban.
0: This is going to release a great level of joy in the body of Christ all across this nation.
1: És ez az egész országban, Krisztus testében az örömnek egy új szintjét fogja behozni.
0: But the clarity is also predicting or prophesying a level of struggle that you will have as the body of Christ.
1: De ugyanakkor ez a tiszta látás megmutat egy magasabb szintű küzdelmet, küszködést, amiben van most Krisztus teste.
0: Do not see the struggle as a sign that you are doing something wrong.
1: A küszködést ne annak a jelének tulajdonítsátok, hogy valamit rosszul csináltok.
0: But understand it as the necessary outcome of walking into the will of the Lord.
1: Hanem tekintsétek ezt természetes következménynek azon az úton, amin az Úr akaratában haladtok.
0: And part of what happens when God speaks to us with great clarity.
1: És ez is része annak, amikor az Úr nagyon tisztán szól hozzánk, világosan.
0: Is that okay?
1: Rendben van.
0: All right. Praise God.
1: Rendben,
0: for, dicsőség. For all of that.
1: Dicsőség az Úrnak mindezekért.
0: As with everything in the prophetic, if it is the Lord, then praise Jesus. If it is not the Lord, then please don't stone me.
1: Tehát mint mindennel a prófétai szolgálatban erre is igaz az, hogyha ez jó volt és az Úrtól volt, akkor dicsőség az Úrnak, ha pedig nem volt jó, akkor ne kövezzetek meg.
0: If it is not the Lord, just forget it.
1: Hogyha nem az Úrtól volt, felejtsétek el.
0: Okay, if you have your Bibles, let's turn to Hebrews chapter 12.
1: A zsidó levél 12. részéhez lapozzatok, ha van nálatok Biblia.
0: And Scylla, are you able just to read the first verse 1 to 17?
1: Az első 17 verset fogjuk felolvasni.
0: Is that okay?
1: Illetve, hogy én fogom felolvasni. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy ne csüggedjetek el lelketekben elalélván. Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. És elfeledkeztetek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, ami testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket. Avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a szellemek atyának és élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki panázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást. Ja.
0: Amen. I always like to read long passages of scripture because it helps us to ground everything we say in the Bible as God's word.
1: Mindig szeretek ilyen hosszú szakaszokat felolvasni, mert ilyenkor minden mondandónkat belegyökeresztethetjük Istennek a beszédébe.
0: And also it has the other benefit that if everything that I say is terrible, then at least you've heard the word of God.
1: És az az előnye is megvan ennek a módszernek, hogyha minden, amit elmondok utána, az szörnyű, de legalább az az előnyötök megvan, hogy Isten beszédét hallottátok.
0: People have a habit of collecting different things.
1: Az emberek úgy összeszoktak gyűjteni dolgokat.
0: We have a rather small home in London.
1: Londonban elég kicsi lakásunk van.
0: So I cannot collect a lot of big physical things.
1: Tehát túl sok nagyméretű tárgyat nem tudok összegyűjteni.
0: I used to collect coffee mugs.
1: Régebben gyűjtöttem a kávésbögréket.
0: But now Karen insists on having an oven in her kitchen.
1: De most Karen és Sisnek már elegendő van a konyhában.
0: And so it had to be one or the other, I guess.
1: Tehát vagy ők gyűjtik, vagy én.
0: So one of the things that I like to collect, along with bad jokes, is epitaphs. Epitaphs, what they write on tombstones.
1: Aha. Tehát amit szeretek gyűjtögetni a rossz vicceken kívül, az azok a szövegek, amiket sírkövekre írnak.
0: I have a great interest in this.
1: Engem ez nagyon érdekel.
0: I remember one tombstone that we saw in Scotland.
1: Emlékszem, Skóciában láttunk egy sírkövet.
0: It said it was about this big.
1: Körülbelül ekkora volt.
0: With small print.
1: És nagyon kis betűkkel volt ráírva.
0: And the whole thing was phrases like this.
1: És ilyen mondatkák voltak rajta.
0: Cursed be the one who does not keep the Sabbath.
1: Átkozott legyen, aki nem tartja meg a szombatot.
0: Cursed be the one who does not pray every day.
1: Átkozott legyen, aki nem imádkozik minden nap.
0: Cursed be the one who does not read the scripture.
1: Átkozott legyen, aki gyűjteni.
0: I used to collect coffee mugs.
1: Régebben gyűjtöttem a kávésbögréket.
0: But now Karen insists on having an oven in her kitchen.
1: De most Karen és Sisnek már elegendő van a konyhában.
0: And so it had to be one or the other, I guess.
1: Tehát vagy ők gyűjtik, vagy én.
0: So one of the things that I like to collect, along with bad jokes, is epitaphs. Epitaphs, what they write on tombstones.
1: Aha. Tehát amit szeretek gyűjtögetni a rossz vicceken kívül, az azok a szövegek, amiket sírkövekre írnak.
0: I have a great interest in this.
1: Engem ez nagyon érdekel.
0: I remember one tombstone that we saw in Scotland.
1: Emlékszem, Skóciában láttunk egy sírkövet.
0: It said it was about this big.
1: Körülbelül ekkora volt.
0: With small print.
1: És nagyon kis betűkkel volt ráírva.
0: And the whole thing was phrases like this.
1: És ilyen mondatkák voltak rajta.
0: Cursed be the one who does not keep the Sabbath.
1: Átkozott legyen, aki nem tartja meg a szombatot.
0: Cursed be the one who does not pray every day.
1: Átkozott legyen, aki nem imádkozik minden nap.
0: Cursed be the one who does not

0: A rossz vicceken kívül, az azok a szövegek, amiket sírkövekre írnak.
1: I have a great interest in this.
0: Engem ez nagyon érdekel.
1: I remember one tombstone that we saw in Scotland.
0: Emlékszem, Skóciában láttunk egy sírkövet.
1: It was about this big.
0: Körülbelül ekkora volt.
1: With small print.
0: És nagyon kis betűkkel volt ráírva.
1: And the whole thing was phrases like this.
0: És ilyen mondatkák voltak rajta.
1: Cursed be the one who does not keep the Sabbath.
0: Átkozott legyen, aki nem tartja meg a szombatot.
1: Cursed be the one who does not pray every day.
0: Átkozott legyen, aki nem imádkozik minden nap.
1: Cursed be the one who does not read the scripture.
0: Átkozott legyen, aki nem olvassa a Bibliát.
1: And it just was all the way down.
0: És az egész kő ilyenekkel volt televésve.
1: I later learned that this was the tombstone of a special man on this island.
0: És megtudtam később, hogy ez a sírkő egy ezen a szigeten élt nagyon különleges embernek a sírköve.
1: He had a church that split away from another church.
0: Akinek egy olyan gyülekezete volt, ami egy másikból szakadt ki.
1: They were very legalistic.
0: Nagyon törvénykezők voltak.
1: And by the end of his life, he had excommunicated everybody from the church except himself.
0: És az élete végére ez az ember, aki a vezető volt, mindenkit kiközösített a gyülekezetből, kivéve önmagát.
1: So, here's another one from the state of Maryland in the United States.
0: Aztán egy másik, ami az Egyesült Államokból, Maryland államból való sírkő.
1: Here lies an atheist.
0: Itt fekszik egy ateista.
1: All dressed up with no place to go. All dressed up in fancy clothes with no place to go.
0: Gyönyörűen felöltözve, de nincs hova mennie.
1: One of the dangers of humor.
0: A humor egyik veszélye.
1: Is that sometimes it doesn't translate.
0: Az, hogy néha nem lehet lefordítani.
1: I have a very good friend who was teaching in Italy a couple years ago.
0: Van egy jó barátom, aki néhány évvel ezelőtt Olaszországban tanított.
1: And he tells really bad jokes.
0: És nagyon rossz vicceket mesél.
1: He told this joke.
0: És elmondta ezt a viccet.
1: Nobody laughed.
0: És senki nem nevetett.
1: So he thought they didn't understand.
0: Tehát azt gondolta, hogy nem érti a hallgatóság.
1: So he told it again.
0: Úgy újra elmondta.
1: Nobody laughed.
0: Senki nem nevetett.
1: He told it. He thought, well, I clearly they don't understand me.
0: És akkor is arra gondolt, hogy teljesen biztos, hogy nem értik, mit mondott.
1: So he told it again.
0: Úgyhogy újra elmondta.
1: Everybody laughed uproariously.
0: És akkor ekkor már mindenki hangos hahotában tört ki.
1: Afterwards, he asked his translator about this.
0: Utólag megkérdezte a tolmácsát erről a témáról.
1: He said, "How did you change the punchline so that everybody laughed?"
0: Megkérdezte őt, hogy hogyan változtattad meg a poént, hogy aztán mindenki nevetett a végén.
1: The translator said this.
0: És a tolmács ezt mondta.
1: I just told them to laugh, so you'll go ahead and get on with the teaching.
0: Csak megmondtam nekik, hogy nevessenek végre, hogy jöhessen a tanítás.
1: So this is the secret.
0: Tehát ez a titok.
1: You now know what to do.
0: Most már tudjátok, mit kell tenni.
1: Okay, second epitaph.
0: A következő sírkő szöveg.
1: This is from New York State.
0: Ez New York államból való.
1: The man was born in 1903.
0: 1903-ban született az illető.
1: He died in 1942.
0: És 42-ben halt meg.
1: This is what it says.
0: Következő sírkő szövege.
1: Looked up the elevator shaft.
0: Felnézett a lift kürtőben.
1: To see if the car was coming down.
0: Hogy megnézze, hogy jön-e le a fülke.
1: It was.
0: Jött.
1: Okay, here's another one from England.
0: Akkor Angliából következik egy.
1: Blown upward and out of sight, exploded upward and out of sight.
0: Fölfelé robbant, és már nem volt látható.
1: He sought the gas leak by candlelight.
0: A gázszivárgást ugyanis gyertyafénnyel akarta megtalálni. Gyertyalánggal.
1: Here's another one.
0: Egy újabb.
1: Here lies Dave Jordan.
0: Itt fekszik Dave Jordan.
1: His last words were a shame.

0: Elég szégyenletesek voltak az utolsó szavai.
1: There's a light at the end of the tunnel.
0: Azt mondta, hogy fény van az alagút végén.
1: Unfortunately, it was a train.
0: Sajnos egy vonattól, egy mozdonytól származtak.
1: Okay, last one.
0: Utolsó, igazán.
1: Praises on tombs are vainly spent. They're worthless.
0: A sírokra írt dicséretek hiába valók.
1: A man's good name is his best monument.
0: Az embernek a jó hírneve a legjobb emlékműve.
1: So, I like that one.
0: Ezt tetszik.
1: I have to fulfill an obligation.
0: Egy kötelességemnek eleget kell tennem.
1: So I hope you don't mind too much.
0: Úgyhogy remélem, hogy nem nagyon bánjátok.
1: My mom died this past September.
0: Az édesanyám múlt szeptemberben hunyt el.
1: And I have told the Lord that I would honor her everywhere I taught this year.
0: És megígértem az Úrnak, hogy ebben az évben bárhol tanítok, tisztességet teszek neki.
1: You know, my mom was not the kind of person that wrote books or preached sermons or things like that.
0: Az édesanyám nem írt könyveket és nem prédikált, semmi ilyet nem tett.
1: She actually had to leave education when she was 12 years old.
0: Igazából 12 éves korában abba kellett hagynia az iskolát.
1: Her father died and she had to work in the cotton fields in northeastern Arkansas.
0: Észak-kelet Arkansasban kellett dolgoznia 12 éves kora után, mert elhunyt az édesapja, és dolgoznia kellett.
1: She spent her hot summer days picking cotton in the fields.
0: A forró nyári napokat gyapot szedéssel töltötte a földeken.
1: Cotton plants are sharp.
0: Nagyon élesek a gyapotnak a termései.
1: And so she would end up cutting up her hands quite badly.
0: Úgyhogy nagyon csúnyán megszokta ilyenkor szurkálni a kezeit ezzel.
1: As she filled a sack that went behind her for about 3 meters.
0: És akkor a zsákot kellett teletömni egy gyapottal, ami mögötte körülbelül 3 méternyi volt ez a zsák.
1: When she and my dad they moved to St. Louis before I was born.
0: Amikor a születésem előtt az édesapámmal St. Louisba költöztek.
1: I was seeking a better quality of life.
0: Mert jobb minőségű életet szerettek volna élni.
1: And so she always sacrificed quite greatly for my sister and I.
0: Tehát általában az édesanyám elég nagy áldozatokat hozott a nővéremért és értem.
1: The goal was that I would go to university.
0: És ennek az volt a célja, hogy én elmehessek egyetemre.
1: And I was the first person in my family history to have gone to university.
0: És a familiánk történetében én voltam az első, aki egyetemre ment.
1: The first to have a master's degree and a doctor's degree.
0: Tehát diplomát kaptam, doktor lettem, doktorátus szereztem.
1: Although I'm not one of those useful doctors like Attila is.
0: No, én nem vagyok olyan hasznos doktor, mint Attila például.
1: You know, if you're dying, he could help you.
0: Hát, hogyha haldokoltok, ő tud segíteni.
1: All I could do is tell you how to share Jesus on your way out.
0: Én csak azt tudom elmondani, hogy miközben távozol az élők sorából, hogyan beszélj Jézusról.
1: So it was very difficult for me as the oldest son to leave my mom and my dad as they were getting older.
0: Tehát nekem, mint legidősebb fiúnak nagyon nehezemre esett, hogy ott hagyjam a szüleimet, amikor idősödni kezdtek.
1: I had pastored churches not far from where they lived.
0: Tehát pásztorként szolgáltam gyülekezetekben, nem túl messze onnan, ahol ők éltek.
1: But as you can imagine, London was a considerable distance away.
0: De gondolhatjátok, hogy London azért elég messze volt tőlük.
1: I really wrestled with the decision for quite a while.
0: Elég sokáig küzdöttem a döntéssel, hogy elmenjek Londonba.
1: Until one day my mom came to me.
0: Amíg egy nap az anyukám oda nem jött hozzám.
1: And she said, Rod, you have to do whatever God tells you.
0: És azt mondja, Rod, azt kell tenned, amit Isten mond neked, bármi legyen az.
1: Your dad and I will be okay.
0: Én és apád jól leszünk.
1: So I made some demands.
0: Úgyhogy néhány követelést adtam elő.
1: To God.
0: Istennek.
1: As you do.
0: Tehát igényeltem tőle dolgokat, ahogy teszi az ember ezt.
1: And I said, God.
0: Azt mondtam, Istenem.
1: As the oldest son, I have a biblical responsibility to care for my parents.
0: Mint legidősebb fiúnak nekem jött ez a bibliai kötelesség az életembe, hogy törődjek idős szüleimmel.
1: So, if you don't do these things,
0: tehát ha te nem törődsz velük,
1: I will move back to the States to do them.
0: Akkor vissza fogok költözni Amerikába, hogy én törődjek velük.
1: And so while I was on a roll, I thought I'd make a number of demands.
0: Tehát ahogy jártam az utamat, több ilyen igényt támasztottam Istennel szemben.
1: The list increased over the years.
0: Az évek során egyre hosszabb lett az igényeim listája.
1: And so let me give you some of my demands.
0: Elmondok nektek néhány ilyesmit a követelményeim közül.
1: Demand number one.
0: Egyes számú.
1: That mom would outlive my dad by several years.
0: Hogy az anyukám több évvel élje túl az apukámat.
1: They had had a hard life together.
0: Nagyon nehéz életük volt együtt.
1: And so I wanted my mom to have a few good years of life without him.
0: És azt akartam, hogy az anyukámnak legyen néhány jó éve apukám nélkül.
1: Second one.
0: A második igényem.
1: That my mom would be able to live in her home as long as she wanted to.
0: Hogy az édesanyám addig élhessen a saját otthonában, ameddig csak akar.
1: Now she died at 82.
0: 82 évesen hunyt el.
1: But her body was about 110.
0: De a teste körülbelül 110 éves volt.
1: She had a hard life.
0: Nagyon nehéz élete volt.
1: The home is not suitable for an elderly person.
0: És az otthona nem volt alkalmas egy idős ember lakásának.
1: Has a very large yard or garden.
0: Nagyon nagy udvara van.
1: Difficult to care for.
0: Amit nehéz volt gondozni.
1: On two different levels.
0: Két szintes volt a lakás.
1: But I insisted that she be able to live there.
0: De én ragaszkodtam ahhoz, hogy ott élhessen, ha akar.
1: Demand number three.
0: Harmadik követelmény.
1: That mom would not have to stay in a care home or a nursing home, however it's called.
0: Hogy az anyukámnak ne kelljen ilyen elfekvőben vagy ilyen idősek otthonában tengetni az életét.
1: Number four.
0: Negyedik követelés.
1: That mom would have all the financial provision she needed for her life.
0: Hogy anyukámnak minden pénzügyi szükséget fedezve legyen élete végéig.
1: My dad had not really left her in a good financial state.
0: Az apukám nem hagyta őt egy túl jó pénzügyi helyzetben.
1: So this was important.
0: Úgyhogy ez fontos kérdés volt.
1: Another one I made on behalf of my mom.
0: Egy másik, amit az anyukám nevében kértem.
1: And that she would outlive her sister. She would die before her sister died.
0: Hogy ő haljon meg előbb is, ne a nővére.
1: Now her sister is 3 years older than she is.
0: A nővére 3 évvel idősebb nála.
1: And so that would be kind of unusual.
0: Úgyhogy ez elég szokatlan lett volna, hogy így történjen.
1: But they were the last two of 12.
0: De ők voltak 12 testvér közül az utolsó kettő.
1: And so mom did not want to be the last one left.
0: És az anyukám nem akart az utolsó élő testvér maradni.
1: The next one.
0: Következő.
1: That my mom would live longer than either my father or her mother, my grandmother, lived.
0: Hogy édesanyám magasabb kort érjen meg, mint az édesapja, illetve mint az ő nagymamája, tehát az anyukája.
1: My dad and my grandmother died when they were 81.
0: Az apukám és a nagymamám 81 évesen halt meg.
1: Mom died when she was 82.
0: Anyukám pedig 82 évesen.
1: The next one.
0: A következő.
1: My mom would not die from some prolonged illness, but she would die peacefully and in her home.
0: Hogy az édesanyám ne egy elhúzódó betegségben haljon meg, hanem békében az otthonában.
1: And she did.
0: Így volt.
1: In fact, my sister and I had the privilege of speaking to my mom shortly before she died.
0: Igazából a testvéremmel együtt, vagy nővéremmel együtt, röviddel édesanyánk halála előtt tudtunk vele beszélni.
1: She died on a Sunday.
0: Ő egy vasárnapon halt meg.
1: My sister had talked with her earlier on that day.
0: A nővérem ugyanennek a vasárnapnak egy korábbi időpontjában beszélt vele.
1: I spoke with her on Sunday afternoon.
0: Én pedig vasárnap délután.
1: We talked for about 45 minutes.
0: Körülbelül 45 percet beszélgettünk.
1: And then she said she was going to the kitchen to make an egg sandwich for herself.
0: És utána azt mondta, hogy megy a konyhába és egy tojásos szendvicset készít magának.
1: Another thing, by the way.
0: Egyébként egy másik dolog.
1: Is that when she died, she would not be left in her home for several days.
0: Ez is a kéréseim közé tartozott, hogy amikor meghal, akkor nem maradjon ott holtan napokig a lakásában.
1: Because she's living on her own.
0: Mert ugye egyedül élt.
1: And so they found her the very next day.
0: A másnap megtalálták már.
1: It looked like she had walked into the kitchen.
0: És úgy nézett ki a jelekből, hogy elment a konyhába.
1: Probably felt a little tired.
0: Valószínűleg kicsit fáradtnak érezte magát.
1: Sat down on her walker and rested her head on the counter.
0: Leült és ráhajtotta a fejét a pultra.
1: And then died peacefully in her sleep.
0: És békésen alva hunyt el.
1: Now, that's pretty extraordinary.
0: ez elég rendkívüli.
1: You know, Attila could probably tell you the odds of all of those things happening as a medical doctor. It's astronomical.
0: És gondolom, hogyha Attila most elmondaná, hogy orvosilag hol, milyen pontokon csúszhatott volna el ez az egész történet, akkor csillagászati számot kapnánk.
1: It really shows how faithful God is.
0: És ez azt mutatja ez az egész, hogy Isten mennyire hűséges.
1: But that's not all.
0: De ez nem az egész történet.
1: The best is yet to come.
0: Még most jön a legjobb része.
1: I did my mom's funeral.
0: Én temettem az anyukámat, én szolgáltam.
1: I also did my dad's funeral.
0: Az édesapám temetésén is én szolgáltam.
1: I'm a popular guy that way.
0: Egyébként nagyon népszerű vagyok.
1: If you want to die, I'm your man.
0: Hogyha meghalni készülsz, én vagyok az embered.
1: After the funeral,
0: és a temetés után,
1: I had lunch with a young man named Daniel.
0: Egy Daniel nevű fiatal emberrel ebédeltem.
1: Now, Daniel had been very important to us.
0: Daniel nagyon fontos volt nekünk.
1: He was a young man now in his 30s.
0: Egy fiatal ember, aki most a 30-as éveiben jár.
1: And my dad died in 2005.
0: Az édesapám 2005-ben halt meg.
1: From 2006, Daniel came along to help my mom.
0: És olyan 2006-tól járogatott Daniel az anyukámhoz, hogy segítsen neki.
1: He would come to help mow the grass and shovel snow.
0: Jött segíteni, füvet nyírni, havat lapátolni.
1: He'd take out the rubbish.
0: Kivitte a szemetet.
1: He started calling her grandma.
0: Elkezdte nagyinak hívni az anyukámat.
1: When he started coming to my mom, he was doing drugs.
0: Amikor elkezdett anyukámhoz járni, akkor kábítószerezett.
1: And living a pretty rough life.
0: És elég kemény életet élt, az örögöset.
1: He has a learning disability, so he's on government support.
0: Tanulási nehézségei is voltak, úgyhogy gyakorlatilag kormányzati pénzen segélyen élt.
1: But we were having lunch, and he looked at me.
0: De együtt ebédeltünk, és rám nézett Daniel.
1: And he said, can I tell you something?
0: És megkérdezte, mondhatok valamit?
1: I've never told anybody this except my brother.
0: Ezt soha senkinek nem mondtam el a bátyámon kívül.
1: I said, sure.
0: Azt mondtam, persze, mondjad.
1: He said, I had a dream 5 nights in a row.
0: Azt mondja, hogy 5 egymás utáni éjszaka álmodtam valamit.
1: Every night in my dream.
0: Ebben az álomban minden éjjel.
1: I was wandering the streets of my neighborhood.
0: A környékemen sétálgattam az utcákon.
1: Looking for work to do.
0: És munkát kerestem.
1: I walked up to this house.
0: Oda mentem egy házhoz.
1: I knocked on the door.
0: Bekopogtam az ajtón.
1: A woman opened the door.
0: Egy asszony kinyitott az ajtót.
1: And then immediately I woke up.
0: És azonnal felébredtem.
1: This happened to me 5 nights in a row.
0: Ez sorban egymás után 5 éjjel megtörtént velem.
1: He said, the day that I went to see your mom.
0: És azt mondja, hogy amikor elmentem az édesanyádhoz.
1: I knocked on her door.
0: Bekopogtam az ajtaján.
1: When she opened the door.
0: És amikor kinyitotta.
1: She was the woman I saw in my dream.
0: Ő volt ez az asszony, akit az álmomban láttam.
1: And I knew this woman needed my help.
0: És tudtam, hogy ennek az asszonynak szüksége van a segítségemre.
1: And she helped me give up drugs.
0: És ő segített nekem abba hagyni a kábítószert.
1: And she's helped me turn my life around.
0: És segített egészen megváltoztatni az életemet.
1: And I just wanted you to know this.
0: Szerettem volna, hogy ezt tudjad.
1: Isn't God amazing?
0: Nem döbbenetes Isten?
1: Praise the Lord.
0: Dicsőség Istennek.
1: So I've fulfilled my obligation here a little bit.
0: Tehát akkor egy kicsit itt eleget tettem a kötelességemnek.
1: But there is a reason I'm telling this story.
0: De másik oka is van annak, hogy elmondtam ezt a történetet.
1: Because I want to share something else about my mom.
0: Mert még valamit szeretnék az anyukámról elmondani.
1: My mom was married to my dad for 53 years.
0: 52-53 évig élt házasságban az apukámmal az anyukám.
1: I cannot say that in any way this was a happy marriage.
0: Semmilyen szempontból nem állíthatom, hogy ez egy boldog házasság volt.
1: In fact, it was a very difficult marriage.
0: Igazából ez egy nagyon nehéz házasság volt.
1: My dad never remembered their anniversary.
0: Az apukámnak soha nem jutott eszébe a házasság évfordulójuk.
1: Including their 25th or their 50th anniversary.
0: A 25. meg az 50. sem.
1: They rarely took trips anywhere.
0: Nem igazán utazgattak sehova.
1: And my dad was quite a hard living man.
0: És az apukám egy elég kemény ember volt.
1: I'm pleased to say that my dad became a Christian the day before he died.
0: Örömmel mondom el, hogy az édesapám a halála előtti napon tért meg.
1: And he experienced a genuine conversion transformation.
0: És valóban egy átalakító megtérésben volt része.
1: And so at times their marriage was so difficult.
0: Időnként a házasságuk annyira nehéz volt.
1: That my sister and I begged my mom to divorce my dad.
0: Hogy az nővéremmel együtt könyörögtünk anyukánknak, hogy váljon el.
1: How many kids do you know that actually do that?
0: Hány gyerek van, aki ezt teszi?
1: And she flatly refused.
0: És ő egyenesen visszautasította ezt az ötletet.
1: I asked her several years after my dad had died.
0: Több évvel az édesapám halála után megkérdeztem tőle.
1: I said, why didn't you do this?
0: Miért nem váltál el?
1: She said, when I married your father, I said I do, and that it's a lifetime commitment.
0: Azért mondta, mert amikor hozzámentem az apátokhoz, akkor igent mondtam, és ez egy életre szólt.
1: Now, that was my promise, and I'm keeping it.
0: Én ezt ígértem, és betartottam.
1: And that was extraordinary.
0: Ez rendkívüli volt.
1: So I did the next thing that any good son might do.
0: Úgyhogy megtettem a következő dolgot, amit minden jó fiú megtenne.
1: And I started to complain to God about this.
0: Elkezdtem Istennek panaszkodni emiatt.
1: God, why?
0: Istenem, miért?
1: You know, here's my mom, she's a godly woman.
0: Itt van az anyukám, egy istenfélő asszony.
1: She has blessed more people than anybody will ever realize this side of heaven.
0: Több embernek hozott áldást, mint amelynek ezen az oldalán bárki tudni fogja ezt.
1: You know, why?
0: Akkor miért?
1: In a moment,
0: és egy pillanat alatt,
1: God showed me what my mother would have been like had she not married my dad.
0: Megmutatta nekem Isten, hogy az anyukám milyen lett volna, ha nem megy hozzá apukámhoz.
1: God showed me what my mom would have been like had she divorced my dad.
0: És azt is megmutatta Isten, hogy milyen lett volna az anyukám, ha elválik az apukámtól.
1: And it is not an image that I would repeat because it would so dishonor my mom. I would never do that.
0: És ez az anyukám számára olyan gyalázatos kép volt, hogy soha el nem mondanám senkinek.
1: But it was awful.
0: Szörnyű volt.
1: She would have been such a completely different woman.
0: Annyira egészen más ember lett volna.
1: It's certainly not anybody that I would have wanted for a mother.
0: És kétségtelenül olyan ember lett volna, akit nem szerettem volna anyának magamnak.
1: It's difficult to understand these things.
0: Ezeket a dolgokat nehéz megérteni.
1: But there are so many things in our Christian faith that comes down to two things.
0: De a keresztény hitünkben nagyon sok olyan dolog van, ami igazából két dologra kristályosítható ki.
1: Two words that are closely related.
0: Két szóra, amelyek szoros kapcsolatban állnak egymással.
1: The first word is endurance.
0: Az egyik szó a tűrés.
1: And the second word is perseverance.
0: A második pedig a kitartás.
1: Now, endurance means to bear up under something that is difficult.
0: A tűrés azt jelenti, hogy kitartunk valami alatt, ami nehéz.
1: To stand under a great pressure.
0: Megállunk és a talpunkon maradunk nagy nyomás alatt.
1: Perseverance means to keep going in spite of the odds that you face.
0: A kitartás azt jelenti, hogy tovább megyünk a velünk szemben álló körülmények és dolgok ellenére.
1: If I had not had the example of my mother, I would not be standing here today.
0: Hogyha az édesanyám példája nem lett volna előttem, akkor én nem állnék ma itt.
1: If I had not had the example of my mother's perseverance, I would be worthless in terms of ministry.
0: Hogyha édesanyám kitartásának a példája nem lenne előttem, akkor értéktelen lennék a szolgálatban.
1: These two words are more important than we possibly imagine.
0: Ez a két szó sokkal fontosabb, mint el tudnánk képzelni.
1: Now you say, "Oh, Rod, that's easy for you to say."
0: Mire azt mondjátok, Rod, hát te könnyen mondod ezt.
1: Well, I've been a pastor full-time for 27 years now.
0: Most már 27 éve vagyok főállásos pásztor.
1: I lose track.
0: Már elvesztettem a
1: I have served three churches during that time.
0: Ez alatt az idő alatt három gyülekezetben szolgáltam.
1: Each one has been more difficult than the one previous.
0: Mindegyik így egymás után nehezebb ügy volt, mint az előző.
1: It's quite extraordinary.
0: Elég rendkívüli.
1: I've done everything I could to avoid that, and it still happened.
0: Mindent megtettem ennek elkerülésére, mégis így történt.
1: In my present church,
0: és a jelenlegi gyülekezetem,
1: the Cold War started in October of 2002.
0: 2002 októberében kezdődött a hidegháború.
1: And the Cold War started with a letter that I received.
0: Egy levéllel, amit kaptam.
1: And this letter was from the guy that I thought was my best friend in the church.
0: A levelet az az ember írta, akit a legjobb barátomnak gondoltam a gyülekezetben.
1: And this letter accused me of all sorts of things.
0: És mindenféle vádakat fogalmazott meg velem szemben.
1: Building my own kingdom.
0: Hogy a saját királyságomat építem.
1: Being controlling.
0: Hogy kontrollálok.
1: Seeking my own ends.
0: A saját céljaimat akarom elérni.
1: I read the letter and I wanted to fire me.
0: Amikor elolvastam a levelet, el akartam magamat bocsátani.
1: It was terrible.
0: Szörnyű volt.
1: Didn't recognize the guy.
0: Rá se ismertem a barátomra, hogy ő írt ilyet.
1: But it seemed to pass rather quickly. It seemed to go by rather quickly.
0: De úgy tűnt, hogy elég hamar úgy elsimul a dolog.
1: But what I didn't realize is that for the next 3 years.
0: Azt nem tudtam, hogy a következő 3 évben.
1: There was a constant undercurrent of conflict.
0: Állandóan volt a mélyben, valami konfliktus bugyogott a mélyben.
1: I was being attacked and sabotaged.
0: Szabotáltak engem, megtámadtak.
1: And had all kinds of struggles.
0: Mindenféle küzdelmem volt a gyüliben.
1: Most of which was happening behind my back.
0: És a dolgok legtöbbje a hátam mögött történt.
1: That lasted until about November of 2005.
0: Ez körülbelül 2005 novemberéig tartott.
1: In November of 2005, the hot war started.
0: A forró háború kezdődött el ekkor.
1: A member of my church got up, actually it was not a member, but close enough, let's say member. Member of the church stood up in a church meeting and asked some questions.
0: Egy gyülekezeti tagsági összejövetelen felállt az egyik tag, és kérdezett.
1: He was not accusing anybody of doing anything wrong.
0: Nem vádolt meg senkit semmi rosszal.
1: But the questions he asked involved this person's key area of ministry.
0: De a kérdései annak a másik bizonyos levélírónak a szolgálati területéhez kötődtek valamelyest.
1: He and several others believed that I had put this member up to asking these questions.
0: Többen azt gondolták, hogy én kértem meg ezt a gyülitagot arra, hogy tegye fel ezeket a kérdéseket.
1: That started the hot war.
0: Tehát így kezdődött a tüzes háború.
1: The first 6 months of the hot war were terrible.
0: Az első 6 hónapja ennek a forró háborúnak szörnyű volt.
1: It was so bad that we invited two mediators to come and meet with us.
0: Annyira rossz volt a helyzet, hogy két közvetítőt meghívtunk, hogy közvetítsenek közöttünk.
1: Neither of these guys had really been trained in mediation.
0: A két illető közül egyik sem volt igazán jól kiképezve a közvetítésre.
1: And so nothing really good happened.
0: Tehát igazából semmi jó vége ennek nem lett.
1: In October of 2006.
0: 2006 októberében.
1: At the end of the mediation.
0: A közvetítés végén.
1: It was agreed that I would go on a forced sabbatical.
0: Az a megállapodás jött létre, hogy egy ilyen kényszer szolgálati szabadságra elmegyek.
1: I would go away for 4 months.
0: Tehát 4 hónapra elmegyek a gyülekezetből.
1: The elders would recreate the government of the church.
0: A vének újjáépítik a gyülekezet kormányzási rendjét.
1: And by the way, all the elders were strongly opposed to me by this time.
0: Egyébként akkorra már az összes vén eléggé ellenem volt.
1: This guy was one of the elders.
0: Ez a bizonyos illető az egyik vén volt.
1: And then at the end of the 4 months, I would come back.
0: És akkor a 4 hónap végén visszajövök.
1: And either agree to the new government or resign.
0: És vagy egyetértek az új kormányzási módszerrel, vagy visszavonulok.
1: Now, at the beginning of the hot war, the Lord told me 3 things.
0: A forró háború elején az Úr 3 dolgot mondott nekem.
1: He said, stand.
0: Azt mondta, állj meg.
1: Do not resign.
0: Ne vonulj vissza.
1: And remember, this is not your fight.
0: És ne feledd, hogy ez nem a te harcod.
1: Yeah, I often forgot the 3rd thing he said.
0: A harmadikat sokszor elfelejtem.
1: Which always caused problems.
0: És ez mindig problémákhoz vezet.
1: So I agreed to the sabbatical.
0: Úgyhogy beleegyeztem ebbe a szolgálati szabadságba.
1: And during the time that I was away,
0: és az alatt az idő alatt, amíg távol voltam,
1: instead of recreating the church,
0: ahelyett, hogy a gyülekezetet újjászervezték volna,
1: people kept trying to get rid of me.
0: Az emberek csak azon igyekeztek, hogy megszabaduljanak tőlem.
1: The church even met together and passed a motion of no confidence in me as the minister.
0: Tehát egy ilyen bizalmi szavazást is végzett a gyülekezeti tagság azzal kapcsolatban, hogy úgy szavaznak, hogy nem akarnak engem ott szolgálónak.
1: Now in England, no confidence means you fall on your sword.
0: Ahogy Angliában a bizalmatlanságot szavaznak valakivel szemben, az illetőnek a kardjába kell dőlnie.
1: But what did the Lord tell me?
0: De mit mondott nekem az Úr?
1: Do not resign.
0: Ne menj nyugdíjba, ne mondj le.
1: So I said, I will willingly go if the church chooses to dismiss me.
0: Azt mondtam, hogy én készségesen elmegyek, ha a gyülekezet úgy dönt, hogy elbocsát.
1: So that forced another church meeting.
0: Emiatt egy újabb gyülekezeti ülést kellett tartani.
1: Now, this sabbatical was actually a gift from God.
0: Igazából ez a szolgálati szabadság Isten ajándéka volt.
1: Because God used the time to show me all the things that I had done wrong.
0: Mert ezt az időt Isten arra használta fel, hogy megmutassa nekem mindazt a rossz dolgot, amit csináltam.
1: And there was quite a bit.
0: Elég sok ilyen volt.
1: You know, I was no saint.
0: Én sem voltam egy szent.
1: But the Lord had called me to the church and didn't want me to leave.
0: De tudjátok, az Úr hívott el ebbe a gyülekezetbe, és nem akarta, hogy elmenjek onnan.
1: In the historical foundations of our church.
0: A gyülekezetünk történelmi alapjait tekintve.
1: The founder, a guy named Thomas Goodwin.
0: Egy Thomas Goodwin nevű ember alapította ezt a gyülekezetet.
1: He was one of the people that started what's called congregational government.
0: Ő kezdte el a kongregacionalista kormányzási módszert a gyülekezetben.
1: Good job on that word. And people misunderstand this all over the world.
0: És az emberek ezt az egész világon félreértik ezt
1: this
0: a módot.
1: This is not a democracy.
0: Ez ugyanis nem a demokráciáról szól.
1: It's not a time where everybody gets to vote.
0: Ez nem olyan, hogy mindenki szavaz.
1: I like to describe it as a dance.
0: Én ezt egy táncként szeretem példázni.
1: In the dance, the congregation is the woman.
0: A táncban a gyülekezet a nő.
1: And the woman can pick whatever partner she wants to pick.
0: És a nő is hölgy válasz van.
1: But once the woman picks a partner,
0: de ha már a nő választott partnert,
1: she must allow the partner to lead the dance.
0: Akkor engednie kell, hogy a férfi vezessen a táncban.
1: And like all good dances,
0: és mint minden jó tánc,
1: the one who leads the dance has to cooperate with his partner.
0: Annak, aki vezet a táncban, annak együtt kell működni a partnerével.
1: It requires mutual cooperation.
0: Ehhez kölcsönös együttműködés kell.
1: Leading the dance is not saying, okay, babe, I'll swing you around and you do whatever I want you to do.
0: Tehát a táncot vezetni nem azt jelenti, hogy na most akkor, baby, megforgatlak, te meg azt csináld, amit akarok.
1: It's working together to create a beautiful dance.
0: Hanem együttműködésből jön létre egy szép tánc.
1: And according to Thomas Goodwin,
0: és Thomas Goodwin szerint,
1: there should never be a reason that the congregation would reject its pastor once the pastor has been chosen.
0: Tehát ezt mondta ez az alapító, hogy nem lehet olyan ok, ami miatt a gyülekezet elbocsát egy olyan pásztort, akit egyébként már megválasztott előtte.
1: It's a big commitment.
0: Ez egy elég komoly elkötelezettséget jelent.
1: And so you need to understand that background.
0: Tehát meg kell értenetek ezt a hátteret.
1: So the elders were trying to get rid of me.
0: Tehát a vének megpróbáltak megszabadulni tőlem.
1: But we called a church meeting.
0: De összehívtuk ezt a gyülekezeti ülést.
1: February 2007.
0: 2007 februárjában.
1: 6.5 hours.
0: 6.5 órás volt.
1: I stood before the people for over 4 hours answering questions.
0: Több mint 4 órán át álltam az emberek előtt és válaszoltam a kérdéseikre.
1: Being challenged and everything.
0: Mindenfélében megkérdőjeleztek, kihívást intéztek hozzám.
1: Then I went to my office while the church debated my future.
0: Aztán bementem az irodámba, mi alatt a gyülekezet megvitatta a jövőmet.
1: The spiritual warfare was incredible.
0: Elképesztő volt a szellemi harc.
1: I thought I was gonna die.
0: Arra gondoltam, bele fogok halni.
1: Over an hour and a half.
0: Több mint másfél órán keresztül.
1: I later learned that some people in the congregation almost came to blows with each other.
0: később megtudtam, hogy a gyülekezetben néhányan már majdnem ökölre mentek.
1: It was intense.
0: Nagyon erőteljes vita volt.
1: Karen can tell you about it because she was in the meeting.
0: Karen elmondhatja, mert ő bent ült.
1: I was in the other place.
0: Én meg ott voltam az irodában.
1: And 7:27 in the evening.
0: Este 7:27-kor.
1: All of a sudden, everything lifted off of me.
0: Hirtelen minden nyomás elhagyott.
1: I said, "Doggone it, they're gonna keep me."
0: Keep me. Keep. Tehát, yeah, hogy meg fognak tartani. Ott tudtam, meg fognak engem tartani ott.
1: So they agreed, they said, very next day we should resume our ministry.
0: Úgyhogy valóban egyben született döntés, hogy másnaptól folytassuk a szolgálatot.
1: You see, the church meeting did what they knew the Lord wanted them to do.
0: Tudjátok, ez a gyülekezeti ülés azt végezte el, amiről tudták, hogy az Úr ezt várja tőlük.
1: And that was to keep me.
0: És ez pedig az volt, hogy tartsanak meg.
1: There was really no biblical reason not to.
0: Semmilyen bibliai okuk nem volt arra, hogy ne tartsanak meg.
1: So, that was February 2007.
0: Tehát ez volt 2007. február.
1: All over, right?
0: Az egésznek vége volt, így van?
1: Wrong.
0: Téves.
1: The next year was 10 times worse than 2006.
0: A következő év 10-szer rosszabb volt, mint 2006.
1: I saw some of the worst things that I've ever seen in ministry.
0: A szolgálatomban a legrosszabb dolgokat értem át.
1: Some of these things I cannot legally share with you.
0: Vannak dolgok, amelyeket nincs jogom elmondani nektek.
1: But it was a horrendous year.
0: De rettenetes év volt.
1: It almost completely broke the church financially.
0: A gyülekezet pénzügyileg majdnem teljesen tönkrement.
1: There was another major attempt to get rid of me.
0: Volt egy másik jelentős próbálkozásuk arra, hogy megszabaduljanak tőlem.
1: Which failed.
0: Ami nem sikerült.
1: I met Barry and Cheryl.
0: Találkoztam Barryvel és Cherylvel.
1: That was a good thing.
0: Ez egy jó dolog volt.
1: And come February of 2008, I was done.
0: És 2008 februárjára már teljesen készen voltam.
1: I did not see how we were going to make it.
0: Egyszerűen nem láttam, hogy hogyan lehetne ebből kihozni valami normálisat.
1: We had gone from a position of reasonable prosperity as a church.
0: A gyülekezet a viszonylagos bővölködés állapotából.
1: To a point where we were technically insolvent.
0: Eljutott a gyakorlati csődhöz.
1: I went to the government and they didn't help.
0: Elmentem a kormányzathoz, nem segítettek.
1: We went to a lawyer.
0: Elmentünk egy ügyvédhez.
1: And he helped.
0: Ő segített.
1: But people refused to do what he said to do.
0: De a gyüli tagok nem voltak hajlandók azt csinálni, amit ő mondott.
1: So finally in March of 2008.
0: Tehát végül 2008 márciusában.
1: I called another church meeting.
0: Összehívtam egy másik taggyűlést.
1: Because a lot of people didn't know everything that was going on.
0: Mert sokan nem is tudtak mindenről, ami zajlott.
1: A guy came into our church on the Thursday before the church meeting.
0: A gyülekezeti gyűlés előtti csütörtökön eljött a gyülekezetbe egy ember.
1: And said, "I have a word from the Lord for this church."
0: És azt mondta, hogy üzenetem van az Úrtól ennek a gyülekezetnek a számára.
1: The Lord has said that there will be a final difficult time.
0: Azt mondja az Úr, hogy lesz egy utolsó nehéz időszak.
1: A cleaning out.
0: Egy kitisztítás.
1: And then God is going to multiply the church.
0: És utána Isten meg fogja sokszorozni a gyülekezetet.
1: You might think that was good news.
0: Gondoljátok, hogy ez jó hír volt?
1: To me that was bad news.
0: Számomra ez rossz hír volt.
1: You remember what the Lord said, right? Or what Peter says?
0: Tudjátok, hogy mit mond Péter az Úr szaváról?
1: With the Lord a day is as a thousand years and a thousand years is as a day.
0: Az Úrnál egy nap mint olyan mint ezer esztendő és ezer esztendő olyan mint egy nap.
1: That means if God says this is going to be over in a minute.
0: Tehát, hogyha Isten azt mondja, hogy egy pillanat múlva vége lesz.
1: That could be 6 months.
0: Az lehet fél év.
1: I couldn't handle another 6 months.
0: De nem bírok ki további 6 hónapot.
1: But the Lord was true to his word.
0: De az Úr hű volt a szavához.
1: The following Sunday.
0: A következő vasárnapon.
1: I was blocked from sharing anything with the church.
0: A gyülekezetnek nem mondhattam el semmit ebből.
1: But God did a number of things that completely broke the conflict.
0: De Isten tett számos dolgot, ami egyszerűen megszüntette a konfliktust.
1: Within 2 weeks, all the elders but one had resigned.
0: 2 héten belül egy kivételével minden vén visszavonult.
1: And he was the one I knew I could work with.
0: És az az egy maradt meg, akiről úgy gondoltam, hogy együtt tudok vele dolgozni.
1: We brought a dozen or so new members into the church.
0: Körülbelül egy tucat új tagot hoztunk a gyülekezetbe.
1: And within a couple of months, we had a new, fully united eldership.
0: És néhány hónapon belül egy teljesen egységes új vezetőségünk volt.
1: Now that started what I call the mopping up period.
0: Ez elkezdte a föltakarítási időszakot, ahogy én ezt mondanám.
1: Yes, it's not over yet.
0: Így van, még nincs vége.
1: During the mopping up period,
0: a feltakarítási időszakban
1: a 50-page complaint was filed against me.
0: Egy 50 oldalas panaszt nyújtottak be ellenem.
1: With our group of churches.
0: A mi gyülekezet csoportunkból.
1: Now it didn't allege anything like adultery or anything like that, so don't be too worried.
0: Tehát ne aggódjatok túlzottan, mert a vádak között olyan, hogy házasságtörés és ezzelhez hasonlók nem szerepeltek.
1: But that triggered a year-long investigation of me.
0: De ez az egész beindított egy egyéves nyomozást velem kapcsolatban.
1: In addition,
0: ráadásul,
1: a number of people tried to raise some grievances with our denomination that we're part of.
0: Néhány ember néhány sérelmét szerette volna orvosoltatni a felekezetben, ahova tartoztunk.
1: And the denomination had to set up a special committee to deal with these.
0: És ilyen módon a felekezetnek egy bizottságot kellett alakítania ezeknek a panaszoknak a kivizsgálására.
1: So it was in November of 2009.
0: Ez volt 2009 novemberében.
1: When I received the verdict from this investigation.
0: Amikor megkaptam a vizsgálatnak az eredményét írásban.
1: It said not only was there no evidence that I had done something wrong.
0: És azt mondta ez az eredmény, hogy nem csak arra nincs bizonyíték, hogy valamit rosszul tettem volna.
1: There was no evidence that I might have done something wrong.
0: Hanem arra sincs bizonyíték, hogy akár talán tettem valami rosszat.
1: The denominational commission met 3 months later in March of 2010.
0: 2010 márciusában, tehát pár hónappal később találkozott a felekezeti bizottság.
1: And there were 13 issues that had been raised.
0: És ott 13 téma volt napirenden.
1: The people who raised them didn't even show up for the meeting.
0: Azok az emberek, akik ezeket a témákat hozták, meg sem jelentek az ülésen.
1: I was about to speak, and the leader of the group said, stop.
0: Éppen készültem volna beszélni, amikor a csoport vezetője azt mondta, csend legyen.
1: We want to tell you our findings so far.
0: Szeretnék elmondani, hogy eddig mit találtunk ezekben az ügyekben.
1: In less than 3 minutes, they dismissed all except one complaint.
0: 3 perc alatt, egy kivételével az összes vádat törölték ellenem.
1: That the only thing they wanted to find out with the last complaint was whether we had been fair and open in our process, which we were.
0: Az utolsó panasznál csak az érdekelte őket, hogy sportszerűek és nyitottak voltunk-e a feldolgozás folyamatában, és ez így volt, igen.
1: That day ended the conflict at City Temple.
0: Az nap lett vége a konfliktusnak a City Temple nevű gyülekezetben.
1: Almost 8 years.
0: Majdnem 8 év után.
1: And I'm not telling you, this is just the short version of the story.
0: És ez most a történetnek csak a rövid változata volt.
1: It took us another 3 years of hard work to begin to restore stability and health to the church.
0: A további 3 évnyi munka kellett ahhoz, hogy a gyülekezetnek a stabilitása és az egészsége helyreálljon.
1: And I'm pleased to say that the Lord is doing a lot of great things in the life of City Temple, and we praise God for it.
0: És most azért állok itt, hogy elmondjam, hogy a gyülekezetünk életében nagyon sok jó dolgot tesz az Úr, és dicsérjük őt ezért.
1: You have some folks who have been there, so they can testify to who we are and how we are.
0: Van itt néhány ember, aki volt már ott, és el tudja mondani, hogy milyenek vagyunk, kik vagyunk.
1: And you guys probably didn't know any of this, did you?
0: Valószínűleg ti semmit nem tudtatok erről, ugye, akik ott voltatok.
1: Perseverance.
0: Kitartás.
1: I love what a guy named Roger Bannister has said.
0: Roger Bannister nevű ember mondott valamit, ami nagyon tetszik nekem.
1: He's a great English runner.
0: Ő egy nagy angol futó.
1: The man who can drive himself further,
0: yeah?
1: Once the effort gets painful, is the man who will win.
0: Az az ember fog győzni, aki akkor is tovább hajtja magát, amikor az erőfeszítés már fáj.
1: Perseverance and endurance makes the difference in your Christian faith.
0: A kitartás és a tűrés az, ami a különbséget jelenti a fejlődést a keresztény hitedben.
1: Perseverance or endurance makes the difference whether you will win or lose.
0: A kitartás és a tűrés dönti el, hogy veszítesz vagy győzöl.
1: Perseverance makes the difference whether you will see Hungary changed with the gospel of Jesus Christ or Hungary go through another generation waiting for Christians who will persevere.
0: A kitartás fogja azt eldönteni, hogy Magyarország meghallja az evangéliumot és Krisztus akarata szerint változik, vagy várnia kell az országnak még egy nemzedéket, amíg kitartó keresztények megjelennek.
1: The trouble is we quit all the time as Christians.
0: Az a baj velünk keresztényekkel, hogy állandóan feladjuk.
1: We quit our marriages.
0: Abba hagyjuk a házasságunkat.
1: We quit our churches.
0: Feladjuk a gyülekezetünket.
1: We quit our leaders.
0: A vezetőinket lemondatjuk.
1: We quit our cities.
0: Elhagyjuk a városainkat.
1: We quit our nation.
0: Lemondunk a nemzetünkről.
1: And many of us even quit our God.
0: És sokan még Istent is cserben hagyjuk.
1: We need to persevere.
0: Ki kell tartanunk.
1: One of the greatest tragedies I've seen with my life.
0: Az egyik legnagyobb tragédia, amit láttam az életemben.
1: And I've seen it time after time after time after time.
0: És ezt nagyon sokszor láttam és észrevettem.
1: Are Christians who quit just before the victory.
0: Tehát amit én láttam az életem során, hogy nagyon sok keresztény épp a győzelem előtt adja fel.
1: One of the reasons we do this is because things get difficult.
0: Ennek az az egyik oka, hogy akkor válnak legnehezebbé a dolgok.
1: But if things were not difficult, we would not need perseverance and endurance.
0: De hogyha a dolgok nem lennének nehezek, akkor nem lenne szükségünk kitartásra és tűrésre.
1: I do not have to persevere a buffet of cherry tarts.
0: Mit tudom én, cseresznyés és puding mellett nem kell kitartanom.
1: I find no difficulty persevering.
0: Ott nem nehéz tűrnöm, hogy ott ülök mellette és eszem.
1: I can eat my way across Hungary.
0: Egész Magyarországig tudnám enni egyfolytában.
1: And back.
0: És a visszaúton is.
1: And it involves no perseverance whatsoever.
0: És ehhez semmi kitartásra nincs szükség.
1: It just involves having a bank account big enough.
0: Csak elég nagy bankszámla kell ahhoz, hogy ezt mind tudjam fizetni.
1: Which I don't. Oh, so that's.
0: És olyan bankszámlám nincs, de hát ez egy másik téma.
1: So the question is, will you run the race set before you?
0: Tehát az a kérdés, hogy megfutjátok-e az előttetek levő küzdőtért?
1: Will you run it with perseverance?
0: Kitartással megfutjátok-e?
1: Will you run it with endurance?
0: Megfutjátok-e tűréssel?
1: Will you persevere and refuse to give up no matter what?
0: Kitartotok-e, és nem vagytok-e hajlandók feladni akármi történik?
1: It's important for us to understand one thing here.
0: Itt fontos, hogy egy dolgot megértsünk.
1: The race is the one that is set before you.
0: Ezt a pályát neked kell megfutni.
1: Your race is not my race.
0: A te versenyed nem az én versenyem.
1: What you have to persevere and endure is what not what I have to persevere and endure.
0: Amiben neked kell tűrnöd és kitartanod, az nem az, amiben nekem kell tűrnöm és kitartanom.
1: Problem we get into all the time.
0: Ez egy olyan problémában mindig belebotlunk.
1: We compare our race with somebody else.
0: Hogy a saját versenyünket összehasonlítjuk valaki másnak a versenyével.
1: I have a grandson.
0: Van egy unokám.
1: 3 years old.
0: 3 éves fiú.
1: One of the joys of my life.
0: Az életem egyik öröme.
1: And part of my spiritual legacy.
0: És a szellemi örökségem része.
1: There are promises over his life that I'm not going to let go.
0: És nem fogom elengedni az életével kapcsolatos ígéreteket.
1: But I've noticed something.
0: De észrevettem valamit.
1: He's about this big.
0: Körülbelül ekkora.
1: I'm about this big.
0: Én meg körülbelül ekkora vagyok.
1: And when we walk to the shop, it's one of his favorite things to do.
0: És amikor bemegyünk a boltba, az egyik kedvenc ténykedése, hogy elmegy boltba.
1: And I noticed that I can do.
0: És én észrevettem.
1: Walk like this.
0: Ja, tudok így menni.
1: Now I'm walking like this.
0: Én így megyek.
1: He's going.
0: És ő meg így.
1: It's hard for him to keep up.
0: Nehéz neki lépést tartani velem.
1: His stride is different than mine.
0: Az ő lépés hossza más, mint az enyém.
1: His size is different than mine.
0: Ő kisebb, mint én vagyok.
1: His strength is different than mine.
0: Kevesebb az ereje, mint az enyém.
1: We go out for a walk and he comes back exhausted.
0: Amikor elmegyünk sétálni, ő kimerülten ér haza.
1: I look at my wife and I say, why is he so tired?
0: És akkor ránézek a feleségemre és megkérdezem, hogy miért ennyire fáradt.
1: She's the child expert.
0: Ő a gyerek szakértő a családban.
1: And she says, Rod.
0: És azt mondja, Rod.
1: Think about it.
0: Gondolkodj egy kicsit.
1: She gives me that look.
0: És így néz rám.
1: You know, it's the look where she kind of tilts her head down a little bit and looks through the top of her eyes.
0: Tudod, ez az, amikor kicsit így meghajtja a fejét, a szemüvege fölött néz.
1: It's that school teacher look.
0: Ez a tanítónénis nézés.
1: That says, you're being really stupid here, but I'm not going to tell you that.
0: Ami azt mondja, hogy kisfiam, itt most nagyon buta voltál, de nem mondom meg miben.
1: And I think, oh yeah.
0: És akkor mondom, ja igen.
1: I might have walked a mile.
0: Lehet, hogy én egy mérföldet mentem.
1: But with his little strides, it's like walking 3 miles.
0: De az ő kis lépéseivel az olyan, mintha ő 3 mérföldet ment volna.
1: His race is different than mine.
0: Tehát az ő pályája más, mint az enyém.
1: My mom's race was very different than mine.
0: És az anyukám pályája meg nagyon különbözött az enyémtől.
1: She did not have to do the things that I have done, and I certainly have not had to do the things she's done.
0: Neki nem kellett megtennie azokat a dolgokat, amiket én megteszek, és nekem kétségtelenül nem kellett megtennie azt, amit ő megtett.
1: And I thank God for that.
0: És én hálás vagyok ezért Istennek.
1: You will always find somebody whose race is easier than yours.
0: Mindig fogsz találni valakit, akinek a futása könnyebb, mint a tied.
1: At least on the outside.
0: Legalábbis kívülről úgy néz ki.
1: And you will always find someone whose race is more difficult than yours.
0: És mindig találsz valakit majd, akinek nehezebb a versenye, mint a tied.
1: That is never an excuse to give up.
0: De soha nem mentség arra, hogy abba hagyd.
1: Run the race that is set before you.
0: Az eléd tett pályát fussd meg.
1: And run with endurance.
0: És kitartással fussd meg.
1: Now, why do we fail to run our race with endurance?
0: Miért nem futjuk meg a pályánkat kitartással?
1: Well, first, we fail because we do not lay aside every weight.
0: Először is azért, mert minden súlyt nem teszünk le magunkról.
1: Now, a weight in this context is not a sin.
0: Ebben az összefüggésben a súly, a teher nem bűn.
1: A weight might be a concern.
0: Lehet egy aggodalom ez a teher.
1: It might be something good in your life.
0: Lehet valami jó az életünkben.
1: You know, it could be too much of a good thing.
0: Lehet, hogy valami jóból túl sok van az életedben.
1: I am not a long distance runner.
0: Én nem vagyok hosszú távfutó.
1: But I imagine it is difficult for me to run a mile carrying 10 kilos of cherry pastries.
0: De azt gondolom, hogy mondjuk 10 kiló cseresznyés lepényt cipelve elég nehezen tudnék egy mérföldet futni.
1: Now cherry pastries are good.
0: Nagyon jó dolog a cseresznyés lepény.
1: I hear Hungarian cherry pastries are the best.
0: Én nagyon szeretem, rengeteget tudok a magyar változatból enni.
1: But sadly, I have not had any Hungarian cherry pastries since I've been here.
0: De sajnos még nem volt részem.
1: But that's beside the point.
0: De majd egyszer talán lesz, tegyük félre most.
1: So good things can become burdens in our lives.
0: Tehát jó dolgok is válhatnak teherré az életünkben.
1: Too much of a good thing can hold us down.
0: Tehát lehúzva tarthat minket túl sok valami jóból.
1: And we can become so focused on God's good gifts in our lives that we stop running the race.
0: És annyira koncentrálhatunk Isten jó ajándékaira, amik az életünkben vannak, hogy abba hagyjuk a futást.
1: Anything that starts to burden us.
0: Minden dolog, ami teher kezd lenni számunkra.
1: Even if it's a good thing.
0: Akkor is, ha az jó dolog.
1: Must be set aside.
0: Azt félre kell tenni.
1: As much as I'd hate it, I could not eat 10 kilos of cherry pastries.
0: Akár mennyire is nem tetszik a gondolat, nem ehetek meg 10 kiló cseresznyés lepényt.
1: And still run my race.
0: Úgyhogy közben megfutom a pályámat.
1: A second reason we fail to run the race.
0: A másik ok, a második oka annak, hogy nem futjuk meg a pályát.
1: Is that we fail to repent of the sins that cling so closely to us.
0: Az, hogy nem térünk meg azokból a bűnökből, amik annyira hozzánk nőttek.
1: Now we all find some sins very easy to get rid of.
0: Mindannyiunknak vannak olyan bűnei, amitől nagyon könnyű megszabadulni.
1: You know, if God spoke to me.
0: Hogyha Isten azt mondaná nekem.
1: And he said this.
0: A következőt.
1: Rod. Stop beating your wife.
0: Hagyd abba a feleséged verését.
1: Sure. No problem.
0: De már abba is hagytam.
1: I've never beat her in the first place.
0: Semmi gond, hiszen úgy se vertem meg soha.
1: Wow, that's easy.
0: Hát ez könnyű.
1: I could repent of all those sins.
0: Az összes ilyesmiből könnyen megtérhetek.
1: Rod. Stop charging too much on your credit cards.
0: Hagyd abba azt, hogy annyira mínuszba viszed a hitelkártyádat, mint mindig.
1: Wow!
0: Nagyon jó.
1: That's easy.
0: Ez könnyű.
1: I pay my credit cards off every month.
0: Hiszen mindig visszateszem a hitelkártyámra, amit kell.
1: No problem!
0: Semmi gond!
1: I'm such a good Christian!
0: Nagyon jó keresztény vagyok.
1: Rod!
0: Rod!
1: Yes!
0: Igen?
1: Stop your gluttony!
0: Hagyd abba a falánkságot!
1: Dad?
0: Apuci?
1: You're getting a little personal there.
0: Most nagyon a ujjamra léptél.
1: We all have sins that cling closely to us.
0: Mindannyiunknak vannak hozzánk nőtt bűnei.
1: Yours are not mine.
0: A tiéd nem az enyémek.
1: Mine are not yours.
0: És az enyémek nem a tiédek.
1: But we must repent.
0: De meg kell térnünk.
1: Repentance means that you confess it's wrong.
0: A megtérés az, hogy megvallod, hogy ez rossz.
1: And then stop it.
0: És abba hagyod.
1: That easy.
0: Ennyire egyszerű.
1: The third thing.
0: A harmadik dolog.
1: People fail because they fail to run the race that has been set before them.
0: Az emberek azért vallanak kudarcot, mert nem futják meg az előttük levő pályát.
1: We've already talked about that one.
0: Erről már beszéltünk.
1: The next reason.
0: A következő ok.
1: People become too concerned about their own reputation or their own honor.
0: Az embereket túlzottan érdekli a saját jó hírük és a tisztességük, már
1: Now,
0: tisztelik őket.
1: I'll let you in on a secret.
0: Na, elmondok egy titkot.
1: Back in Paul's day,
0: Pál napjaiban,
1: when people ran races,
0: amikor futottak, futóverseny volt,
1: they were naked.
0: Mesztelenül futottak.
1: No clothes.
0: Nem volt rajtuk ruha.
1: I would not do that.
0: Én nem tenném ezt.
1: Because I'm concerned about my reputation and honor.
0: Mert aggaszt, hogy mennyire vagyok tiszteletre méltó és milyen jó hírem van.
1: And we're all like that.
0: És mindannyian ilyenek vagyunk.
1: But you know when you run the race that the Lord has set before you?
0: De tudjátok, hogyha azt a pályát futjátok, amit az Úr elétek helyezett.
1: You become naked.
0: Akkor mezítelenné váltok.
1: Not in the sense of having no clothes.
0: Nem abban az értelemben, hogy nincs rajtatok ruha.
1: But in the sense of becoming completely open and honest before people.
0: Hanem teljesen őszinték és nyíltak lesznek az emberek előtt.
1: When we try to hide ourselves and disguise ourselves.
0: Amikor megpróbáljuk eltakarni magunkat valami köpennyel.
1: It prevents us from running.
0: Ez megakadályoz minket a futásban.
1: So you cannot be too concerned about your reputation or honor.
0: Úgyhogy nem aggaszthat titeket túlzottan a jó híretek és a tiszteletre méltóságotok.
1: Sometimes your race will make you look stupid.
0: Mert néha a versenyetek olyan színben tüntet fel titeket, mintha ostobák lennétek.
1: Sometimes you will look foolish.
0: Néha bolondnak látszotok miatta.
1: Sometimes people will reject you as David's wife rejected him when he came dancing into Jerusalem with the ark.
0: Néha elutasítanak titeket az emberek, ahogyan Dávidot is elutasította a felesége, amikor Jeruzsálembe hozták a frigyládát, és ott táncolt előtte.
1: Another reason that we fail to run.
0: Egy másik ok, amiért nem futunk.
1: We become offended by the difficulty of the race.
0: Megbotránkozunk a verseny nehézségeiben.
1: Now so many people complain because the race is hard.
0: Nagyon sokan panaszkodnak azért, mert a verseny nehéz.
1: There's a reason that I don't run races in the natural.
0: Vannak okai annak, hogy így fizikailag a földön miért nem futok versenyt.
1: I hate running.
0: Utálok futni.
1: I don't like to be sweaty and stinky.
0: Nem szeretek bűzleni és izzadni.
1: I just don't like that.
0: Egyszerűen ezt nem szeretem.
1: So I don't run.
0: Úgyhogy nem futok.
1: That's fine in the natural.
0: Ez így földileg rendben van.
1: But not in the spiritual.
0: De szellemben nincs rendben.
1: Your race will seem very difficult to you.
0: A versenyeteket nagyon nehéznek fogjátok érezni.
1: Your race will be more difficult for you than you can possibly imagine.
0: Nehezebb lesz a versenyetek, mint el tudnátok képzelni.
1: And if you allow yourself to be offended by the difficulty of the race, you will stop.
0: És hogyha megengeditek a versenyetek nehézségeinek, hogy megállítsanak titeket, és elbotoljatok bennük, akkor megálltok.
1: But the difficulty of the race makes you stronger.
0: De a verseny nehézsége az, ami erősebbé tesz.
1: And it enables you to go to a new level with the Lord.
0: És képessé tesz arra, hogy az Úrban egy új szintre emelkedjetek fel.
1: I didn't have time to tell you about my first two churches.
0: Nem volt időm arra, hogy beszéljek nektek az első két gyülekezetemről.
1: They were each very difficult.
0: Mind a kettő nagyon nehéz ügy volt.
1: But not nearly as difficult as my current church.
0: De messziről sem annyira nehéz, mint a mostani.
1: But I tell you this.
0: De azt elmondom.
1: If God had started me in my present church, I would have quit.
0: Hogyha Isten a jelenlegi gyülekezet ember akott volna először, akkor abba hagytam volna.
1: I needed the endurance built up by difficulty in order to run this part of my race.
0: Szükségem volt arra, hogy a tűrés növekedjen bennem a nehézségek által, ahhoz, hogy a jelenlegi pályámat meg tudjam futni.
1: I don't know if you've been to London.
0: Nem tudom, voltatok-e már Londonban.
1: But I'll tell you a secret about London.
0: De elmondok nektek egy titkot Londonról.
1: There's some big demons in that place.
0: Vannak jó nagy démonok abban a városban.
1: Talk about principalities and powers.
0: Fejedelemségek és hatalmasságok.
1: These are huge.
0: Óriásiak.
1: You will not wrestle a big demon.
0: Egy ilyen nagy démonnal nem birkózna az ember.
1: Unless you've wrestled small demons.
0: Ha előtte nem birkózott kisebbekkel.
1: If you're concerned about being afraid that some little demon manifests in a person in front of you,
0: hogyha azon aggódtok, hogy az orrotok előtt egy emberben kisebb démonok megnyilvánulhatnak,
1: how will you possibly stand against a demon that manifests in the middle of your city?
0: Akkor hogyan fogtok megállni egy olyan démonnal szemben, amelyik a városotok közepén nyilvánul meg?
1: The difficulty prepares you for victory.
0: A nehézség készít fel titeket a győzelemre.
1: Another reason we fail to run.
0: Egy másik ok arra, hogy nem futunk.
1: We fail to recognize the discipline of God.
0: Az, hogy nem ismertük fel Isten fegyelmezését.
1: God allows some of this difficulty as discipline in our lives.
0: Isten az életünkben néhány nehézséget fegyelmezési céllal enged meg.
1: Discipline is not punishment.
0: A fegyelmezés nem büntetés.
1: There's no punishment with God.
0: Isten nem büntet minket.
1: But there is training and discipline.
0: De van edzés és fegyelem.
1: And we need that.
0: És erre szükségünk van.
1: And you need to recognize there's some big demons in that place.
0: Vannak jó nagy démonok abban a városban.
1: Talk about principalities and powers.
0: Fejedelemségek és hatalmasságok.
1: These are huge.
0: Óriásiak.
1: You will not wrestle a big demon.
0: Egy ilyen nagy démonnal nem birkózna az ember.
1: Unless you've wrestled small demons.
0: Ha előtte nem birkózott kisebbekkel.
1: If you're concerned about being afraid that some little demon manifests in a person in front of you.
0: Hogyha azon aggódtok, hogy az orrotok előtt egy emberben kisebb démonok megnyilvánulhatnak.
1: How will you possibly stand against a demon that manifests in the middle of your city?
0: Akkor hogyan fogtok megállni egy olyan démonnal szemben, amelyik a városotok közepén nyilvánul meg?
1: The difficulty prepares you for victory.
0: A nehézség készít fel titeket a győzelemre.
1: Another reason we fail to run.
0: Egy másik ok arra, hogy nem futunk.
1: We fail to recognize the discipline of God.
0: Az, hogy nem ismertük fel Isten fegyelmezését.
1: God allows some of this difficulty as discipline in our lives.
0: Isten az életünkben néhány nehézséget fegyelmezési céllal enged meg.
1: Discipline is not punishment.
0: A fegyelmezés nem büntetés.
1: There's no punishment with God.
0: Isten nem büntet minket.
1: But there is training and discipline.
0: De van edzés és fegyelem.
1: And we need that.

0: middle of your city.
1: Akkor hogyan fogtok megállni egy olyan démonnal szemben, amelyik a városotok közepén nyilvánul meg?
0: The difficulty prepares you for victory.
1: A nehézség készít fel titeket a győzelemre.
0: Another reason we fail to run.
1: Egy másik ok arra, hogy nem futunk.
0: We fail to recognize the discipline of God.
1: Az, hogy nem ismertük fel Isten fegyelmezését.
0: God allows some of this difficulty as discipline in our lives.
1: Isten az életünkben néhány nehézséget fegyelmezési céllal enged meg.
0: Discipline is not punishment.
1: A fegyelmezés nem büntetés.
0: There's no punishment with God.
1: Isten nem büntet minket.
0: But there is training and discipline.
1: De van edzés és fegyelem.
0: And we need that.
1: És erre szükségünk van.
0: And you need to recognize when God's dealing with something in your life.
1: És fel kell ismernetek, amikor Isten valamivel le akar számolni az életetekben.
0: We make our race so much more difficult by fighting with God.
1: Azzal nehezítjük meg nagyon a saját futásunkat, hogy Istennel birkózunk.
0: We need to cooperate with God.
1: Pedig együttműködnünk kéne vele.
0: Stop justifying yourself.
1: Hagyjátok abba magatok igazolását.
0: And just do what God tells you to do.
1: Egyszerűen tegyétek, amit Isten mondott.
0: Stop thinking that you know better than somebody else.
1: Hagyjátok abba, ne gondoljátok többé azt, hogy jobban tudjátok, mint valaki más.
0: And just submit to one another out of reverence for Christ.
1: És egyszerűen a Krisztus iránti tiszteletből vessétek alá magatokat egymásnak.
0: It's so much easier.
1: Sokkal könnyebb lesz az életetek.
0: And by the way, if you're sitting next to somebody in church,
1: egyébként, hogyha a gyülekezetben olyan mellett ülsz,
0: and that person really annoys you,
1: aki nagyon bosszant,
0: they bother you,
1: aki zavar,
0: you don't really like them,
1: akit igazán nem kedvelsz,
0: even if you're married to them,
1: akkor is, hogyha a házastársad.
0: Thank God for that person.
1: Adj hálát Istennek azért az emberért.
0: God is using that person to refine your character.
1: Mert Isten a te jellemedet finomítására használja őt.
0: Don't ever ask God, God, why don't you fix this person?
1: Soha ne kérdezd meg Istentől, hogy Istenem, miért nem hozod már őt rendbe?
0: Your question has to be, God, why don't you fix me?
1: Azt kell kérdezned, hogy Uram, miért nem hozol már engem rendbe?
0: So, got a lot about that. Okay. Another thing is that we fail to embrace the pain of discipline.
1: Egy másik dolog az, hogy nem akarjuk elfogadni, elviselni a fegyelmezés fájdalmát.
0: We experience pain and we think everything is bad.
1: Amikor fájdalmat élünk át, azt gondoljuk, hogy minden rosszul megy.
0: Oh, this hurts, it hurts.
1: Jaj, ez fáj, de fáj.
0: Well, of course it hurts, it's supposed to.
1: Hát persze, hogy fáj, hát kell neki fájni.
0: You know, there are some things by their nature that require pain.
1: Vannak dolgok, amelyek természetüknél fogva fájdalommal járnak.
0: If we do not experience pain and adversity, our bodies cannot be healthy.
1: Hogyha rossz helyzetben, tehát hogyha bajban van a testünk és nem fáj, akkor problémába kerülünk.
0: I say this in the presence of a medical doctor.
1: Ezt egy orvos jelenlétében állítom.
0: He can verify this.
1: Ő tudja ezt igazolni.
0: As children, we need to get sick a little bit.
1: Nekünk gyerekeknek kicsit kell megbetegednünk.
0: And that's so our immune systems get strong.
1: Azért, hogy az immunrendszerünk megerősödjön.
0: If we don't have pain,
1: hogyha nincs fájdalmunk,
0: we will really hurt ourselves.
1: Akkor megsebezhetjük magunkat.
0: Without pain, we might put our hands on a hot stove.
1: A fájdalom nélkül a kezünkkel rátenyerelhetünk egy forró tűzhelyre.
0: Say, what's that meat that's cooking?
1: Ugye, milyen hús sül itt éppen?
0: Ah, it's me!
1: Ah, hát ez az én húsom.
0: We need pain.
1: Tehát szükségünk van a fájdalomra.
0: We need adversity.
1: Szükségünk van ellenséges körülményekre.
0: Thank God for it. Don't quit.
1: Hála Istennek ezekért. Ne add fel.
0: Another reason that we fail.
1: Egy másik oka annak, hogy kudarcot vallunk.
0: Is that we fail to meet the grace of God.
1: Hogy nem találkozunk Isten kegyelmével.
0: This means we fail to recognize how God's grace is operating in our lives all the time.
1: Tehát nem jövünk rá, hogy Isten kegyelme hogyan működik az életünkben folyamatosan.
0: There are so many things that we blame the devil on, but they're from God.
1: Nagyon sok mindenért az ördögöt hibáztatjuk, pedig Istentől vannak.
0: We blame the devil on the person in church that annoys us.
1: Az ördögöt hibáztatjuk azért az emberért a gyülekezetben, aki bosszant minket.
0: We blame the devil on some difficulty that we're having to pray or to fast.
1: Az ördögöt hibáztatjuk olyan nehézségeinkért, amiket mondjuk a bőjtöléssel vagy az imádkozással kapcsolatban élünk át.
0: We blame the devil because we don't understand the Bible the first time we read it.
1: Az ördögöt hibáztatjuk, hogyha első olvasatra nem értjük a Bibliát.
0: God's doing all this. It's not the devil.
1: Pedig nem az ördög csinálja mindezt, hanem Isten.
0: Have you ever noticed that you rebuke the devil and something gets worse?
1: észrevetted?

0: pár, hogy valamiért megdorgálod az ördögöt, és rosszabb lesz a helyzet.
1: That's because it's God that's opposing you.
0: Ez azért van, mert Isten áll ellened.
1: God opposes the proud.
0: Mert Isten ellenáll a kevélyeknek.
1: And so you rebuke the devil.
0: Tehát te megdorgálod az ördögöt.
1: It's the devil that's made you feel good.
0: Pedig ő miatt érezted jobban magad.
1: It's God that's provoking you to repent.
0: És Isten az, aki megtérésre ösztökél.
1: So if you rebuke the devil, it's gonna get worse.
0: Tehát, hogyha megdorgálod az ördögöt, akkor rosszabb lesz a helyzet.
1: The devil takes away all the feel-good stuff, and then that just leaves God to oppose you.
0: Tehát az ördög elvisz magával mindent, amitől jól érezted magad, és akkor csak Isten maradott, aki ellened áll.
1: We need to start to meet the grace of God in our lives.
0: Tehát el kell kezdenünk találkozni Isten kegyelmével az életünkben.
1: To know that there's more grace in our lives than we can possibly imagine.
0: Hogy tudjuk, hogy több kegyelem van az életünkben, mint el tudnánk képzelni.
1: To know the grace of God is surrounding you and upholding you and loving you.
0: Tudni azt, hogy Isten kegyelme vesz minket, körül tart minket, fenn és szeret minket.
1: Go after the grace, because otherwise you'll quit.
0: Menjetek a kegyelem után, nyomuljatok utána, különben fel fogjátok adni.
1: We can also fail if we allow a root of bitterness to grow up in our hearts.
0: Akkor is feladjuk, hogyha engedjük, hogy a szívünkben felnövekedjen a keserűség gyökere.
1: Bitterness comes from unforgiveness.
0: A keserűség az a meg nem bocsátás következménye.
1: Unforgiveness is just going to the Lord and saying, God, I release this to you.
0: A megbocsátás annyi, hogy oda megyünk Istenhez, és azt mondjuk neki, hogy Uram, átadom neked ezt a dolgot.
1: I release the pain, I release what the person did or said to me.
0: Átadom neked a fájdalmamat, átadom neked azt, amit az a másik ember tett vagy mondott.
1: I release how that has made me feel.
0: Átadom neked azt, amilyen érzéseket ez bennem keltett.
1: And I ask you to heal my damaged emotions.
0: És kérlek, hogy gyógyítsd meg a megsérült érzelmeimet.
1: And you can choose to forgive any moment.
0: És bármely pillanatban dönthettek úgy, hogy megbocsátatok.
1: And every time someone does something to cause you pain, you need to release it to God.
0: És valahányszor valaki olyat tesz, ami fájdalmat okoz nektek, azt azonnal átadhatjátok Istennek.
1: You don't have to go to the person and say, oh, I forgive you.
0: Nem kell oda menned az illetőhöz és elmondani, hogy megbocsátok neked.
1: You don't go to the person and say, oh, it's okay, you cut off my arm.
0: Nem kell oda menned hozzá és azt mondani, hogy nem baj, hogy levágtad a karomat.
1: Doesn't hurt that much anyway.
0: Annyira végül is nem fájt.
1: You don't even have to judge whether what they did was right or wrong.
0: Azt sem kell megítélnetek, hogy amit az illető tett, az jó vagy rossz.
1: Did it hurt?
0: Fájt?
1: Then you forgive.
0: Akkor bocsáss meg.
1: If it causes you pain, you release it to God.
0: Ha fájdalmat okozott, add át Istennek.
1: If you do not forgive,
0: ha nem bocsátasz meg,
1: bitterness will grow up inside of you.
0: Akkor felnő benned a keserűség.
1: And it will destroy everything in your life.
0: És az életedben minden tönkretesz.
1: And remember this.
0: És ne felejtsétek.
1: Refusing to forgive.
0: Ha nem vagy hajlandó megbocsátani.
1: Is like swallowing poison.
0: Az olyan, mintha mérget nyelnél le.
1: And expecting the other person to die.
0: És azt várnád, hogy a másik fog meghalni.
1: We must not allow a root of bitterness to grow up.
0: Nem szabad engednünk, hogy a keserűség gyökere felnőjön bennünk.
1: Another reason that we fail.
0: Egy másik oka annak, hogy nem futjuk meg a pályát.
1: Is sexual immorality.
0: A szexuális elkölstelenség.
1: And that's not only adultery and things like that.
0: És ez nem csak a házasságtörés és ehhez hasonlók.
1: It's even pornography.
0: Hanem még a pornográfia is.
1: Guys, we've got to fight this plague called pornography in our world.
0: Fiúk, nagyon kell küzdenünk a pornográfia ellen az életünkben.
1: And if we're true to the rest of the world,
0: és hogyha hűek vagyunk a világ többi részéhez,
1: at least 7 out of 10 men in this room right now,
0: ebben a teremben 10-ből legalább 7 férfi
1: have struggled with pornography in the last week.
0: Biztos küzdött a pornográfiával az elmúlt héten.
1: And about 4 to 6 women out of 10.
0: És 10 nőből körülbelül 4-6
1: have struggled with pornography.
0: Küzdött a pornográfiával.
1: This will tear us down.
0: Teljesen tönkretesz minket ez a pornográfia.
1: We need to be honest with each other and support each other and encourage each other because this is a demonically energized perversion in our world.
0: Bátorítanunk kell egymást, támogatnunk kell egymást, és őszintének kell egymáshoz lennünk ezen a területen, mert a pornográfia az egy ördögi, az ördög által megerősített hatás az életünkben.
1: A final reason that we fail to run our race.
0: Az utolsó oka annak, hogy miért nem futjuk meg a pályánkat.
1: Is that we become profane.
0: Az, hogy elvilágiasodunk.
1: We sometimes think the world is divided into secular and sacred.
0: Azt gondoljuk néha, hogy a világ feloszlik a világi meg a vallási részekre.
1: But it's actually divided into sacred and profane.
0: Pedig igazából a szent és a közönséges, az a két kategória, ami a világban van.
1: Most of what we experience every day as Christians is sacred in the eyes of God.
0: A legtöbb dolog, sok dolog, amit megtapasztalunk naponta az életünkben, mi keresztények, az szent Isten szemében.
1: Sex?
0: A
1: sacred.
0: Sex, a szent.
1: Hungarian wine?
0: A magyar bor?
1: Sacred.
0: Szent.
1: Hungarian cherry tarts that I've never tasted?
0: A magyar cseresznyés lepény, amit soha nem kóstoltam még.
1: Sacred.
0: Szent.
1: Relationships?
0: A kapcsolatok?
1: Sacred.
0: Szentek.
1: Sharing a meal?
0: Együtt étkezni?
1: Sacred.
0: Szent dolog.
1: Enjoying a drive in the countryside?
0: Jót autózni a tájban?
1: Sacred.
0: Szent dolog.
1: Going to work?
0: Elmenni dolgozni?
1: As long as it's not in pornography?
0: Amíg nem pornófilmet forgatsz?
1: Or some other sinful industry?
0: Vagy valami más bűnös iparágat űzöl?
1: Sacred.
0: A szent.
1: But so often we sell out to the profane.
0: De nagyon sokszor bedőlünk a közönségesnek.
1: The example of this was Esau in the Old Testament.
0: Ézsau volt erre jó példa az Ószövetségben.
1: He was so hungry.
0: Annyira éhes volt.
1: That he sold his birthright for a pot of soup.
0: Hogy a születési jogát eladta egy tál ételért.
1: That was profane.
0: Ez közönséges dolog volt.
1: And how often do we sell our birthrights?
0: És milyen gyakran adjuk el a születési jogunkat?
1: We sell out our birthright as a son of God.
0: Eladjuk a születési jogunkat Isten fiaként.
1: For the profane pleasure of yelling at somebody in anger.
0: Azért a közönséges örömért, ami akkor ér minket, amikor haragunkba ráordítunk valakire.
1: We sell our birthright as a son of God.
0: Mi mint Isten fiai eladjuk a születési jogunkat.
1: For the profane pleasure of a secret sin.
0: Egy titkos bűn közönséges öröméért.
1: We sell our birthright as a son of God.
0: Mi mint Isten fiai eladjuk a születési jogunkat.
1: For the profane pleasure of sharing a morsel of gossip.
0: Azért annak a közönséges öröméért, hogy elmondunk egy pici pletykát.
1: A secret criticism of a fellow Christian.
0: Vagy titokban kritizálunk egy keresztény társunkat.
1: Or sharing a meal of roast pastor. On a Sunday afternoon.
0: Vagy vasárnap délután sült pásztort ebédelünk.
1: If you sell yourself out to the profane, you will fail to run your race.
0: Hogyha eladod magad a közönségesnek, akkor nem fogod megfutni a pályádat.
1: So how do we run this race set before us?
0: Akkor hogyan fussuk meg az előttünk levő küzdőtért?
1: And by the way, I promise to finish by 9 o'clock tonight.
0: Egyébként megígérem, hogy este 9-re be fogom fejezni.
1: Just as Pali told me to do.
0: Mert Pali azt mondta, hogy így tegyek.
1: No, that's a fib. I'm not selling out.
0: Ennek nem dőlök be. Nem.
1: First, we need to renew our resolve to persevere and endure.
0: Tehát először is meg kell újítanunk az elhatározásunkat, hogy ki fogunk tartani és tűrni fogunk.
1: Make a choice right now. I am going to persevere.
0: Most döntsd el, hogy ki fogok tartani.
1: I will not quit. I will not surrender until Jesus calls me home.
0: Nem adom meg magam és nem adom fel, amíg Jézus haza nem hív.
1: A next thing.
0: A következő dolog.
1: We need to make straight paths for our feet.
0: Egyenessé kell tennünk az utat a lábunk előtt.
1: That's what the writer to the Hebrews says.
0: Ezt mondja a zsidó levél írója.
1: This means that we need to keep going straight in the race that's before us.
0: Ez azt jelenti, hogy egyenesen kell futnunk az előttünk levő pályán.
1: And we do that with the confidence that as we keep on going, God will heal us.
0: Ez pedig azzal a bizakodással kell tennünk, hogy miközben mi futunk, Isten meggyógyít minket.
1: Many times we have this attitude in our lives.
0: Sokszor ez a hozzáállás van bennünk.
1: God, heal me!
0: Istenem, gyógyíts meg!
1: Heal me and I'll run the race!
0: Gyógyíts meg, és akkor fogom futni a pályát.
1: Totally wrong attitude.
0: Ez egy teljesen rossz hozzáállás.
1: God, I'm running this race.
0: Istenem, én futok.
1: So if you don't heal me,
0: tehát ha nem gyógyítasz meg,
1: I'm a dead person.
0: Akkor meghaltam. Végem van.
1: It's when you step out in the race that God will heal you.
0: Isten akkor gyógyít meg, amikor rálépsz a futópályára.
1: Third thing.
0: A harmadik dolog.
1: Strive for peace with everyone.
0: Törekedjetek a békességre mindenkivel.
1: Resist coming into a place of conflict.
0: Ne legyetek hajlandóak belemenni konfliktusba.
1: It is better to lose a lot than to engage in sinful conflict.
0: Jobb dolog sokat veszíteni, mint egy bűnös harcba belemenni.
1: Now, not all conflict is sinful.
0: Nem minden harc bűnös.
1: We need to have disagreements.
0: Kell, hogy legyenek nézeteltéréseink.
1: That's part of a healthy church.
0: Ez része egy egészséges gyülekezeti életnek.
1: Sometimes those disagreements can be difficult.
0: Néha nehéz lehet egy ilyen nézeteltérés.
1: But you know, even in the midst of difficult disagreements, we can have peace.
0: De tudjátok, még nehéz nézeteltérések közepette is lehet békességünk.
1: I have a number of guys in my life.
0: Számos ember van az életemben.
1: And we can go toe to toe about theological issues.
0: Akikkel majdnem őre tudnánk menni teológiai kérdésekben.
1: We can disagree strongly about what the church needs to do.
0: Nagyon erőteljesen tudunk nem egyetérteni azokban a dolgokban, hogy mit kell a gyülinek tennie.
1: But at the end of the disagreement,
0: de a vita végén,
1: like, let's go have a pint.
0: Na jó, hát akkor ígyunk egy sört.
1: Of Coke.
0: Illetve egy fél liter kólát.
1: But let's have a pint.
0: Na de ígyunk egy fél litert.
1: We're at peace.
0: Mert békében vagyunk.
1: We strive for peace with everyone.
0: Mindenkivel törekszünk a békességre.
1: Now, not everyone wants to have peace.
0: De nem akar mindenki békességet.
1: And if they don't want to have peace, we simply keep running our race.
0: És ha a másik nem akar békességet, mi egyszerűen futunk tovább.
1: Then the writer tells us this.
0: Azt mondja nekünk utána az író.
1: Strive for the holiness without which nobody will see the Lord.
0: Törekedjetek a szentségre, ami nélkül senki nem látja meg Istent.
1: We need holiness in our lives.
0: Szükségünk van a szentségre az életünkben.
1: But holiness is not about doing religious things.
0: De szentség nem arról szól, hogy vallásos dolgokat teszünk.
1: Holiness is about setting aside our lives for God.
0: A szentség arról szól, hogy elkülönítjük az életünket Isten számára.
1: Everything we have belongs to God.
0: Hiszen mindenünk Istené.
1: And we set it aside, it's His.
0: És elkülönítjük a számára mindezt, hiszen az övé.
1: And when we set aside ourselves for God, we become holy.
0: És amikor elkülönítjük magunkat Isten számára, akkor szentek vagyunk.
1: Next, we need to embrace discipline.
0: A következő dolog, el kell fogadnunk a fegyelmezést.
1: We need to embrace self-discipline and God-discipline.
0: Önfegyelmezetnek is lennünk kell, és Istentől is el kell fogadnunk a fegyelmezést.
1: We must learn to control ourselves.
0: Meg kell tanulnunk uralkodni magunkon.
1: That's the biblical form of control.
0: Ez a kontroll bibliai formája, az önkontroll.
1: That means we need to choose to do some things even though they're painful and difficult.
0: Ez azt jelenti, hogy úgy kell döntenünk, hogy megteszünk bizonyos dolgokat akkor is, ha nehezek és fájdalmasak.
1: Means you get up and you go to church even when you don't want to.
0: Ez azt jelenti, hogy felkelsz és elmész a gyülekezetbe akkor is, ha nincs kedved.
1: I remember the story about this guy.
0: Emlékszem erre a történetre egy emberről.
1: He woke up on a Sunday morning.
0: Felébredt vasárnap reggel.
1: Said to his wife.
0: Azt mondta a feleségének.
1: Honey, I'm not going to church today.
0: Drága, ma nem megyek el a gyülekezetbe.
1: She said, we are going to church today.
0: De az asszony azt mondta, elmegyünk a gyülibe.
1: Said, I'm not going to church today.
0: Azt mondta a férj, nem megyek el ma a gyülekezetbe.
1: She said, we're going to church today.
0: Az asszony erősítgett, hogy de elmegyünk a gyülibe.
1: I'm not going to church today.
0: De nem megyek ma a gyülekezetbe.
1: Well, why don't you want to go to
0: de
1: church?
0: De miért nem akarsz elmenni a gyülekezetbe?
1: Services are boring.
0: Unalmasak az összejövetelek.
1: I don't like the people very much.
0: Nem nagyon szeretem az ottani embereket.
1: And I really don't think they like me very much.
0: És nem gondolnám, hogy ők is túlzottan szeretnének engem.
1: She said, we're going to church today.
0: De az, hogy azt mondja, elmegyünk ma a gyülekezetbe akkor is.
1: She said, why should we go to church today?
0: És az ember visszakérdez, miért kéne elmennünk a gyülekezetbe?
1: She said, you're the pastor.
0: Azt mondja, mert te vagy a lelkész.
1: We go.
0: Elmegyünk.
1: We do the things that are difficult.
0: Megtesszük a nehéz dolgokat.
1: Almost every Sunday I wake up not wanting to go to church.
0: Én majdnem minden vasárnap úgy ébredek fel, hogy nincs kedvem elmenni a gyülekezetbe.
1: It's hard to get out of bed at 6 a.m.
0: Reggel 6-kor nehéz fölkelni az ágyból.
1: But I do it.
0: De megteszem.
1: I figure they would notice if I wasn't there.
0: Gondolom észrevennék, ha nem lennék ott.
1: And by the end of it, God has transformed my attitude.
0: És végül is Isten megváltoztatta a hozzáállásomat.
1: We need to discipline ourselves.
0: Fegyelmeznünk kell magunkat.
1: Because if you don't discipline yourself, God will.
0: Mert ha nem fegyelmezed meg magad, akkor majd Isten fog fegyelmezni.
1: And God will bring people in your life to discipline you. That's how He works.
0: Ez úgy működik, hogy Isten behoz embereket az életedbe, akik majd megfegyelmeznek.
1: He will bring people to train you.
0: Elhoz embereket az életedbe, akik majd kiképeznek.
1: And you need to see discipline as a good thing.
0: És a fegyelmezést jó dolognak kell látnotok.
1: God's discipline is never bad.
0: Isten fenyítése soha nem rossz.
1: And it is never inappropriate.
0: És soha nem helytelen.
1: It is perfectly tailored to you, just as your race is perfectly tailored to you.
0: Tökéletesen rád van szabva, ugyanúgy, ahogy a versenyed.
1: Embrace it.
0: Fogadd el.
1: Cooperate with it.
0: Működj vele együtt.
1: I learned this when I was a kid with my mom.
0: Én ezt gyerekként tanultam meg az anyukám mellett.
1: I was one of those stupid kids.
0: Én a buta gyerekek közé tartoztam.
1: I would go out and cut a branch off of a willow tree.
0: Kimentem, levágtam egy fűzfáról egy ágat.
1: I'd proudly come in and present it to my mom.
0: És büszkén bementem a házba, és megmutattam az anyukámnak.
1: Say, mom, here's a switch.
0: Azt mondtam, itt van egy kapcsoló.
1: Do you know what a switch is? It's what a parent goes.
0: Tehát, hogy itt egy pálca, amivel elleverhetsz engem.
1: You know, that's stupid.
0: Hát ez ostobaság.
1: But I did that all the time.
0: De állandóan ilyeneket csináltam.
1: And what I learned
0: és azt tanultam meg,
1: is that, and my mom was never abusive, by the way, that way.
0: Egyébként az anyukánk soha nem bántalmazott minket.
1: What I learned, it's a lot easier to endure a spanking.
0: Azt tanultam meg, hogy sokkal könnyebb kibírni egy verést.
1: If I just stayed still.
0: Hogyha nyugton állok a helyemen.
1: You know what happened? If I do this.
0: Mert hogyha ezt csinálom.
1: Ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow.
0: Ha ezt csinálom.
1: My mom would do this.
0: Akkor az anyukám ezt csinálja.
1: You know, that's a lot more than if I just stayed here and she goes. Ch-ch.
0: Ez sokkal rosszabb, mint ha csak itt állok és kettőt oda csak.
1: So cooperate with God's discipline.
0: Tehát működjetek együtt Isten fenyítésével.
1: He doesn't use a switch.
0: Ő nem használ pálcát.
1: He uses your wife.
0: Hanem a feleségeteket használja.
1: Or your pastor.
0: Vagy a pásztorotokat.
1: Or somebody in your church if you are a pastor.
0: Vagy hogyha pásztor vagy, akkor egy gyülekezeti tagodat használja.
1: Then.
0: Aztán.
1: We need to look for the joy, not look for the cross.
0: Nem a keresztet kell keresnünk, és nem arra néznünk, hanem az örömre.
1: Notice what the text says.
0: Figyeljétek meg, mit mond a szöveg.
1: Jesus, for the joy set before him, endured the cross.
0: Jézus eltűrte a keresztet az előtte levő örömért.
1: It's joy that we're looking for.
0: Mi az örömre törekszünk.
1: And I have learned this secret.
0: És megtanultam egy titkot.
1: I can guarantee you how to be joyful from this moment forward.
0: Garantálni tudom nektek, hogy hogyan lehet örömötök ettől a perctől kezdve.
1: Joy is a matter of focus.
0: Az öröm azon múlik, hogy mire koncentráltok.
1: Joy comes by what we choose to pay attention to.
0: Akkor lesz örömünk, aszerint lesz örömünk, hogy döntünk, hogy mire fogunk nézni.
1: There are things that my wife could focus on in my life.
0: Vannak az életemben dolgok, amikre koncentrálhatna a feleségem.
1: That would not bring her joy.
0: Ami nem jelentene neki örömet.
1: Rod, why didn't you put the dishes in the dishwasher?
0: Rod, miért nem raktad be a szennyes edényt a mosogatóba?
1: Rod, why does this room smell so bad?
0: Rod, miért ilyen büdös ez a szoba?
1: It smells kind of like a toilet in here.
0: Olyan szag van itt, mint a WC-ben.
1: And many other things.
0: És sok egyéb dolgot mondhatnék.
1: But my wife thankfully chooses not to focus on those things.
0: De hála az Úrnak, a feleségem úgy dönt, hogy nem ezekre a dolgokra összpontosít.
1: She chooses to focus on things such as my natural good looks.
0: Hanem a természetes jó külsőmre koncentrál a feleségem.
1: My slim physique.
0: A karcsú termetemre.
1: And my muscular manhood.
0: És az izmos férfiasságomra.
1: Joy comes by what you choose to focus on.
0: Tehát attól lesz örömöd, hogy mire összpontosítasz.
1: I can choose to focus on the fact that I'm really hot standing up here in the suit coat.
0: Koncentrálhatnék most arra, hogy eléggé melegen van itt az öltönyben.
1: I can choose to focus on the fact that I don't like orange and those curtains are kind of orangey.
0: Gondolhatnék arra, hogy igazán nem nagyon tetszenek nekem ezek a majdnem narancs színű függönyök.
1: Or I can choose to focus on you.
0: Vagy dönthetek úgy, hogy rátok koncentrálok.
1: And the great privilege I have of being here to share with you.
0: És arra a kiváltságra, amiben részem van, hogy itt állhatok és veletek beszélhetek.
1: The beautiful people that I've come to know here.
0: a nagyszerű emberekre, akiket itt megismertem.
1: And really good Hungarian food.
0: És az igazán nagyon jó magyar kajára.
1: Including those cherry pastries that I've never tasted.
0: Többek között a kitűnő cseresznyés lepényre, amit még nem kóstolhattam meg.
1: Guess what brings me joy?
0: Na, találjátok ki, hogy mi jelent nekem örömet.
1: It's the focus on you, not the cherry pastries.
0: Az, hogy rátok koncentrálok, és nem a cseresznyés lepényre.
1: Look for the joy, not the cross.
0: Tehát ne a keresztre nézzetek, hanem az örömre.
1: Look for the beauty, not the ugliness.
0: A szépséget lássátok, ne a csúnyaságot.
1: Rejoice in the pleasure, not the pain.
0: Az örömnek örüljetek, és ne a fájdalomnak.
1: And know that you have a God who loves you with all the passion of his being.
0: És tudjátok meg, hogy olyan Istenetek van, aki a lénye teljes szenvedélyével szeret titeket.
1: And the final thing here.
0: És az utolsó pont itt.
1: Fix your eyes on Jesus.
0: Szegezzétek tekinteteteket Jézusra.
1: Fix your eyes on Jesus.
0: Nézzetek Jézusra.
1: The author and perfecter of our faith.
0: Hitünk szerzőjére és bevégzőjére.
1: Fix your eyes on Jesus.
0: Rögzítsétek a szemeteket Jézusra.
1: I've learned something important by driving in the Scottish Highlands.
0: A skót magasföldön autózva megtanultam egy fontos dolgot.
1: I love to drive.
0: Nagyon szeretek autózni.
1: And I love to drive these curvy roads.
0: Szeretek azokon a kanyargós utakon tekerni, hajtani.
1: You know the kind.
0: Tudjátok, milyen utak ezek?
1: And I've learned that if I'm driving these curvy roads and suddenly I say, oh look, there's a mountain, I will tend to go, ooh.
0: És megtanultam, hogyha mondjuk így megyek a kanyargós utakon, és oda nézek balra, és azt mondom, nézd, ott egy hely, akkor hajlamos vagyok arra tekerni a kormányt.
1: And as I start to go, ooh.
0: És ahogy kezdek így menni,
1: I hear a sound.
0: Hallok egy hangot.
1: Rod!
0: Rod!
1: What we fix our eyes on,
0: amire a szemünket rögzítjük,
1: determines our direction.
0: Meghatározza az irányunkat.
1: If you fix your eyes on Jesus,
0: és ha ti Jézusra néztek egyfolytában,
1: you will run straight to his arms.
0: Akkor egyenesen az ő karjába fogtok futni.
1: If you fix your eyes on Jesus,
0: ha Jézusra néztek csak,
1: you will find the joy and miss the cross.
0: Akkor megtaláljátok az örömöt és kihagyjátok a keresztet.
1: If you fix your eyes on Jesus,
0: ha Jézusra rögzítitek a szemeteket,
1: you will run the race that is set before you.
0: Akkor megfutjátok az előttetek levő pályát.
1: If you fix your eyes on Jesus,
0: hogyha Jézusra néztek,
1: you will see God do amazing things in your life.
0: Azt fogjátok látni, hogy Isten elképesztő dolgokat tesz az életetekben.
1: If you fix your eyes on Jesus,
0: hogyha a szemeteket Jézusra rögzítitek,
1: you will win.
0: Akkor győzni fogtok.
1: You will overcome.
0: Legyőztök ellenségeket.
1: You will run your race.
0: Megfutjátok a pályátokat.
1: And you will receive your reward.
0: És megkapjátok a jutalmatokat.
1: You will receive the victor's crown.
0: Megkapjátok a győzelmi koronát.
1: You will know the crown of life.
0: Megismeritek az élet koronáját.
1: And God will release his power and life in you.
0: És Isten kiárasztja belétek az erejét és az életét.
1: And as you fix your eyes on Jesus, you will change the world.
0: És ahogy Jézusra szegezitek a tekinteteteket, ő megváltoztatja a világot.
1: With the glory of God in Jesus Christ.
0: Isten dicsőségére Jézus Krisztusban.
1: Amen.
0: Amen.
1: I want to pray for you.
0: Szeretnék imádkozni értetek.
1: And then tonight, after our evening, at the close of our evening session, we're going to do some ministry to people.
0: És majd az esti szolgálat után még majd imádkozunk emberekért.
1: One of the things that we will do tonight,
0: az egyik dolog, amit ma este tenni fogunk,
1: is that we are going to pray for those of you who are feeling weary in your race.
0: Azokért akarunk imádkozni ma este különösen, akik úgy érzik, hogy elfáradtak a versenyfutásban.
1: There are some who have been ready to give up.
0: Vannak itt néhányak, akik már készek feladni.
1: And God is going to re-energize you tonight.
0: De Isten új energiával tölt fel titeket ma.
1: Come with that expectation.
0: Gyertek ezzel az elvárással.
1: Because he will do it for everyone who receives.
0: Mert ő mindenkivel meg fogja tenni, aki befogadja ezt az erőt.
1: Seldom that I guarantee things, but I think I can guarantee this from the Lord.
0: Ritkán merek garantálni dolgokat, de azt hiszem, hogy ezt garantálhatom az Úrtól.
1: There'll be one other thing, but that'll be connected with tonight's message.
0: De lesz egy másik dolog is, de az kapcsolatban fog állni az esti üzenettel.
1: But for now, let me pray for you.
0: De egyelőre akkor imádkozom értetek.
1: Father God,
0: Atyánk Istenünk,
1: thank you for giving each one of us a race.
0: Köszönjük, hogy mindegyikünknek adtál egy versenyt.
1: Thank you for giving us a race that we can win.
0: Köszönöm, hogy olyan versenyt adtál mindenkinek, amit megnyerhet.
1: Thank you for giving us a race that we cannot lose.
0: Köszönöm, hogy olyan versenyt adtál nekünk, amit nem veszíthetünk el.
1: As long as we choose to persevere and endure.
0: Amíg úgy döntünk, hogy tűrünk és kitartunk.
1: Help us fix our eyes on Jesus.
0: Segíts nekünk, Atyánk, hogy Jézusra tudjuk szegezni a tekintetünket.
1: The founder and perfecter of our faith.
0: Aki a hitünk szervője és bevégzője.
1: Who for the joy set before him endured the cross.
0: Aki az előtte lévő öröm kedvéért elviselte a keresztet.
1: And scorned its shame.
0: És megvetette a szégyent.
1: And Father God.
0: És Atyánk Istenünk.
1: As we are running this race.
0: Ahogy futjuk ezt a versenyt.
1: Let the wind of your Holy Spirit blow at our backs.
0: A te szent szellemednek a hátszele legyen velünk.
1: And begin to push us forward.
0: Kezdjen minket tolni előre.
1: Let the fire of the Holy Spirit ignite our hearts.
0: A szent szellem tüze lobbantsa lángra a szívünket.
1: And set our lives ablaze.
0: És hozza ízásba az életünket.
1: So that as we run the race before us.
0: Hogy amint futjuk az előttünk levő pályát.
1: We will reflect the glory of God in Jesus Christ.
0: Isten Jézus Krisztusban megjelent dicsőséget tükrözzük vissza.
1: And we will experience victory.
0: És akkor át fogjuk élni a győzelmet.
1: I pray that blessing on this church.
0: Ezt az áldást imádkozom erre a gyülekezetre.
1: And I pray that blessing on everyone here tonight.
0: És mindenkire, aki itt van ma este.
1: We thank you and we praise you.
0: Köszönjük, Uram, és dicsérünk téged.
1: For all these things.
0: Mindezekért a dolgokért.
1: In Jesus' name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Bless you all.
0: Áldja meg az Úrt itt mindannyiótokat.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 13. részét hallhatjuk.
3: I'd like to just go to John.
4: Most szeretnék egy János 14-hez lapozni pár percre.
3: And I want to just press home some what we were looking at before the break.
4: És szeretném, hogyha megértenétek még jobban néhány dolgot, amiről beszéltünk a szünet előtt.
3: And once again, this is in the upper room.
4: Újra ott vagyunk a felházban.
3: And Jesus is not bothered by the fact that his disciples are going to scatter.
4: És Jézus nem zavarja ez a tény, hogy a tanítványai szét fognak szóródni.
3: And that they're all going to run away.
4: Mindannyian el fognak menekülni.
3: And that he's already confident of the way God's going to restore them in the power of the Spirit.
4: És Jézus már bízik abban, hogy Isten a Szentlélek ereje által a helyre fogja állítani a tanítványokat.
3: And it's that incredible failure which they're about to experience. He's saying, now don't let that trouble you.
4: És Jézus azt mondja, hogy nem akarom, hogy zaklasson titeket az a nagy kudarc, amit hamarosan meg fogtok élni, és hiba, amit el fogtok követni.
3: Because until you really get into the new covenant,
4: mert amíg nem jutok igazából az új szövetségbe,
3: and I've risen from the dead,
4: amíg föl nem támadok a halálból,
3: and I can come and possess your humanity,
4: és el nem tudok jönni, hogy birtokba vegyem az emberi lényeteket,
3: you're always going to be a failure.
4: Addig mindig kudarcosak lesztek.
3: It's guaranteed.
4: Ez szavatolni tudom.
3: So don't let it trouble you.
4: Úgyhogy ne zavarjon ezt titeket nagyon.
3: That without me you're useless and hopeless.
4: Mert nélkülem haszontalanok és reménytelenek vagytok.
3: You'll run from the devil like terrified rabbits.
4: És mint rémült nyulak szaladtok el az ördög elől.
3: But when I get inside you, I'm going to turn you into lions.
4: De amikor majd belétek megyek, akkor költözöm, akkor oroszlánnak teszlek titeket.
3: Don't let it trouble you.
4: Tehát ne engedjétek, hogy ez zavarjon titeket.
3: Now in the English Bible, the
4: az angol Bibliában a következő néhány vers fordítása nagyon félrevezető.
3: Because the trouble is that translators tend to weave their theology into the translation.
4: Mert az a baj, hogy a fordítók általában a teológiájukat megpróbálják beleszőni a fordításokba.
3: And one of the ways the devil works is to transfer to heaven what we can experience on earth.
4: És ez az ördög egyik módszere, hogy megpróbálja elhalogatni az elménkben a mennyre azt, amit a földön megélhetünk.
3: It's going to be great when we get to heaven. It's all going to be fantastic.
4: Nagyszerű, fantasztikus lesz, amikor a mennybe jutunk, de itt a földön csak próbáljunk kitartani addig, amíg Jézus vissza nem jön. Ez a hozzáállás, amit az ördög propagál.
3: And the great purpose of the Melchizedek priesthood is to bring heaven down on earth.
4: A melkisedeki papságnak az a nagy feladata, hogy lehozza a mennyet a földre.
3: Not to wait till we get to heaven, but to get hold of heaven.
4: Nem az, hogy várjunk, amíg
3: cause it to manifest on earth.
4: El nem jutunk a mennybe, hanem hogy ragadjuk meg a mennyet, és erővel húzzuk le a földre.
3: Because Jesus taught us to pray that way.
4: Mert Jézus így tanított minket imádkozni.
3: Once you've glorified God, it's the next most important thing that we should pray about.
4: Miután dicsőítettük Istent, ez a következő legfontosabb dolog, amiért imádkoznunk kell.
3: He said, pray.
4: Azt mondta Jézus.
3: To God that His kingdom will come.
4: Imádkozzatok Istenhez, hogy jöjjön el az ő királysága.
3: And He defines the kingdom like this.
4: És a következő módon határozza meg a királyságot.
3: The will of God being
4: Isten akarata megtörténik a földön. Pontosan ugyanúgy, ahogy a mennyben.
3: And there's a certain teaching about the second coming which programs people to want to fly away to heaven because we can't do anything about the earth.
4: Van Jézus második visszajövetelével kapcsolatban egy olyan tanítás, ami az emberek agyát úgy programozza be, hogy várjunk arra, hogy elragadtassunk innen, mert a földön úgyse tudunk csinálni semmit.
3: And unfortunately some of the translators,
4: sajnos
3: they weave that theology into their
4: translation. Néhány fordító befűzte az ilyenfajta teológiáját, belefonta a fordításokba.
3: I don't know about the German Bible or any other Bible, but I'm telling you what it's like in the English.
4: Nem tudom, mi a helyzet a német Bibliával, vagy az többivel, de elmondom, mi van az angol Bibliában.
3: And so So those first few verses of John 14
4: a János 14. Úgy vesszük általában, hogy majd a mennybe valósul meg, miután Jézus visszajött.
3: And the Father's house is some wonderful gold-plated mansion in heaven.
4: Az valamilyen csodálatos aranyra festett lakhely, palota a mennyben.
3: And we've all got a fantastic house waiting for us.
4: És óriási, fantasztikus házak várnak ott rá, gyönyörűek.
3: And in English, there's all many songs that express that sentiment.
4: Angolul nagyon sok olyan ének van, ami ezt az érzést fejezi ki.
3: In heaven, waiting for me.
4: A mennyben rám vár.
3: There's a beautiful house with
4: egy gyönyörű ház,
3: 7 bathrooms.
4: Amiben 7 fürdőszoba van.
3: 6 bedrooms and wonderful.
4: 6 hálószoba, gyönyörű bútorok.
3: And I'm going to fly away to my mansion in heaven.
4: És el fogok repülni a mennyei házamba.
3: And we're all going to have nice mansions down the same road.
4: És mindannyian ugyanazon az utcán kapunk majd gyönyörű házakat.
3: And I walk down this gold-plated driveway to see my friend.
4: És a barátaimhoz úgy sétálok majd el, hogy az aranylapokkal kirakott utcán megyek végig.
3: And we go into each other's houses.
4: És akkor meglátogatjuk egymást a házainkban.
3: We have tea together.
4: És akkor együtt teázunk majd.
3: Listen.
4: Isten áldjon, aztán hazamegyünk.
3: But this is not what Jesus is talking.
4: De Jézus nem erről beszél itt.
3: First of all, let's establish mindenek who the Father's house is.
4: Szögezzük le, hogy ki az Atya háza.
3: Father's house is a community of God's people.
4: Isten népének a közössége.
3: That have been built together by Jesus and by the Spirit.
4: Amit Jézus és a Szentlélek épített egybe.
3: To become a living habitation for God.
4: És az Istennek az élő lakhelye lett szellemben.
3: Now there's many scriptures we could turn to.
4: Nagyon sok igéhez lapozhatnánk ennek igazolására.
3: God actually is not interested in physical.
4: De Isten igazából nem érdeklik a fizikai házak.
3: And right from the beginning of the Old Testament right through to the book of Revelation, he says,
4: Ószövetség elejétől kezdve a Jelenések könyvéig azt mondja Isten, hogy én nem lakom földi házakban, mert az túl nagy vagyok hozzá.
3: God hates religious buildings.
4: Isten gyűlöli a vallásos épületeket.
3: And refuses to be confined to them.
4: És nem hajlandó beszűkülni azokba, bepréselni magát azokba.
3: God never liked the temple.
4: Istennek
3: never dwelt there. Hello.
4: Soha nem tetszett a templom, és soha nem lakott ott.
3: But he dwelt and does dwell with people.
4: Hanem emberekkel lakott és lakik.
3: We won't go into all that. That'll take far too long.
4: Most nem megyünk ebbe bele, mert túl sokáig tartana.
3: But let's go to John 14.
4: De menjünk a János 14-hez.
3: And he's not talking about his second coming. He's talking about his resurrection.
4: Itt Jézus nem a második eljöveteléről beszél, hanem a feltámadásáról.
3: This will all come into functional reality in the resurrection.
4: A feltámadásban fog mind ez a dolog működni és megvalósulni.
3: The moment he rises from the dead,
4: abban a pillanatban, amikor
3: them,
4: Jézus feltámad a halálból és a tanítványaiba beköltözik a Szentlélek, ez meg fog történni.
3: And his father's house, he said this in John 2.
4: Azt mondta Jézus a János 2-ben,
3: this temple,
4: hogy pusztítsátok el ezt a templomot, és 3 nap alatt újra fogom építeni.
3: And it tells us he was speaking not of
4: és azt olvassuk, hogy itt Jézus nem a jeruzsálemi földi templomról beszélt, hanem a saját testéről.
3: His own body, the church, exactly the vision that our sister shared with us just now.
4: A mi testvérnünk azt a látást látta pontosan, ami Jézus testét mutatta.
3: So there are many pictures of this corporate Melchizedek.
4: Erről a testületi Melchizedekről sok kép van.
3: And one picture that we need to comprehend is that the whole body is a spirit.
4: Hogy az egész test mint egy épület Isten lakhelye szellemben.
3: And this word dwelling place comes again and again.
4: És újra előjön ez a szó, hogy lakhely.
3: Now in the English Bible it says in verse 2.
4: A második versben azt mondja az angol Biblia, magyar is. Az én atyámnak házában sok lakóhely van.
3: Now I've got to speak to the English translation because many of you.
4: Tehát én az angol fordítás alapján fogok beszélni. Sokan ezt olvassátok ti is.
3: And that word mention is a total mistranslation.
4: Teljesen rossz fordítás, ez a lakóhely.
5: Ist genauso eine völlig falsche Übersetzung.
3: The word literally means a place of abiding, a spiritual dwelling place.
4: Ez a szó konkrétan azt jelenti, hogy egy ott tartózkodási hely, egy szellemi lakhely, a magyar lakóhely az
3: egy
4: jó szó.
3: The same word that's used in John chapter 15.
4: Ugyanaz a szó, amit a János 15:7-ben használunk.
3: If you abide in me,
4: hogyha bennem maradtok vagy lakoztok,
3: you,
4: és az én szavaim bennetek maradnak, avagy lakoznak, akkor kérhettek bármit, és az meg lesz nektek.
5: De
4: tartózkodási helyről van szó.
3: So the emphasis is upon the reality of a relationship where God literally lives in you and you literally live in God.
4: Tehát Jézus itt egy valóságos kapcsolatról beszél, amelyben ti Istenben lakoztok és Isten bennetek lakozik.
3: Now this is a it's almost impossible for the mind to fully comprehend what is to copy.
4: Az elménk nem tudja ezt teljesen felfogni.
3: Because the scriptures seem to give two.
4: Mert úgy tűnik, hogy
3: is struggling for words to describe this.
4: Az ige írói szinte küzdködnek, hogy milyen szavakat találjanak arra, hogy leírják ezt a fogalmat.
3: Because it talks about us living in God and God living in us.
4: Mert arról beszél, hogy Isten bennünk él, mi pedig ő benne.
3: And I'm trying to comprehend this, and this is one picture.
4: Én is próbálom ezt felfogni, és a következő kép az egyik, amivel próbálom ezt
3: imagine
4: magyarázni.
3: Stepping into the Atlantic Ocean.
4: Képzeljétek el, hogy beléptek az Atlanti óceánba.
3: And then you open your mouth.
4: Aztán kinyitjátok a szátokat.
3: And you drink it.
4: És megissza, és elkezdetek
3: inni. Now the ocean's in you because you've drunk it.
4: Ilyenkor az óceán bennetek van, mert ittatok belőle.
3: But you're in the ocean because you're immersed in it.
4: De ti is az óceánban vagytok, mert ott vagytok benne a vízben.
3: Now that's the best way I could describe this relationship.
4: Ez a legjobb módja annak, hogy ezt a kapcsolatot leírjam.
3: God is the ocean.
4: Isten az óceán.
3: And there's a way in which we step into him and are immersed in him.
4: Adott módon belelépünk és belemerülünk Istenbe.
3: But it's also true that he steps into us and lives in us.
4: Hogy Isten belénk lép és bennünk él.
3: But how can anybody drink the ocean that God is?
4: De hogyan ihatná meg bárki azt az óceánt, ami Isten?
3: And so to be filled up with all the fullness of God, and yet for God, for us to be totally immersed in him are both two sides of a glorious truth.
4: Tehát egy dicsőség és igazság két oldala az, hogy mi benne vagyunk Istenben, és ugyanakkor betöltekezhetünk Isten teljességével.
5: Das ist dieses unbegreifliche.
3: And that's what Jesus is talking about here.
4: És Jézus erről beszél itt.
3: The whole Melchizedek priesthood lives in the burning, glorious, unveiled presence of the living God.
4: Melchizedeki papság Isten leplezetlen dicsőség és izzó jelenlétében él.
3: There's no veils.
4: Nincsenek ártit.
3: There's no curtains. There's no
4: nincsenek függönyek.
3: Restricted holy places.
4: Nincsenek bezárt szűk szent helyek.
3: All that disappears into the glorious, unrestricted intensity of all that God is.
4: Isten lénye teljességének a korlátlan, leplezetlen, dicsőséges teljességében.
3: Jesus is going now to swim in the ocean of his father.
4: Jézus most elmegy, hogy ússzon az atyának a tengerében.
3: And be all the fullness of the Melchizedek priesthood.
4: És ő legyen a Melchizedeki papság teljessége.
3: He says, my father is so
4: mondta,
3: big.
4: Az én atyám olyan nagy.
3: There's plenty of room for all of you.
4: Mindannyiatok számára elég hely van benne.
3: I'm going to prepare a place for you.
4: Készítek nektek ott egy helyet.
3: And when I come again in my resurrection.
4: És amikor újra eljövök feltámadva.
3: I'm going to bring you into this dwelling place.
4: Elhozlak titeket erre a lakhelyre.
3: So that where I am, there you may be also.
4: Ti is ott lehessetek, ahol én vagyok.
3: Now that's the Melchizedek priesthood.
4: Ez a Melchizedeki papság.
3: It isn't some. It's not. The tabernacle in heaven isn't a sort of
4: special
3: quality curtain,
4: aminek valami egészen különleges minőségű kárpitja van.
5: besonders schönen Vorhang.
3: It's not sort of, you know, on earth it's brass, but in heaven it's gold.
4: Ez nem olyan fajta, hogy a földön nincsenek
3: függönyök.
4: Nincsenek bezárt szűk szent helyek.
5: Ganz gewisse Dinge nur begrenzte aller Heiligen.
3: All that disappears into the glorious, unrestricted intensity of all that God is.
4: Isten lénye teljességének a korlátlan, leplezetlen, dicsőséges teljességében.
3: Jesus is going now to swim in the ocean of his Father.
4: Jézus most elmegy, hogy ússzon az atyának a tengerében.
3: And be all the fullness of the Melchizedek priesthood.
4: És ő legyen a Melchizedeki papság teljessége.
3: He says, my father is so
4: mondta,
3: big.
4: Az én atyám olyan nagy.
3: There's plenty of room for all of you.
4: Mindannyiatok számára elég hely van benne.
3: I'm going to prepare a place for you.
4: Készítek nektek ott egy helyet.
3: And when I come again in my resurrection,
4: és amikor újra eljövök feltámadva,
3: I'm going to bring you into this dwelling place.
4: Elhozlak titeket erre a lakhelyre.
3: So that where I am, there you may be also.
4: Ti is ott lehessetek, ahol én vagyok.
3: Now that's the Melchizedek priesthood.
4: Ez a Melchizedeki papság.
3: It isn't some, it's not the tabernacle in heaven isn't a sort of
4: special
3: quality curtain,
4: aminek valami egészen különleges minőségű kárpitja van.
3: It's not sort of, you know, on earth it's brass, but in heaven it's gold. It's

0: tak teješ się.
1: He says, my father's
0: so big. Odwiedza cię mój on nogi.
1: There's plenty of room for all of you.
0: Min do nie zaksana, ale Ellen Haven będę.
1: I'm going to prepare a place for you.
0: Kiedy tak nie tak opieć haja.
1: And when I come again in my resurrection.
0: I co mi koruje, że jak się sam odwam.
1: I'm going to bring you into this dwelling place.
0: Echo z latite ke tera lokere.
1: So that where I am, there you may be also.
0: Ty szot lehesz tak ahol én vagyok.
1: Now that's the Melchizedek priesthood.
0: Ez a Melchizedeki papság.
1: It isn't some. It's not. The tabernacle in heaven isn't a sort of
0: special
1: quality curtain.
0: Aminek valami egészen különleges minőségű kárpitja van.
1: It's not sort of, you know, on earth it's brass, but in heaven it's gold.
0: Ez nem olyan fajta, hogy a földön részből van, a mennybe meg aranyból, tehát nem ilyesmiről van itt szó.
1: It's just the unrestricted access to the glory and presence of God.
0: Hanem az, hogy Isten jelenlétéhez és dicsőségéhez korlátlan módon hozzáférhetünk.
1: Now that's where Jesus is going.
0: Jézus ide ment.
1: He said, that's where I'm going.
0: Azt mondta, én ide megyek.
1: And I'm going to prepare a place for you.
0: És készítek nektek is helyet.
1: And I will come back in my resurrection.
0: Aztán visszajövök a feltámadásban.
1: And then I'm going to take you.
0: És megfoglak titeket.
1: So that where I am.
0: Hogy ahol én vagyok.
1: There's a place prepared for you.
0: Ott is készítettem nektek egy helyet.
1: And there I am, there you can be also.
0: És ahol én vagyok, ti is ott lehessetek.
1: Amen. Now the access to this is through the gate, if I can use that word, the gate of a relationship with the Father.
0: Az Atyával való kapcsolatunk az a kapu, hogyha használhatom ezt a szót, ami által bejuthatunk erre a helyre.
1: That's the way Jesus lived. It was
0: Jézus
1: by
0: így
1: knowing
0: élt.
1: The Father.
0: Ő ismerte az Atyát. És így élt.
1: And it was by the interaction of Father and Son,
0: because
1: in deep spiritual communion,
0: that allowed
1: the power of His glorious life to be manifested.
0: Közösségben és egymás közötti hatásban áradhatott ki Jézusnak az ereje, Isten ereje, ami megvalósult Jézus földi életében.
1: See, and once He's come in resurrection,
0: tehát miután Jézus feltámadt,
1: which He has already done,
0: ezt már megtette, ugye?
1: And once the Spirit's come, which has already happened,
0: miután a Szentlélek eljön, ami már szintén megtörtént,
1: there's a place waiting for you.
0: Most már vár rátok egy hely.
1: It's not in the glory by and by.
0: Nem majd a túlvilági dicsőségben.
1: It's in the now, once you've been made alive.
0: Hanem most is, miután megelevenedtetek.
1: Let's just move on this one.
0: Akkor menjünk tovább ezen a vonalon.
1: Because this is really what Hebrews 9 and Hebrews 10 is talking about.
0: Erről
1: it's getting us into this relationship.
0: A Zsidó 9 és 10, hogy ebbe a kapcsolatba bejussunk.
1: But let's stay in John 14 for
0: a moment. Maradjunk még egy kicsit a János 14-nél.
1: Let's read on in chapter 14, verse 3.
0: A harmadik vers.
1: And if I go and prepare a place for you, I will come again
0: és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
1: He's repeating what he said in John 12.
0: Tehát megismétli azt, amit a János 12-ben mondott.
1: If you will die,
0: ha meghaltok,
1: to your own self-will, your own self-life,
0: a saját akaratotoknak, a saját önállóságotoknak és a saját életeteknek.
1: And let the seed of my glorious life totally fill your personality.
0: És engeditek,
1: until there's nothing of you left, it's only Jesus.
0: Hogy az én dicsőséges életem magja betöltse a teljes személyiségeteket, olyan mértékig, hogy már semmi nem marad belőletek, hanem minden Jézus.
1: If you just get out of the way and let the seed of Jesus grow into a full-grown man within you.
0: És eléritek, hogy Jézusnak a magja egy teljesen felnőtt férfivá növekedjen bennetek.
1: Then the fullness of that man and
0: akkor ennek a férfinek a teljessége,
1: who he is, will now fill you.
0: És annak a papságnak a teljessége, aki ő, be fog tölteni titeket.
1: Now he's getting them to see it in other words, the same truth.
0: Most más szavakkal magyarázza nekik ugyanazt az igazságot.
1: He says in verse 4, the way,
0: mondja a negyedik versben,
1: you know, and the way you know.
0: És hogy hová megyek, én tudjátok, az utat is tudjátok.
1: Thomas said to him, Lord,
0: mondanék itt Tamás, Uram,
1: know where you are going.
0: Nem tudjuk, hová megy. Mi módon tudhatjuk azért az utat?

0: see verse 6 in its real proper context.
1: Lássátok a hatodik verset az igazi szövegösszefüggésben.
0: It's not a way to heaven, as our many songs erroneously sing.
1: Nem a mennybe vezető útról szól ez, ahol sok énekünk ironikusan ezt mondja.
0: It's not a gospel verse getting people to salvation.
1: Ez nem az evangéliumot hirdető ige, ami által üdvösségre lehet jutni.
0: It's a Melchizedek verse.
1: Hanem egy Melchizedeki ige,
0: of that glorious priesthood.
1: Ami segít nekünk eljutni a dicsőséges papságnak a teljességére.
0: He's not talking to the world, he's talking to the 12 apostles in the upper room.
1: Nem a világhoz szólít Jézus, hanem a 12 apostolhoz a felházban.
0: Thomas says, we don't know the way.
1: Tamás azt mondja, nem tudjuk az utat, Uram.
0: He says, I am the way.
1: Erre Jézus azt mondja, én vagyok az út.
0: I'm the truth.
1: Én vagyok az igazság.
0: And I'm the life.
1: És én vagyok az élet.
0: And no man can come where?
1: Senki sem mehet hova? Az atyához. Hanem ha én általam.
0: Now if you let this thing happen in you,
1: ha engeditek, hogy ez a dolog megtörténjen benne,
0: you will be living as much in the Father and by the Father.
1: Akkor ugyanúgy az atyában és az atya által fogtok élni, mint ahogy én, mondja Jézus, a földi életem alatt ő benne és ő által éltem.
0: I've shown you the way, by the way I've been living in front of you guys.
1: Megmutattam nektek az utat azáltal, ahogy előttetek éltem.
0: I've shown you the truth.
1: Megmutattam nektek az igazságot,
0: which I have lived before you in him.
1: Azáltal, hogy előttetek megéltem az atyával való kapcsolatomat.
0: I've shown you the life.
1: Megmutattam nektek az életet azáltal.
0: Poured out from me without restriction.
1: Ahogy az atya élete kiáradt belőlem korlátozás nélkül.
0: If you've seen me, you've seen the Father.
1: Láttatok az atyát.
0: Because I so got into this that my life was so filled with the Father that you met the Father in every particle and fiber of my being.
1: Az atya annyira átított engem, hogy a lényem minden sejtjében, ízében az atyával találkozhattatok.
0: Now I'm making it possible for you now to come and live the same way.
1: És lehetővé teszem számotokra, hogy ti is ugyanúgy éljetek.
0: And he says this in John 14 and
1: Jézus, John 15.
0: If you will love me and keep my commandments,
1: ha szerettek engem és megtartjátok a parancsolataimat,
0: then the Father,
1: akkor az atya,
0: the Son,
1: a Fiú,
0: and the Holy Spirit,
1: és a Szent Szellem,
0: we're going to come as the triune God.
1: Mind a hárman jövünk, mint a három személyű egy Isten.
0: And we're going to fill every fiber of your being.
1: És be fogjuk tölteni a lényetek minden sejtjét.
0: As you come into my house, I'm going to come into your house.
1: És akkor eljöttök ki az én házamba, én meg a ti házatotokba.
0: As you step into the ocean and
1: ahogy beléptek az óceánba,
0: then the ocean is going to come into you.
1: És befogadtitek az óceán is belétek költözik,
0: értetek? And so they're going to see through you the Father, the Son, and the Spirit. The way you can see the Father through.
1: Úgy fogják látni rajtatok keresztül az atyát, a fiút és a szent lelket, mint rajtam keresztül látták.
0: Except now, it's going to be much more glorious than it was during the days of my life.
1: Hogy az én földi életemhez képest sokkal dicsőségesebb módon, teljesebben fogják rajtatok keresztül látni az Istenséget.
0: I'm coming into you,
1: mert
0: the
1: én belétek költözök,
0: coming to you in the power of the resurrection,
1: és az atya és a Szentlélek is,
0: which is much more powerful.
1: A feltámadott melkíséleki papság erejével fog belétek költözni, ami sokkal erőteljesebb dolog, mint az én földi életem volt, ezt mondja Jézus.
0: So as a result of this relationship,
1: tehát ennek a kapcsolatnak az eredményeként,
0: when you've learned it properly,
1: amikor megfelelően megtanultátok,
0: the Father, the Son, and the Spirit are going to totally
1: access you the way they've been accessing me. Olyan tökéletesen hozzátok férhet majd, ahogy hozzám hozzáférheted.
0: But I'm going to come in the power of my risen life.
1: De én a feltámadott életem erejében fogok eljönni hozzátok.
0: I'm going to come in the fullness of Melchizedek.
1: Melchizedek teljességében jövök.
0: And that full power of that priesthood is going to flow out of you without restriction.
1: És ennek a papságnak a teljes ereje korlátozás nélkül fog kiáradni belőletek.
0: So that the works that I do,
1: úgyhogy azokat a cselekedeteket, amiket én cselekszem,
0: you're going to be doing them.
1: Ti is cselekedni fogjátok.
0: And even greater works than these you're going to do because I'm going to the Father.
1: És még ezeknél nagyobbakat is fogtok cselekedni, mert én az atyához megyek.
0: In other words, the life that I'm now going to live in you is greater than the life élet, that I lived in my own body before the resurrection.
1: Nagyobb mérvű lesz, mint az az élet, amit a saját testemben éltem a feltámadás előtt.
2: Dass ich vor meiner Auferstehung hier auf Erden gelebt habe.
0: Because the risen Christ is the fullness of the Melchizedek priesthood.
1: Mert a feltámadott Krisztus a melkiségnek papság teljessége.
0: The risen Christ has a power and an authority in heaven and on earth which he did not have fully in the days of his
1: life. A feltámadott Krisztusnak olyan hatalma és tekintélye van a földön és a mennyben, amilyen nem volt neki a földi élete alatt.
2: Wie er sie hier auf Erden als nicht auferstandener Jesus nicht hatte.
0: So his living in you and me is much, much more glorious than the days when he walked the earth in his
1: own. Tehát az, amikor Jézus most bennetek és bennem él, az sokkal csodálatosabb, dicsőségesebb és nagyságosabb, mint ahogy ő életet a saját testében, amikor a földön járt.
0: Now what the writer to the Hebrews is basically is getting us back to what Jesus said in the upper room and to make it a practical reality.
1: Alapvetően a zsidó levél írója ahhoz az igazsághoz visz minket vissza, amit Jézus a felházban mondott, és gyakorlati valósággá teszi ezt a számunkra.
0: And it's all an issue of love.
1: És mindez az egész a szeretetről szól.
0: If you love him,
1: ha szeretitek őt,
0: and if you experience his love,
1: és átélitek az ő szeretetét,
0: and respond by love in obedience,
1: és engedelmesen szeretetből reagáltok,
0: then all this is going to work perfectly for you.
1: Akkor mindez tökéletesen fog működni a számotokra.
0: In 1 John chapter 4,
1: az 1 János 4-ben,
0: verse 16,
1: a 16. versben,
0: he says, we know
1: azt mondja Jézus,
0: and we believe
1: János,
0: the love that the Father has for us.
1: Mi láttuk, megismertük, és tudjuk azt a szeretetet, amivel az Atya van irántunk.
0: John says, we just become overwhelmed with his love.
1: Azt mondja János, minket egyszerűen lehengerel ez a szeretet.
0: And then he goes on to say, and as he is,
1: és így folytatja, ahogyan ő, már hogy Jézus van,
0: so are we in this world.
1: Úgy vagyunk mi is ebben a világban.
0: See, that fixes where this is taking place. It's in this world.
1: Tudjátok, ez mutatja meg, hogy hol történik mindez ebben a világban.
0: We're to pray for the kingdom to come on earth the way it is.
1: Azért, hogy a királyság eljöjjön a földön, ugyanúgy, ahogy megvan a mennyben.
0: And the way to make that happen is for the Melchizedek priesthood
1: elérni,
0: to rise up
1: and live in the fullness
0: of what we're being shown.
1: Fel kell, és megéli annak a teljességét, amit megmutatott nekünk Jézus.
0: Now let's go back to Hebrews 9.
1: Akkor menjünk vissza a zsidó 9-hez.
0: Have you got that?
1: Értitek ezt?
0: Amen. Forget your mansion by and by in the sky.
1: Tehát felejtsétek el azt, hogy majd a mennyben valamikor ott lesz egy lakhelyetek az égben, hogy ez a lényeg.
0: To your abiding place in the present and the now.
1: És a jelenben jussatok be a tartózkodási helyetekre Istenben.
0: In this glorious body of Christ, this marvelous Melchizedek priesthood.
1: Krisztus tökéletes testébe, ami ez az elképesztő melkisedeki papság.
0: He's prepared a place for you.
1: Ebben készített nektek Jézus egy helyet.
0: So that where he is, there you may be also.
1: Hogy ti is ott legyetek, ahol ő van.
0: Amen. Okay, Hebrews chapter 9.
1: Tehát zsidó 9.
0: Now, come to verse 11. I'm just going to pick up a few things.
1: Versek, néhány dologra fogok rávilágítani.
0: And what we're going to look at now for a few minutes is the superiority
1: most pár percig
0: of
1: azt fogjuk
0: the
1: megfigyelni,
0: blood of Jesus.
1: Hogy Jézus vére mennyivel magasabb rendű a többi vérnél.
0: Up to now, the blood of Jesus has not been mentioned in the whole book of Hebrews.
1: Eddig a pontig a zsidó levél nem említette Krisztus vérét.
0: Now in the rest of this chapter it's mentioned no less than 12 times.
1: Most ennek a fejezetnek a hátra levő részében legalább 12-szer van szó róla.
0: And the power of the Melchizedek priesthood.
1: Mert a melkisedeki papság dicsősége és ereje Jézus vérében, annak az erejében rejlik.
0: The blood of bulls and goats were unable to obtain these glorious things, but the
1: bikák és bakok vére képtelen volt ezeket a dicsőséges dolgokat elnyerni, de Jézus vére képes erre.
0: And it's not my subject in this school of the word, but I tell you, there's a great need for us to get back some of the great and glorious revelation of the blood.
1: Nem ez a téma ezen az igi iskoláján, de alapvető dolgunk az, hogy az Jézus véréről szóló kinyilatkoztatás néhány dicsőséges igazságát újra felfedezzük, és hogy milyen dicsőséges és milyen erős az a vér. Mert két dimenziója van.
0: It's got the dimension of covenant.
1: Az egyik a szövetség.
0: Because no covenant could be made without the shedding of blood.
1: Mert vérontás nélkül nem lehet szövetséget kötni.
0: You see, the way a covenant was cut was this.
1: A következő módon kötöttek szövetséget, vágtak szövetséget.
0: There were two kinds of covenants.
1: Kétféle szövetség volt.
0: What was called an equal covenant.
1: Az egyik az egyenjogúak szövetsége.
0: And what was called an unequal covenant.
1: És volt a nem egyenjogúak szövetsége.
0: In an equal covenant.
1: Az egyenjogúak szövetségében.
0: Two people got
1: két
0: together.
1: Két ember összejött.
0: And they made an agreement of the terms and conditions.
1: És megegyeztek arról, hogy mi lesz a szövetség, mit lesznek a szövetség feltételei. És feltételei, körülményei, és aztán megvalósították a szövetséget. Ehhez ártatlan állatokat vettek, megölték őket, ketté vágták ezeket az ártatlan állatokat.
0: And the two halves of the carcass will be pulled apart, so all the blood ran out.
1: És elválasztották egymástól ennek az állatnak a két felét, ahogy elvágták, hogy minden vér kifolyjon belőle.
0: And several of them will be done, so there was
1: a bloodstained path. Úgyhogy végül is volt egy ilyen
0: down the side of the bloodstained.
1: Vérrel pöttyözött útvonal, aminek a két oldalán az áldozati állatok két fele a felei feküdtek.
0: Those making the covenant,
1: és azok, akik szövetséget kötöttek,
0: would walk down the bloodstained path.
1: Végig mentek ezen a vérrel foltozott úton.
0: And they would make a negative and a positive stain.
1: És mondtak pozitív és negatív dolgokat is.
0: They would say to one another.
1: Azt mondták egymásnak.
0: Just as these animals have been killed.
1: Ahogy megöltük ezeket az állatokat.
0: And their lifeblood has been poured out.
1: És ahogy kifolyt ezeknek az vére, ami az életet adta nekik.
0: Pour out my life.
1: És ugyanígy.
0: Keep the conditions of this covenant.
1: Akár az életem árán is megtartom ennek a szövetségnek a feltételeit.
0: So you didn't make covenants lightly.
1: Tehát nem lehetett könnyedén szövetségeket kötni.
0: Because you were prepared to give your life.
1: Mert az arra is késznek kellett lenned, hogy az életedet odaad az szövetség érvényesítése érdekében.
0: And the second thing they would say.
1: A második dolog meg, amit mondtak, az az.
0: May it be done to me what has been done to these animals if I break the terms or conditions of this covenant.
1: Hogyha megszegem ennek a szövetségnek a feltételeit, akkor történjen velem ugyanaz, ami ezekkel az állatokkal történt.
0: So if I break the covenant.
1: Ha megszegem ezt a szövetséget, akkor a halál átkát hozom magamra ezzel.
0: That's one side of the blood.
1: Ez a vér témájának egyik oldala.
0: The blood of God is a powerful covenant.
1: Isten vére, Jézus vére, erőteljes szövetség.
0: Because the power of the blood is the life that's in the blood. Hello?
1: Attól az élettől van, ami a vérben van.
0: Which brings me to the second part of the blood.
1: Ami a vér témájának második oldalát mutatja meg.
0: Because another way that they used to make covenant.
1: Mert egy másik módja annak, ahogy szövetséget szoktak kötni.
0: They would take a cup of wine.
1: Az az volt, hogy fogtak egy pohár bort.
0: With red wine in it.
1: Amiben vörös bor volt.
0: They would just slash each other's wrists.
1: Megvágták a csuklójukat a résztvevők.
0: They would press the two wrists together.
1: A két megvágott csuklót összedörzsölték.
0: So the mixed blood.
1: Úgy, hogy összekevert vérük bele csöpögjön ebbe a pohárba.
2: In diesen darunterstehenden Becher tropfen würde.
0: Then they would stir the cup.
1: Aztán jól megkeverték az egészet.
0: They would both drink of the cup.
1: Mind a ketten ittak belőle.
0: And they would bind each other to that cup.
1: És ilyen módon összekötötték magukat ebben a szövetségben egymással.
0: Now that's almost certainly the way that David made covenant.
1: Szinte biztos, hogy Dávid ugyanígy kötött szövetséget Jonatánnal.
0: And the scar on your wrist reminded you of the covenant that you'd made.
1: A sebhely emlékeztetett mindenkit arra, hogy milyen szövetséget kötött.
0: So every time you ate food,
1: tehát valahányszor evett az ember, látta ezt a sebhelyet.
0: And you remembered the terms and conditions of the covenant.
1: És visszaemlékezett a szövetség feltételeire, és gondoskodott az ember arról, hogy megfelelően éljen a szövetséghez.
2: Dann bist du sicher gegangen, dass du dieses nicht brichst.
0: David made a covenant with Jonathan.
1: Dávid Jonatánnal kötött szövetséget.
0: And then one day he was eating.
1: Aztán egy nap, amikor evett.
0: And he said, hey, what's happened to Jonathan's relatives? You see, it was the scar that reminded
1: him. Jó, mi történt Jonatán rokonaival, mert a sebhelyről az eszébe jutott ez a szövetség.
0: So he finds Mephibosheth.
1: Úgyhogy
0: bestows upon him all the benefits of that covenant.
1: Megkereste Mephibosethet, és ennek a szövetségnek minden jó téteményét rázúdította.
0: And so I want you to see that in the blood.
1: Szeretném, ha meglátnátok, hogy a vérben
0: is the life.
1: Van élet.
0: So not only was the blood shed to ratify a covenant, but the blood was shed to give us the very life.
1: Tehát azért nem csak azért rontották ki, hogy aláírja, mint egy érvényesítse a szövetséget, hanem azért is, hogy életet adjon nekünk.
2: Sondern es ging auch um das Leben auszudrücken.
0: In the feast of Passover, Jesus took the cup after supper
1: and passed it around. Jézus fogta a poharat, körbeadta, és azt mondta, hogy ez az új szövetség az én véremben.
0: This is the new covenant in my blood.
1: Ez az új szövetség az én véremben.
0: Now drink it.
1: Most igyátok meg.
0: Drink it in remembrance of me.
1: Igyátok meg az én emlékezetemre.
0: And he says this in John 6, if you eat my flesh,
1: mondja ezt, hogy ha az én testemet eszitek, és az én véremet isszátok, akkor az életem be fog tölteni titeket.
2: Dann wird mein Leben euch erfüllen.
0: Now he wasn't speaking literally. He said these words are spirit.
1: Ezt nem szó szerint értette. Azt mondta, hogy ezek szellemi szavak, nem természetesen kell őket venni.
0: There's a way that we have to learn in spirit to drink continually the very life of Jesus.
1: Meg kell tanulnunk szellemben folyamatosan inni Jézus életét.
0: And by his death, he made that life available.
1: És a halála által Jézus lehetővé tette, hogy mindannyian elérjük az ő életét.
0: If he lived to himself, then he had the life, but no one else could have.
1: Hogyha Jézus önmagának élt volna, akkor önmagának lett volna élete, másnak nem lett volna élete.
0: One of the great glories of the cross.
1: Ez a keresztben az egyik nagyon dicsőséges dolog.
2: Eine dieser großen Herrlichkeiten des Kreuzes.
0: By death he made the life available to everybody.
1: Halála által elérhetővé tette mindenki számára az életet.
0: So that death brought a glorious new quality of life, not only to himself, but to everybody else.
1: Az életnek egy új dicsőséges minőségű változatát hoztál nem csak Jézusnak, hanem mindenkinek.
0: Now this is the blood we're now talking about.
1: Erről a vérről beszélünk.
0: And I'm totally convinced of one thing.
1: És egyikszer meg vagyok győződve egy dologról.
0: I'm personally convinced of this. I may be proved wrong, but I don't think.
1: Én személyesen meg vagyok erről győződve. Lehet, hogy ki fog derülni, hogy nincs igazam, de nem hiszem.
0: I can't imagine God ever allowing sacrifices to be again.
1: Én nem tudom elképzelni, hogy Isten megengedné bármikor is a jövőben, hogy áldozatokat mutassanak be egy jeruzsálemi templomban.
0: It would be such an insult to that blood that he's, you're not going to do. How dare you go back from that blood to the blood of bulls and animals? I won't have it.
1: Ez annyira megsértené Jézusnak a drága vérét, hogy Isten nem viselheti el, hogy a bikák és bakok vérével helyettesíteni akarják a Jézus kifolyt tökéletes vérét.
0: They ever tried to do it, they're so insulting the blood of the perfect lamb that God would send a thunderbolt from heaven and wipe the thing.
1: Nem tudom, de hogyha megpróbálnák ezt esetleg Izraelben, akkor Isten annyira sérteni ezt, hogy akár egy villámot küldene el a mennyből, hogy megakadályozza, hogy újra áldozatokat mutassanak be.
0: Now this blood, once for all,
1: ez a vér, ami egyszer s mindenkor a mindent elintézett.
0: And by the shedding of that blood, then the will or testament is immediately ratified and made available.
1: És ennek a vérnek a kiöntése azonnal érvényesítette ezt a végakaratot, ezt a szövetséget, és elérhetővé tette annak az áldását.
0: When someone dies, a multi-multi-multi-millionaire,
1: amikor valaki meghal egy multi-multi-multi-milliómos,
0: write a will,
1: és ír egy végrendeletet,
0: It stays in the drawer till the moment of their death.
1: A milliómos haláláig a fiókban marad ez a végrendelet.
0: The moment they die,
1: that will now
0: becomes the legal way that wealth is going to be distributed.
1: Ez az írás lesz a jogi módja annak, hogy hogyan kell kétszétosztani ennek a multimilliómosnak a vagyonát.
0: And everything that God is and has is on that testament.
1: Mindaz, ami Isten maga és ami neki van rajta van ezen a szövetségi íráson, ezen a végakaraton. És abban a pillanatban, amikor kifolyt Jézus vére, elérhetővé vált számunkra mindez az áldás.
0: All the power of God.
1: Felszabadította Isten minden erejét.
0: All the resources and power of heaven.
1: A menny minden erejét és forrását.
0: It was immediately made available to the beneficiaries of the will.
1: És azonnal elérhetővé vált a végakarat kedvezményezettjeinek.
0: Amen. Well, it's just, I don't know what to read, but
1: nem tudom most mit olvassak.
0: It's in the notes, it's in the Bible.
1: A jegyzetekben is benne van a Bibliában is.
0: Explaining it to you.
1: Csak elmagyarázom nektek.
0: The power and the glory of that mighty blood.
1: Ennek a hatalmas vérnek az ereje és dicsősége.
0: And we enter into it the moment that blood was shed.
1: És abban a pillanatban, amikor kifolyt a vér, mi beleléptünk.
0: Now I want us just to move on into chapter 10.
1: Szeretném, hogy a tizedik részre mennénk tovább.
0: It tells us in the end of chapter 9 that
1: a kilencedik rész végén azt olvasunk, hogy egyszer s mindenkorra végeztette el Jézus áldozata, amit kellett.
0: Christ was offered once to bear the sins of many.
1: De és azonképpen Krisztus is egyszer megáldozta fel sokan bűneinek eltörlése véget. Másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.
0: For salvation, he's not coming to deal with sin.
1: Tehát Jézus nem azért jön újra vissza, hogy a bűnnel foglalkozzon,
0: bring in the fullness of
1: hanem azért, hogy az ő királyságának a teljességét elhozza.
0: Now move on into chapter 10.
1: Menjünk tovább a tizedik részbe.
0: We go on to just continually bang home this lesson of the inadequacy of animal sacrifices.
1: Folyamatosan arról tanít, hogy mennyire elégtelenek az állatáldozatok.
0: And of their futility, because they don't accomplish the purpose.
1: És hogy milyen hiába valók ezek az áldozatok, mert nem valósítják meg a célt.
0: People went on sinning.
1: Az emberek tovább vétkeztek.
0: The sacrifices went on being necessary.
1: Továbbra is szükségesek voltak az áldozatok.
0: And no one came to perfection.
1: És senki nem lett tökéletes, úgyhogy folyamatosan be kellett mutatni az áldozatokat.
0: It never made anybody perfect.
1: Soha senkit nem tett tökéletessé ez a dolog.
0: But the death of Jesus Christ.
1: De Jézus Krisztus halála.
0: Accomplished it all in one great glorious stroke.
1: Mindent elintézett egyetlen dicsőséges csapással.
0: But what we see, I want you to just look at verse 8 through 7.
1: Nézzük meg.
0: So verse 5 through
1: 7. Az 5-től a 7. versig nézzük meg ezt a fejezetet.
0: When he comes,
1: azért a világba bejövetelekor,
0: Psalm 110.
1: Itt most a 110. Zsoltárt idézi.
0: Psalm 40, I beg of
1: elnézést, a 40. Zsoltárt.
0: Sacrifice and offering you did not desire.
1: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem.
0: In the burnt offering a sacrifice for sin you have no pleasure.
1: Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám, íme itt vagyok.
0: To do your will, O God.
1: A könyv fejezetében írva vagyon rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat.
2: Da sprach ich, sieh, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen.
0: So let's get this truth clear.
1: Tehát értsük meg világosan ezt az igazságot.
0: Jesus didn't come to offer a lot of sacrifices.
1: Jézus nem azért jött, hogy egy csomó áldozatot bemutasson.
0: He came to be a sacrifice.
1: Hanem azért, hogy ő legyen az áldozat.
0: Now at the end of his life he offered his
1: végén,
0: body as the perfect sacrifice for sin.
1: Feláldozta az életét, mint az bűnért való tökéletes áldozatot.
0: But for the whole of his life on earth,
1: de egész földi életében
0: for one purpose only.
1: Egyetlen célért áldozta oda az élet, a testét.
0: And that was to do the will of God.
1: Ez pedig az volt, hogy Isten akaratát cselekedjen.
0: So for 33 and a half years, the body that Jesus lived in perfectly obeyed God.
1: Az a test, amiben Jézus élt, tökéletesen engedelmeskedett Istennek.
0: And that is the Melchizedek priesthood.
1: És ez a Melchizedeki papság.
0: It's characterized by absolute perfect obedience.
1: Tökéletes, abszolút engedelmesség jellemzi.
0: And it doesn't need any other sacrifices.
1: Nincs szüksége más áldozatokra.
0: God's not interested in ritual and ceremony. There's no ritual, there's no ceremony at all about the Melchizedek priesthood.
1: Szertartások, mert a Melchizedeki papságnak egyszerűen nincsenek semmilyen szertartásai.
0: It doesn't wear special clothes. There's no.
1: Ezek a papok nem viselnek speciális ruhákat.
0: It performs.
1: Elég egyszerű hétköznapi ruhákban teszik azt, amit tesznek.
0: And we must be very careful. We don't turn, you know, the communion.
1: És nagyon vigyázzunk kell arra.
0: Into ordinances and make it like a priesthood, because God.
1: Hogy a bemerítkezést és az úrvacsorát nehogy véletlenül szertartásra alakítsuk, mert Isten ezt gyűlölné, hogyha ilyen szertartási lépte dolgot csinálnánk belőle. Nem kellene különleges ruhák és szertartások.
0: Just a body that always does the will of God.
1: Csak egy test kell, ami mindig Isten akaratát cselekszik.
0: You can do it without a tie and without a suit.
1: Ezt lehet öltöny nélkül és nyakkendő nélkül is.
0: If you want to wear a tie, then you can, but you don't have to.
1: Hogyha akarsz nyakkendőt hordani, lehet, de nem muszáj.
0: Amen. It's not outward clothing, it's not ceremony, it's
1: nem a külső ruházat,
0: heart. Hello.
1: És nem a szertartások, hanem az engedelmes szív a lényeg.
0: I've come to do your will, O God.
1: Isten, eljöttem, hogy tegyem a te akaratodat.
0: No other thought, no other intention.
1: Nincs más gondolatom és szándékom.
0: That's the perfect priesthood.
1: Ez a tökéletes papság.
0: Amen. Let's move on.
1: Menjünk tovább.
0: Once you come down to verse 19.
1: Akkor a 19. versre menjünk le.
0: We get repeated again the same covenant that God's making with us. I'm not going to spend time on that.
1: Most nem költök időt azzal, hogy az újra elismétli azt, hogy Isten milyen szövetséget kötött velünk.
0: We're told again in verse 12. This is the fourth time that we're told this.
1: Vers azt mondja újra, hogy ez a negyedik eset, hogy elmondjuk ezt nektek.
0: In the book of Hebrews, this is the fourth time this is said.
1: A zsidó levélben negyedszer hangzik ez el.
0: But this man, after he had offered one sacrifice for sins
1: ez az ember,
0: forever, sat down at the right hand of God, kathizod at the right hand of God, from that time expecting till all his enemies were made a footstool for his feet.
1: Örökre leült az isteni felség jobbjára, tizedik fejezetben van ez. Kathizodott, örökre leült az isteni felségnek jobbjára, miután az áldozatot bemutatta. Hogy minden, hogy mind, és megvárja, míg minden a lába alá vetetik. Ennek semmi köze az ítélethez, hogy a törvény megvalósításához. Nem arról van szó, hogy a bűnnel el kell bánni, ez nem arról az a lényeg itt.
0: There's no veil between the believer and God.
1: Nincs lepel a hívő és Isten között.
0: You haven't got to go through any ceremony, you haven't got to wear any special clothes,
1: nem kell szertartásokat végezni, words. Nem kell különleges szavakat elmondani, nem kell különleges ruhákat felvenni.
0: Now you're absolutely free to step into the Holy of Holies.
1: Most teljesen szabadok vagyunk arra, hogy a Szentek Szentjébe belépjünk.
0: And live in the fullness of what David's tabernacle represented.
1: És annak a teljességében éljünk, amit Dávid sátora jelképezett.
0: And don't cower there in unworthiness, because you are, in doing that, you're despising the perfection of the sacrifice.
1: És hogyha féltünk, és azt gondoljuk, hogy méltatlanok vagyunk, akkor ezzel tulajdonképpen megvetjük azt az áldozatot, amit Jézus bemutatott.
0: You're saying the blood of Jesus is not good enough to make me pure before God.
1: Mert akkor azt mondjuk, hogy Jézus vére nem elég arra, hogy tisztává tegyen engem Isten előtt.
0: So don't go into any kind of false humility.
1: Tehát ne menjetek bele valami hamis alázatba.
0: God wants us to believe the word.
1: Isten ezt akarja, hogy higgyük az igét.
0: And boldly step into the reality of that truth.
1: Belépjünk ennek az igazságnak a valóságába.
0: And if you decide to live that way,
1: és ha eldöntitek, hogy így fogtok élni,
0: you live in your body the way that Jesus lived in his,
1: és a testetekben úgy éltek, ahogy Jézus élt az ő testében,
0: there's no issue of sin to deal with.
1: Akkor nincs már bűnkérdés, amivel el kell bánni.
0: There's no ceremony to perform.
1: Nincsenek szertartások, amiket el kell végezni.
0: No special clothes or no special place to go.
1: Különleges ruhák vagy különleges helyek, ahova el kell menni.
0: I just step into your presence.
1: Egyszerűen belépünk Isten jelenlétébe.
0: And live in unveiled, face-to-face communion with Almighty God.
1: És szemtől szemben leplezetlen kapcsolatban vagyok a mindenható Istennel.
0: I have boldness to step in.
1: És bátor vagyok arra, hogy belépjek ebbe.
0: In the new, by the new and living way.
1: Az új és élő úton.
0: Which he consecrated for us through the veil of his flesh.
1: Amit ő szentelt nekünk az ő tökéletes szent teste által. 20. és 19. 19. 20. vers azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk. Új és élő útgyanánt a kárpit az az ő teste által. Tehát mivel, hogy azért atyám fiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, a Jézus vére által ez az eleje. És lévén nagy papunk az Isten háza felett.
0: Ez már a 21. volt. Having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in
1: faith. És lévén nagypapunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hittek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől, és tessük meg van mosva a tiszta vízzel, tartsuk meg a reménységnek megvallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette.
2: Und gewaschen am Leib und mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn ist treu, der sie verheißen hat.
1: Ragadjuk meg a reménységet. Az a kérdésem, hogy így éltek-e?
0: And if not,
1: és ha nem,
0: will you step into it now?
1: Akkor belépnétek most ebbe?
0: Full assurance of faith.
1: a hitnek a teljes bizonyossága. Bizalom ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy nem kell már semmi más tenni.
0: The blood's done it all.
1: A vér mindent elvégzett.
0: The high priest has already himself gone in as
1: a forerunner. Bement, mint előfutár. He
0: said, come on.
1: És azt mondta, gyertek.
0: There's a place for you. Come on.
1: Van itt a számotokra egy hely, gyertek.
0: Come on.
2: Come.
1: Gyertek. Be Isten jelenlétébe, gyertek. Megmutatom nektek, hogy hogyan élünk.
0: As I'm his son.
1: És te ugyanúgy Isten fia vagy, mint én.
0: Have the same relationship with the Father.
1: És az Atyával ugyanaz a kapcsolatod van, mint nekem.
0: Live by the same obedience.
1: És ugyanolyan engedelmesen fogunk élni.
0: And we're going to enforce the power and judgment of this great high priest.
1: És foganatosítani fogjuk ennek a hatalmas főpapnak az erejét és az igazságosságát.
0: Don't hover on. Don't come.
1: Úgyhogy gyere csak, ne te itt a váz, gyere.
0: You won't die, you live.
1: Nem fogsz meghalni, hanem élni fogsz.
0: Amen.
1: Amen.
0: Just do it.
1: Tegyük ezt meg.
0: You need to set apart special times.
1: Félre kell tenni különleges időszakokat, el kell különíteni. Ahogy Jézus mondta a Máté 6-ban, hogy zárjátok be az ajtót.
0: And meet with your father in secret.
1: És találkozzatok titokban a fiatjátokkal.
0: Shut out all distraction.
1: És minden figyelem elterelő tényezőt zárjatok ki.
0: So it's you and God alone together.
1: Hogy csak te és Isten legyetek együtt.
2: Nur du und Gott zusammen sein.
1: Szükséges.
0: Don't only pray with someone else.
1: Ne csak valaki mással imádkozzatok együtt.
0: You must have time on your own.
1: Kell, hogy ti magatok is időt szálljatok Istenre.
0: Where you and God can just be face to face.
1: Amikor te és Isten szemtől szembe találkozhattok.
0: And don't just come with a shopping list. Father, I want this, I want that.
1: És akkor ne egy ilyen bevásárló listával gyertek, hogy atyám, ezt szeretném, meg ezt.
0: Just keep it open. Let God decide how he wants to use the time.
1: És Isten hagyd döntse, hogy hogyan akarja az együtt töltött időt elhasználni.
0: He may want to talk to you.
1: Lehet, hogy akar hozzátok beszélni.
0: Or he may want you to talk to him.
1: Vagy lehet, hogy azt akarja, hogy ti beszéljetek hozzá.
0: He may tell you to ask for certain things in order
1: lehet,
0: that they might be fulfilled.
1: Megkért titeket arra, hogy kérjetek bizonyos dolgokat, azért, hogy ő megadhassa.
0: He may tell you to speak things from the throne.
1: Lehet, hogy azt mondja nektek, hogy
0: become manifested on earth.
1: A trónról mondjatok ki dolgokat azért, hogy azok azonnal megnyilvánuljanak a földön.
0: Don't go there and shout at the devil.
1: Ne menjetek csak úgy oda és ordibáljatok az ördögön. Vele ne hazaroljátok az időtöket.
0: But he may call you once in a while to speak a word of authority to a principality or a spirit.
1: Well, if he tells you, szellemnek, vagy egy fejedelemségnek mondjatok ki hatalommal teli szavakat, amikor Isten ezt parancsolja, tegyétek meg.
0: Just get in his presence and stay there.
1: Menjetek be az ő jelenlétébe és maradjatok ott.
0: And whatever he says, you do it.
1: És amit mond, tegyétek meg.
0: Just tell him of your love and of your honor, of his glorious name, and of your willingness to obey everything.
1: Hogy mennyire szeretitek és tisztelitek az ő dicsőséges nevét, és mennyire hajlandóak vagytok mindent megtenni, amit mond.
0: And come in confidently.
1: És bizakodva jöjjetek be az ő jelenlétébe.
0: Full assurance of faith.
1: A hit teljes bizonyosságával.
0: Let's move on to the next.
1: Menjünk tovább a következő fejezetre.
0: Because immediately we start talking about living this way.
1: Mert azonnal, hogy elkezdünk arról beszélni, hogy így kell élnünk,
0: we get immediately into the issue of faith.
1: Azonnal a hit kérdéséhez kerülünk.
0: Because everything works by faith.
1: Mert minden hit által működik.
0: And there's a whole chapter devoted to this issue and matter of faith.
1: És a hit kérdésének egy egész fejezetet szentel a zsidó levélírója.
0: And you got pretty good notes on this.
1: Elég jó a jegyzet erről.
0: And so I'm not going to spend time on it.
1: Úgyhogy nem fogok időt tölteni a jegyzettel.
0: I'm not going to spend time on the warning in chapter 10.
1: És a tizedik részben levő figyelmeztetéssel sem töltök időt.
0: Maybe I'll just say in the end of chapter 10 there's a warning.
1: Talán csak azt fogom elmondani, hogy a tizedik rész végén van egy figyelmeztetés.
0: That when you cannot treat lightly the incredible privileges that God has afforded.
1: Ez pedig az, hogy nem szabad könnyedén kezelni azokat az elképesztő kiváltságokat, amiket Isten nekünk adott.
0: You see, God's a God of covenant.
1: Tudjátok, Istennek van egy szövetsége.
0: And he's already proved that he's a covenant God.
1: És ő már bebizonyította, hogy ő egy szövetségben élő Isten.
0: He gave his very life to ratify the covenant.
1: És az ő életét adta azért, hogy érvényesítse ezt a szövetséget.
0: Amen. When Abraham
1: amikor
0: made a covenant with God, God
1: Abraham
0: put him to sleep, and God walked the covenant trail
1: Istennel, akkor Ábrahámra álmot bocsátott Isten, és ő egyedül ment végig a vérrel foltozott úton a szövetség hitelesítése érdekében.
0: That was in Genesis 15.
1: Ez az 1 Mózes 15-ben van.
0: Abraham killed the animals as
1: Abraham
0: God told him to.
1: Megölte az állatokat, ahogy Isten parancsolta.
0: He was getting ready to walk the covenant path with God.
1: És arra készült, hogy Istennel végig megy a szövetség ösvényén.
0: And then the vultures started coming down.
1: Aztán kezdtek jönni a keselyűk.
0: So here's Abraham chewing off the vultures.
1: Úgyhogy Abraham elkezdte elhozavarni a madarakat, nehogy tönkretegyék ezt az áldozati dolgot.
0: That's a picture of people trying to defend God's promises against the devil.
1: Ez egy példája annak, hogy az emberek hogy próbálják Isten ígéreteit megvédeni az ördögtől.
0: You don't need to do that.
1: Ezt nem kell tenni.
0: God can defend his own promises.
1: Isten meg tudja védeni a saját ígéreteit.
0: So God puts him into a deep sleep, says, stop fussing, Abraham, go to sleep.
1: Úgyhogy Ábrahámot elaltatja Isten, azt mondja, hogy Ábrahám, ne vacakolj már, annyit inkább aludj egy kicsit. Nincs szükségem arra, hogy te védd az ígéreteimet.
0: And secondly, I don't need you to walk the covenant path with me.
1: Arra sincs szükségem, hogy végigmenj velem a szövetség ösvényén.
0: I'm going to walk this path alone.
1: Én majd egyedül végigmegyek rajta.
0: Because I'm the power, it's my blood and it's my power that makes everything work.
1: Én vérem és az én erőm tesz működőképessé mindent.
0: You're just a sleeping partner in this.
1: Te csak egy alvó partner vagy ebben a dologban.
0: Amen. You're just a beneficiary.
1: Te csak kedvezményezett vagy.
0: Just lie there and sleep, just rest.
1: Feküdj ott, aludj, pihenj.
0: I don't need you to make it work. I just need me to make it work.
1: Rád ahhoz, hogy ez működjön, csak magamra van szükségem ahhoz, hogy működjön.
0: No demon can spoil it. No demon can snatch it away.
1: Nincs olyan démon, aki ezt ellophatja tőled, vagy belezavarhat. Demon kann
0: es dir wegschnappen. You haven't got to fight in all kinds of fussy, fearful ways. Just go to sleep.
1: Nem kell mindenféle félelmekkel együtt küzdködnöd, csak menj és aludj.
0: And then while Abraham was asleep,
1: aztán miközben Ábrahám aludt,
0: a smoking oven went up and down the covenant path.
1: Egy füstölő kemence ment végig, föl és le a szövetségi hétán.
0: It was God making a covenant with Abraham.
1: Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, Isten kötötte meg. Az ő ereje működött
0: végre,
1: az ő kezdeményezése volt
0: ez. It was his blood.
1: Az ő véréről szólt. Az ő élete volt benne.
0: Everything was from him.
1: Minden tőle volt.
0: And all that Abraham could do was to be a thankful beneficiary.
1: Ábrahám pedig csak egy hálás kedvezményezett lehetett benne.
0: But having made covenant,
1: de miután a szövetség létrejött,
0: God expects us to keep the covenant in terms of faithfulness.
1: Isten elvárja tőlünk, hogy hűségesen betartsuk a szövetséget.
0: And that's why it says that having made covenant with God,
1: ezért mondja ezt, hogy miután szövetséget kötött Istennel,
0: if you tear up the contract and go back
1: vagy
0: to withdraw from the covenant, he said, it's like trampling underfoot the blood of God's Son.
1: Hogyha eltépjük utána a szövetség papírját, hogy visszavonulunk a szövetségből, ez olyan, mint hogy a lábbal tipornák Isten fiának a vérét, ami a szövetség vére.
0: I'm yours, Lord.
1: Uram, a tiéd vagyok.
0: Everything I have is yours.
1: Mindenem a tiéd.
0: I live to obey you.
1: Azért élek, hogy engedelmes legyek neked. Köszönöm, Jézus.
0: For 2.5 weeks I'm an enthusiastic.
1: És 2.5 hétig lelkesedek.
0: Or 2.5 years. And then some tempting offer comes, or
1: jön egy fél év múlva
0: obedience egy to self-seeking, and God says,
1: hogy menjek vissza az engedetlenségbe, amikor a saját akaratomat keresem, és Isten azt mondja, hogyan mered megszegni a szövetséget.
0: You see, the biggest pain in God's heart is the pain of betrayal.
1: Isten szívében a legnagyobb fájdalmat az árulás okozza.
0: Jesus just couldn't get over this with Judas.
1: Jézus egyszerűen nem tudta kiheverni a Júdással való dolgot.
0: He comes to the covenant meal.
1: Oda ment a szövetségi étkezéshez.
0: Dips in the same covenant bowl.
1: Ugyanabban a szövetségi pohárba, tálba pártja be a kenyerét, mint
0: and
1: Jézus.
0: Then he comes and betrays Jesus with
1: him. És utána elárulja Jézust a papoknak.
0: Are you betraying me with a kiss?
1: És azt mondja Jézus, egy csókkal árul el.
0: When Jesus appeared to Paul and told him about the upper room,
1: és amikor Jézus megjelent Pálnak és beszélt neki a felházról,
0: he said it was the night mondta, that Jesus was betrayed.
1: Az volt az este, amikor Jézus elárultatott.
0: The thing that he couldn't get over was that a man who professed to love him and be in covenant with him could turn round and betray him.
1: Jézus nem tudta kiheverni, hogy egy ember, aki hűséget fogadott neki, szövetséget kötött, és azt mondta, hogy szereti őt, egyszer csak megfordul és elárulja őt. Egyszerűen elképzelhetetlen, elmondhatatlan, hogy micsoda sértés, bántás ez Jézussal szemben.
0: And I feel many of us we need a deep revelation
1: of the power and the
0: fear of covenant.
1: Hogy mélységes kinyilatkoztatást kapjunk a szövetség erejéről és az abban való félelemről, tiszteletről.
0: I'd rather lose my life than break the covenant.
1: Inkább elveszteném az életemet, mint hogy megszegjem a szövetséget.
0: Amen. So we come to Hebrews 11.
1: Tehát a Zsidók 11-hez jutunk most.
0: And it's the chapter on faith.
1: Ez a hitről szóló fejezet.
0: There's good notes in your notes.
1: Jó jegyzetetek van róla.
0: And I've taught this a lot.
1: Nagyon sokat tanítottam már el.
0: There's a four tape series.
1: Van egy 4 kazettáblás sorozat róla.
0: Which is being translated and transcribed into a number of languages.
1: Amit már számos nyelvre leírtak és lefordítottak.
0: And I would recommend that you make sure you understand and comprehend what God's faith is all about.
1: És szeretném, hogyha felfognátok, megtanulnátok, hogy miről szól Istennek a hite.
0: To teach it properly would take 4 sessions.
1: 4 tanítás kéne ahhoz, hogy rendesen meg tudjam ezt tanítani.
0: And I don't think obviously we've got time for that.
1: És nyilvánvalóan azt gondolom, hogy nincs erre
0: időnk. It's already available in other material. I want to suggest that you get that.
1: De mivel más anyagokban ez már elérhető, szeretném, ha megszereznétek és gondoskodnátok arról, hogy igazán belétek ivódjon.
0: Verse 1 of chapter 11.
1: A 11. rész első
0: faith is.
1: Verse meghatározza, mi az, hogy hit.
0: We're told that faith is 2 things.
1: Azt olvassuk, hogy a hit 2 dolog.
0: It's the substance of things hoped.
1: A remélt dolgok anyaga.
0: The Greek word is the word hypostasis.
1: A hypostasis az a görög szó, amit szerepel.
0: Hypostasis was used
1: in the legal profession. Ezt a jogi nyelvben használták ezt a szót.
0: To describe the documents which gave you undisputed title to a piece of land.
1: Azokat a dokumentumokat nevezték így, amelyek jogilag vitathatatlanul bizonyították, hogy valamilyen telek valakinek a tulajdona.
0: Today we'd call it the title deed.
1: Ma ezt mondjuk tulajdoni lapnak hívnánk.
0: And any argument about the legality of your ownership, it was settled by what was written in the title deed.
1: Hogyha vitatkozni kezdtek arról, hogy kinek a tulajdona valami, akkor megmutatták a tulajdoni lapot.
0: And if the document said you owned it and no one could take it from you.
1: És hogyha azt mondja a papír, hogy a tied, akkor a tied is senki nem veheti el.
0: Now the writer is saying faith's just like that.
1: Az író azt mondja, hogy a hit ugyanilyen.
0: It gives you the title deed of things hoped for.
1: A remélt dolgoknak a tulajdoni lapja számodra.
0: Now, Jesus got the title deed to his resurrection.
1: Jézus megkapta a feltámadásának a tulajdoni lapját.
0: Before he went into his death.
1: Mielőtt meghalt volna, így van.
0: In the Garden of Gethsemane, he got the title deed to his resurrection before he died.
1: Megkapta halála előtt már a feltámadásának a tulajdoni lapját.
0: And he already had it.
1: Már a kezében volt.
0: In the spirit realm, he was already risen from the dead before he went to the cross.
1: Már feltámadott volt, mielőtt meghalt volna.
0: Jesus always lived that way.
1: Jézus mindig így élt.
0: When he came to the tomb of Lazarus,
1: amikor Lázár sírjához ment,
0: in spirit, through his prayer, Lazarus was already raised
1: from the dead. Jézus imája által, Lázár már akkor feltámadt a halálból, szellemben, mielőtt Jézus a sírhoz jutott volna.
0: In spirit, it was a completed done deal.
1: Ez már egy elvégzett dolog volt, Lázárnak már megvolt a feltámadása.
0: But in time, he was still a rotting corpse.
1: De az időben még mindig egy rothadó hulla volt.
0: But Jesus wasn't living in time, he was living in the spirit.
1: De Jézus nem az időben élt, hanem szellemben.
0: In spirit, it was already a done deal.
1: Szellemben ez már egy elvégzett dolog volt.
0: It prayed to his father.
1: Jézus imádkozott az atyához.
0: His father has said, yes, son,
1: az atya azt mondta, igen, fiam. Ez egy elvégzett dolog, Lázár feltámadt.
0: Said, thanks, Dad.
1: Azt mondta, köszönöm, apa.
0: And then he walks to the tomb.
1: Aztán oda ment a sírhoz.
0: Now the reality is that there's a stinking rotten corpse still rotting away.
1: A valóság az, hogy a sírban még mindig ott volt egy bűzlő, rothadó holttest.
0: But in the spirit, he's already alive.
1: De szellemben már él ez az ember.
0: So Jesus doesn't come there sweating to get the victory.
1: Tehát Jézus nem úgy megy oda, hogy izzad azért, hogy megkapja a győzelmet a témában, hanem úgy ment oda, hogy már övé volt ez a győzelem.
0: He's already got the title there.
1: Már az övé volt a tulajdoni lap.
0: Lazarus is already raised.
1: Lázár már föltámadt.
0: So when he gets there, he says, Father, I
1: think this is what it says, the past perfect tense. I thank
0: you, you have already heard me.
1: Köszönöm, atyám, hogy már meghallgattál engem.
0: He says it with a loud voice.
1: Ezt hangosan mondta.
0: So everybody can hear.
1: Hogy mindenki hallja.
0: I thank you that you always hear me.
1: Köszönöm, atyám, hogy te mindig meghallgatsz engem.
0: And now, as I come to the tomb,
1: és most, ahogy ide érek a sírhoz,
0: I'm going to speak into manifestation in time what has already happened in the spirit realm.
1: Azt, ami már a szellemvilágban megtörtént, most kimondom azért, hogy a fizikai világban megnyilvánuljon.
0: Now that's what faith does.
1: Ezt teszi a hit.
0: It obtains things in utter certainty, so they are already a done deal in the spirit, but there's nothing to be seen on earth.
1: Teljes bizonyossággal megszerez dolgokat a szellemvilágban, hogy az övé legyen annak, azoknak a tulajdoni lapja, akkor, amikor fizikailag még semmi nem látszik.
0: When you really come to faith, you know you've got it.
1: És amikor igazán hitre jutunk, akkor tudjuk, hogy ez a dolog a miénk.
0: You know it's done.
1: És tudjuk, hogy elvégeztetett a dolog.
0: Aztán eljön a pillanat,
1: amikor megnyilvánulásra szóljuk azt, ami már megtörtént szellemben.
0: And that's what Jesus did.
1: Jézus is ezt tette.
0: He didn't pray at all for Lazarus to be raised.
1: Egyáltalán nem imádkozott ott azért, hogy Lázár feltámadjon.
0: Jesus never ever prayed for anybody to be healed.
1: Hello. És Jézus soha nem imádkozott azért, hogy valaki meggyógyuljon.
0: He'd already prayed.
1: Csak imádkozott.
0: Already obtained the healings.
1: Már imádkozott előtte, már megszerezte a gyógyulásokat és a feltámadásokat.
0: And all he did was to speak into manifestation.
1: És az adott ponton csak megnyilvánulásra szólta azt, amit már megszerzett.
0: Lazarus!
1: Lázár!
0: Come forth!
1: Jöjj ki!
0: And Lazarus walks out the tomb.
1: És Lázár kisétált a sírból.
0: Now, the least surprised person was Jesus.
1: Jézus volt legkevésbé meglepve.
0: Because it just had to happen.
1: Mert ennek így kellett történni.
0: Because it already had happened.
1: Mert már megtörtént szellemben, már elvégzett dolog volt.
0: And we've got to learn, and obviously I could spend hours on this.
1: Meg kell tanulnunk,
0: to live this way.
1: Hogy így éljünk, órákat töltenék, tudnék tölteni azzal, hogy ennek a fontosságáról tanítok.
0: I know when I've got things. I know when they're done.
1: Én tudom, hogy mikor kapom meg a dolgokat. Tudom, mikor vannak elvégezve.
0: And I can't go on praying for things that are already done.
1: És utána nem tudok tovább imádkozni azokért a dolgokért, amik már megtörténtek.
0: And yet it may be there's not yet a physical.
1: Mégis lehet, hogy fizikailag még nem nyilvánult meg az adott dolog.
0: And if I was to pray for them, I'd be a darned hypocrite.
1: És hogyha még tovább imádkoznék azért a dologért, akkor két mutató lenne és ostoba lennék.
0: I mean, I can't, it's already done. So I can say, come on, get up, it's already done, what's the matter with you?
1: Hiszen már meg elvégeztetett a dolog, oda mehetek, azt mondhatom, hogy gyere, kelj fel, mert tudom, hogy már megtörtént. Már tudom, hogy így van.
0: I've already seen money come into the bank.
1: Már láttam, hogy a pénz bejött a bankba.
0: That building, I've already got it.
1: Már meg volt az épület szellemben nekem, valóságként.
0: That healing is done, I saw it in the spirit.
1: Láttam azt, amire neki szüksége van, mert láttam szellemben.
0: And now I speak into manifestation what I've already obtained.
1: És most csak megnyilvánulásra szólom azt, amit már megszereztem.
0: The second thing, faith is the convincing proof, the evidence of things not seen.
1: A nem látott dolgok meggyőző bizonyítéka.
0: We'll just do with this and then we're going to close. Okay?
1: Ezt megcsináljuk, még aztán befejezzük.
0: The word is the Greek word for evidence or convincing proof is the word elenchio.
1: Elenchio az a görög szó, ami a tagadhatatlan bizonyítékot jelenti.
0: And this is another word that's used in the legal profession.
1: És ez is a jogi világnak a szava.
0: but it's used in the criminal trial courts.
1: Amikor a bírósági tárgyalás van bűnözők fölött, akkor használják.
0: And it's like a prosecuting attorney is going to convince a jury about the criminal who's convicted.
1: Amikor egy ügyész meg akarja győzni az esküdtséget arról, hogy egy adott bűnöző elkövetett valami.
2: Die Richter oder die Schöffen, wer immer überzeugen muss, dass dieses Verbrechen tatsächlich so geschehen
0: ist. Here's Randy here.
1: Itt van Randy.
0: Here's Randy here.
1: Itt van Randy.
0: Here is Randy. He looks nice and innocent.
1: Nagyon szép, jól néz ki, ártatlannak látszik.
0: Listen, you see, and you're the jury.
1: És akkor ti vagytok az esküdtség.
0: No, you're the jury.
1: Nem, ti vagytok az esküdtség.
0: He looks nice and innocent, but I tell you, this man is a wicked criminal.
1: Kedvesen néz ki ez az ember, én azt mondom nektek, hogy ő egy gonosz bűnöző.
0: And I'm going to prove it to you.
1: És be fogom bizonyítani nektek.
0: Then I start presenting the evidence.
1: És akkor elkezdem előtárni a bizonyítékokat.
0: As I start presenting the evidence, you're getting convinced by the evidence.
1: És ahogy elkezdem elmondani a bizonyítékokat, ezek kezdenek titeket meggyőzni.
0: I tell you the terrible crime he's committed.
1: Elmondom neked, milyen szörnyű bűntényt követett el.
0: And the wicked way he did it.
1: És milyen gonosz módon követte el.
0: Now your attitude towards him is changing.
1: És aztán változik a hozzáállásotok ehhez az emberhez, emiatt.
0: When I finish with you,
1: amikor befejezem a bizonyítást,
0: you feel like you've been there.
1: Akkor úgy érzitek magatokat, mintha ott lettetek volna.
0: And you've seen with your own eyes.
1: És a saját szemetekkel láttátok volna.
0: This horrible thing which he did.
1: Ez a szörnyű dolgot, amit a barátunk elkövetett.
0: And you say, hey, this guy's a crook.
1: És azt mondjátok, hát ez egy gazember.
0: He did this terrible thing.
1: Ez a szörnyűséget követte el.
0: I'm so convinced. It was
1: annyira
0: like
1: meg vagyok győződve erről, mint hogyha saját szememmel láttam volna.
0: And you have the slightest hesitation to bring in a verdict of guilt.
1: És egyáltalán nem tétováztok abban, hogy hogy elítéljétek a bűn
0: miatt.
1: Na, ezt jelenti ez a görög szó, ezt teszi ez a szó.
0: Nice people are criminals.
1: Nem az, hogy bebizonyítsák rendes emberekről, hogy bűnözők.
0: But you so see by the evidence of faith that you behave like a person that's seen something when you
1: haven't seen. Itt bizonyítékával annyira meg vagy győződve azról a dologról, hogy úgy élsz, mint hogyha a saját szemeddel láttad volna.
0: You see things in the spirit by faith.
1: Hitáltal annyira jól látod a dolgokat szellemben.
0: That they're absolute reality to you.
1: Hogy azok tagadhatatlan valóságok a számodra.
0: They're tangible, they're touchable.
1: Kézzel foghatóak.
0: And you behave like someone who's seen it.
1: És úgy viselkedsz, mint egy olyan ember, aki látta azt a dolgot.
0: But you've never seen it.
1: Pedig sose láttad még.
0: But you behave with the confidence of
1: De
0: someone who
1: olyan magabiztosan viselkedsz, mint az az ember, aki már látta a szemeivel azt a dolgot.
0: And so you behave like someone who's seen something they haven't seen,
1: mint egy olyan
0: and you make it
1: ember,
0: come into manifestation by the confidence of that faith.
1: Aki, mint aki látta azt, amit még nem látott, és az, hogy te ennyire bizakodol ebben, ez valósítja meg, nyilvánítja meg azt az adott dolgot.
0: Have you got the picture?
1: Értitek ezt a képet?
0: So I saw Bombay transformed 30 years before it happened.
1: 30 évvel azelőtt láttam már az átalakult Bombayt, mint hogy ez megtörtént volna.
0: I got it in faith. It wasn't. I wasn't
1: megkaptam.
0: Do something about Bombay.
1: Nem csak reménykedtem, hogy Isten tegyen valamit Bombayjal, ez egy elvégzett dolog volt.
0: I came home to London, England in
1: 1977. 1977-ben hazamentem Angliába.
0: One of the men that had come to Christ in Bombay was a very, very gifted news reporter.
1: Az egyik ember, aki Jézushoz fordult Bombayban, egy nagyon tehetséges újságíró volt.
0: He began to write very bold articles in the Times of India newspaper, got fired from the newspaper because of his bold testimony for Jesus.
1: És elkezdett nagyon bátor cikkeket írni a Bombay újságban, és elbocsátották az állásával, annyira bátran tett bizonyságot Jézusról.
0: He came to London, England, got a job with one of the major
1: Jött Londonba, és az egyik jelentős brit újságnál kapott állást.
0: I hadn't seen him for years. We reconnected in 1980.
1: 1980-ban kerültünk újra kapcsolatba, addig nem volt kapcsolatom vele.
0: Of this particular part of London.
1: Elvitt engem, hogy bejárjuk Londonnak azt a részét, ahol ő élt és dolgozott.
0: Showed me all the new mosques.
1: Megmutatta nekem az összes új mecsetet.
0: And all the activity of Islam.
1: És az iszlám tevékenységét ott.
0: And one little battered old church that was dying in the middle.
1: Ott egy kis legyőzött gyülekezet, amelyik ott küszködött mindezeknek közepette. És azt mondta, Ellen, valamit tenned kell emiatt.
0: as we walk the streets, I came into confrontation with two Iranian Muslim fanatics.
1: És ahogy ott sétáltunk az utcákon, két iráni muszlim fanatikussal kerültem összetűzésbe.
2: Muslim fanatic aus dem Iran.
0: And they arrogantly said this to me.
1: És pökhendien azt mondták nekem.
0: They said, we are pouring millions and millions and millions of dollars into London.
1: Nagyon sok dollár milliót árasztunk be Londonba.
0: They said by the end of this century,
1: és azt mondták,
0: London will be an Islamic
1: ennek az évszázadnak a végére London muszlim város lesz.
0: And from London we're going to take Europe.
1: És Londonból kiindulva fogjuk elfoglalni Európát. És én azt mondtam, morogni kezdtem.
0: I said, oh no,
1: mint egy oroszlán. Azt mondtam, de hogy fogjátok?
0: That gave me the burden for London, and that's, and I got London. It's a done deal.
1: És emiatt Isten egy terhet tett a szívemre Londonért, és meg is kaptam. Részemről elintézett dolog London. Egészen más város már London, mint volt, úgyhogy már változik.
0: Not time to tell the story, but I tell you, there's certain cities in the world that God's given me. I know I've got them.
1: Nincs időm arra, hogy elmondjam az egész történetet, de tudom, hogy az egész világon vannak városok, amiket Isten már nekem adott. Az enyém, megvan a tulajdonlapom róluk. Megvan a meggyőző bizonyíték, a döntő bizonyíték.
0: As they will be, rather than as they seem to be now.
1: Olyannak látom ezeket a városokat, mint amilyenek lesznek, nem olyannak, amilyennek most tűnnek lenni.
0: My life in London, working with the team that's going to bring about the transformation of London.
1: Arra gondoltam, hogy életem hátra levő részében Londonban fogok dolgozni ezzel a csapattal, akik meg fogják változtatni Londont.
0: To my surprise, God moved me to the United States of America.
1: És a legnagyobb meglepetésemre Isten az Egyesült Államokba költöztetett át, de megmaradt a tár a szívemben Londonért. Azt mondtam, most Uram, mi lesz Londonnal? Mire ő azt mondta, a természetes és szellemi fiaid fogják ezt a látást megvalósítani.
0: Several of my natural family members are deeply involved in the transformation of London.
1: Több testi családtagom részt vesz London megváltoztatásában, mélységesen benne vannak ebben.
0: And several of my spiritual sons are involved.
1: A Londonért, és meg is kaptam részemről elintézett dolog London. Egészen más város már London, mint volt, úgyhogy már változik.
0: Not time to tell the story, but I tell you, there's certain cities in the world that God's given me. I know I've got them.
1: Nincs időm arra, hogy elmondjam az egész történetet, de tudom, hogy az egész világon vannak városok, amiket Isten már nekem adott. Az enyém, megvan a tulajdonlapom róluk. Megvan a meggyőző bizonyíték, a döntő bizonyíték.
0: As they will be, rather than as they seem to be now.
1: Olyannak látom ezeket a városokat, mint amilyenek lesznek, nem olyannak, amilyennek most tűnnek lenni.
0: My life in London, working with the team that's going to bring about the transformation of London.
1: Arra gondoltam, hogy életem hátra levő részében Londonban fogok dolgozni ezzel a csapattal, akik meg fogják változtatni Londont.
0: To my surprise, God moved me to the United States of America.
1: És a legnagyobb meglepetésemre Isten az Egyesült Államokba költöztetett át, de megmaradt a tár a szívemben Londonért. Azt mondtam, most Uram, mi lesz Londonnal? Mire ő azt mondta, a természetes és szellemi fiaid fogják ezt a látást megvalósítani.
0: Several of my natural family members are deeply involved in the transformation of London.
1: Több testi családtagom részt vesz London megváltoztatásában, mélységesen benne vannak ebben.

0: Arra gondoltam, hogy életem hátralévő részében Londonban fogok dolgozni, ezzel a csapattal, akik meg fogják változtatni Londont.
1: To my surprise, God moved me to the United States of America.
0: És a legnagyobb meglepetésemre Isten az Egyesült Államokba költöztetett át, de megmaradt a tár a szívemben Londonért, azt mondtam. És Uram, mi lesz Londonnal? Mire ő azt mondta, a természetes és szellemi fiaid fogják ezt a látást megvalósítani.
1: Several of my natural family members are deeply involved in the transformation of London.
0: Több testi családtagom részt vesz London megváltoztatásában, mélységesen benne vannak ebben.
1: And several of my spiritual sons are involved.
0: És több szellemi fiam is benne van.
1: Participate, but it's going to happen.
0: Én is imádkozom ezért, és részt veszek ebben, és tudom, hogy meg fog történni. Megvan a hitem rá.
1: And it's done.
0: El van intézve.
1: Now when you have that kind of faith, you can see and make things happen.
0: Amikor ilyen hitetek van, akkor megvalósulásra bírhatjátok a dolgokat.
1: Well, let's have a break now.
0: Akkor most tartsunk szünetet.
1: We'll come back again at 12:30. Okay.
0: És fél egykor visszajövünk.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 13. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Várost, az összes környező ellenséges várost.
1: Now the prayer tabernacle was the powerhouse, but the troops had to go out there and. Okay, I want to just. I'm not going to read. I will not read there all the scriptures.
0: Nem fogom felolvasni az összes igét.
1: But I want to just. Go to one or two.
0: Viszont szeretnék néhányat megnézni.
1: Come to Joel.
0: Lapozzunk a Joel könyvéhez.
1: And that famous prophecy that Peter quoted on the day of Pentecost.
0: Ahhoz a híres neves proféciához, amelyet Péter pünkös napján idézett.
1: Chapter 1 of Joel talks about the Chaldean army destroying the nation.
0: Joel proféta első könyve arról a káldeus arról a sáska rajról beszél, amely mint hadsereg elpusztítja a termést.
1: And they're described as an army of locusts just coming across the land to devour everything.
0: Káldeusokról van itt szó, akik sáskákhoz vannak hasonlítva, akik eljönnek és egyszerűen felesznek mindent.
1: This was a judgment of God because of constant rebellion and disobedience to him.
0: Isten ítélete volt ez a folyamatos engedetlenség és lázadás miatt.
1: But then God then promises that in spite of that being his judgment, he will send a deliverance.
0: De aztán azt ígéri Isten, hogy ennek az ítéletnek ellenére ő megváltást fog küldeni.
1: He calls them to turn to him with all their heart.
0: És mindez arra idézi, arra fogja őket előmozdítani, hogy hozzáforduljanak szívükből.
1: There has to be certain acts of repentance, then it says the Lord will be zealous for his land.
0: Bizonyos dolgokat meg kell, hogy tegyenek, és az Úr pedig úgy olvassuk, hogy buzgó az ő földje miatt.
1: And then he promises the latter rain much more heavily than the former rain.
0: Aztán megígéri azt, hogy a késői eső sokkal intenzívebb lesz, mint a korai.
1: And then he begins to promise this restoration.
0: És aztán elkezdi a helyreállást megígérni.
1: Verse 24, he promises a vast harvest.
0: A 24. versben egy nagyszerű aratásról olvasunk.
1: And then in verse 25, he says, I will restore to you the years that the locusts have eaten.
0: Második résznél vagyunk, és a 25. versben, hogy helyre állást hozok azokért az évekért, vagy kárpótlást, amely, ahol a sáskaraj pusztított. Mindent helyreállítok, amelyet a sáska megevett.
1: And then you know that I'm the Lord.
0: És ebből fogod tudni, hogy én vagyok az Úr. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre.
1: And your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men shall see visions.
0: Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.
1: Now these are the words which Peter picked up on the day of Pentecost.
0: Ez az az ige, amelyet Péter megragadott pünkös napján.
1: And so what we're shown here is that this army of the Spirit is the means of everything being restored.
0: És így mit is láthatunk azt, hogy a szellem által felállított hadsereg az, amelyen keresztül Isten mindent helyreállít.
1: And you can find a lot of scriptures that have this tone to them in the Old Testament.
0: Sok egyéb igehelyet is találhatunk arról, vagy ezzel kapcsolatban, amely ugyanezt az érzést, vagy ezt a
1: in the prophets in particular.
0: Hordozza, főleg a proféták könyveiben.
1: And then we read that in Acts 3, Peter said, this is the time when God will restore everything.
0: És aztán azt olvassuk a Cselekedetek 3-ban, hogy Péter azt mondja, hogy ez az az idő, amikor Isten majd helyreállít mindent.
1: And he quotes what Moses says, that he promises that God will raise up a prophet like Moses, and that's clearly identified as Jesus.
0: És aztán Péter arról beszél, amit Mózes mondott, hogy Isten majd, vagy ami egy Mózesről hallható, hogy Isten majd egy olyan prófétát támaszt, mint amilyen Mózes volt, és ez egyértelműen Jézus Krisztust jelenti.
1: And we're commanded that we must obey everything that that prophet says.
0: És az a parancsolat számunkra, hogy mi pedig engedelmeskedjünk ennek, annak, amit ez a próféta mond.
1: Now come to Matthew 17.
0: És akkor most így lapozunk a Máté 17-hez.
1: Jesus is coming down from the Mount of Transfiguration.
0: Jézus lefelé jön a megdicsőülés hegyéről.
1: And Moses and Elijah have appeared on the Mount of Transfiguration.
0: Ott fönn a megdicsőülés hegyén pedig Mózes és Illés jelent meg.
1: And the disciples are asking questions.
0: És a tanítványok pedig kérdéseket tesznek fel.
1: Verse 10. Why do the scribes say that Elijah must come first?
0: 10. vers. Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie?
1: And then Jesus says two things which are verse 11 and verse 12.
0: Két dolgot mond itt aztán Jézus, 11-12.
1: Elijah is going to come, future tense.
0: Illés valóban el fog jönni jövő időben.
1: And he will restore all things.
0: És helyre állít majd mindent.
1: And then he says in verse 12, Elijah has already come, and they did to them whatever they wanted, and they knew he was talking about John the Baptist.
0: Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak múlt időben, és tudjuk, hogy bemerítő Jánosról beszél.
1: So Jesus is saying Elijah has come, but also Elijah is going to come.
0: Tehát azt mondja itt Jézus, hogy Elizeus, hogy Illés már eljött, de Illés el is fog jönni még.
1: He came as John the Baptist, they beheaded him, but most of the prophecy concerning Elijah was not fulfilled through John the Baptist.
0: Eljött bemerítő János, őt lefejezték, viszont a legtöbb Illésre vonatkozó profécia nem teljesedett be bemerítő Jánoson keresztül.
1: Through Elisha there's going to be a complete restoration of all things. That's what we're told.
0: De azt olvastuk, hogy Illésen keresztül az minden dolog helyreáll.
1: Now the question is, what does all things mean?
0: Az a kérdés itt, hogy akkor mit jelent ez a minden dolog?
1: Well, I'm not going to take time to answer that because I'm sure that none of us fully know.
0: Nem töltök azzal időt, hogy erre válaszoljak, mert biztos vagyok benne, hogy egyikünk sem tudja ezt teljességében.
1: But what you can go is you can go to those specific prophetic scriptures and see what's spoken about there.
0: De megtehetjük azt, vagy amit meg tudsz tenni, az, hogy az ezekről a prófétai ígékről olvasol és megnézed, hogy mi mit mond.
1: And it's going to be a time of absolutely fantastic restoration of the fortunes and the prosperity and of the reaping of a great harvest.
0: Eljön az ideje a csodálatos helyreállásnak, amikor a nagyszerű gazdagság, a nagyszerű bővölködés és a nagyszerű aratás helyre lesz állítva, betakarítatik.
1: But like everything else, I believe the emphasis is on the spiritual, not on the material.
0: De mint ahogy minden mással is így van, úgy gondolom, hogy a hangsúly a szellemieken van, és nem a fizikai dolgokon.
1: And I want us to look now at this. I've got a few minutes. I can't spend the time I would like on this.
0: Kevés az időnk, ezért nem tölthetünk annyit ezzel, amennyit szeretnék.
1: And it's all based on the fact that the children of Israel, because of their continual sin and disobedience, they went into captivity.
0: Mindez tulajdonképpen abból a tényből fakad, hogy Izrael népe az ő folyamatos engedetlenségük miatt babiloni fogságba vitték.
1: And they became the prisoners of Babylon for a period of 70 years.
0: És 70 éves perióduson keresztül babiloni fogság, Babilonnak voltak a foglyok.
1: They lost everything.
0: Mindent elvesztettek.
1: The cities were destroyed.
0: A városokat lerombolták.
1: Everything was taken from them.
0: Mindenüket elvitték.
1: And God gave the promise that there would be restoration through Jeremiah the prophet.
0: Isten viszont Jeremiás prófétán keresztül azt az ígéretet adja, hogy eljön mindennek a helyreállása.
1: And the time was fixed at 70 years.
0: És meghatározták az időt, hogy 70
1: Isaiah speaks about this.
0: Ézsaiás is beszél erről.
1: And says the agent by which this restoration will take place.
0: És beszél arról az eszközről, hogy kin keresztül jön majd ez a helyreállás.
1: So obviously to me the major emphasis of restoration is that instead of Babylon ruling over God's people will now rule over Babylon. That's the main thing.
0: Úgy gondolom, hogy a helyreállás tekintetében a fő hangsúly azon van, hogy most már nem Babilon fog Isten népén uralkodni, hanem Isten népe fog Babilonon uralkodni.
1: Babylon is the world system.
0: Babilon pedig ez a világrendszer.
1: That acts and lives in defiance to the rule and government of God.
0: Amely Istennek a rendszerét és Istennek a kormányzása ellen működik és azt akarja lerombolni.
1: The church has been living as prisoners to the world system for quite a long time.
0: Az egyház pedig meglehetősen hosszú időn keresztül volt már a világi rendszer fogja.
1: And what is being prophesied is a turnaround of that thing.
0: És ami az ígéret tartalma az az, hogy ez az egész dolog meg fog fordulni.
1: Instead of the system controlling everything, the kingdom will have influence everywhere.
0: Ahelyett, hogy a rendszer kontrollálna és irányítana mindent, Isten királysága fog hatást gyakorolni mindenütt.
1: And I believe it will affect every area of our lives, including the political.
0: És úgy gondolom, hogy az életünk minden területére ez hatással lesz, beleértve a politikát is.
1: Now again, these things were written for our instruction.
0: Emlékezzünk még egyszer arra, hogy ezek a dolgok a mi intésünkre lettek, figyelmeztetésünkre leírva.
1: More than half the Old Testament is devoted to this period of restoration.
0: Több mint az Ószövetség fele erre a helyreállási időre vagy helyreállási korszakra van számva.
1: It's a period of just 150 years.
0: Csak 150 éves időszakról beszélünk.
1: From the warnings of God that they will go into captivity if they don't repent, to them going into captivity.
0: Attól a periódustól kezdve, ahol Isten elkezdi őket inteni, hogy vigyázzatok, mert ha nem tartotok bűnbánatot, akkor fogságba mentek, addig, ahogy fogságba mentek.
1: And then their recovery from that captivity.
0: Majd a fogságból való visszatérésük.
1: So to me the heart of restoration is who's sitting on who, who's over who.
0: Tehát számomra a helyreállásnak a központi témája az, hogy ki uralkodik kin.
1: It's not so much the detail, but it's the principle that I feel we need to focus on.
0: Úgy gondolom, hogy nem annyira a részletekre kell, hanem inkább az alapelvre kell összpontosítani.
1: And one very very clear constant prophecy is that the cities are going to be restored. They're not going to be the captivity of the devil. They're going to become the glory of the kingdom.
0: És ami úgy gondolom, hogy az egyik nagyon konkrét eleme a proféciának az, hogy a városok fognak helyreállni, nem a sátán uralma alatt maradnak, hanem helyreállnak Isten királysága.
1: I want to spend as quick as I can. I want to set out the principles of this.
0: Na most amilyen gyorsan csak tudunk, szeretném ezt az alapelveket megnevezni.
1: All the prophetic scriptures entirely focus on this period of restoration.
0: Az összes profétai igeszakasz teljes egészében ezen az a helyreállási időszakra összpontosít.
1: But then a number of them then project that restoration that happened to Israel physically to the restoration which will happen to the God's people at the end of the age.
0: De aztán egy néhány profétai igazszakasz ez Izraelnek fizikai helyreállását kivetíti Isten népének az utolsó időkben történő helyreállására.
1: And they're seeing the end of the age and prophesying to the end of the age similar things to what they're seeing at that particular time.
0: És hasonló dolgokat profétálnak az idők végére vonatkoztatva, mint amit akkor ott.
1: And it already begins with the two prophecies that we're going to pick on. One is Jeremiah.
0: Két proféciával kezdődik, az egyiket, mind a kettőt megnézzük, az egyik Jeremiás.
1: That he says it will be 70 years and they'll be restored.
0: Ahol azt olvassuk, hogy 70 év lesz és utána jön a helyreállás.
1: And then Isaiah in verse chapter 44 into the beginning of chapter 45.
0: Aztán Ézsaiás könyvében a 44. résznél a 45. rész elejéig.
1: He describes the person that God's going to use for that restoration.
0: Ő itt leírja, hogy kit fog ebben Isten használni.
1: He names him. His name is Cyrus.
0: Megnevezi ezt a személyt, aki Kyrosz.
1: He says, "You don't know me, but I know you."
0: Aki azt mondja, hogy te nem ismersz, te nem, akiről azt mondja, hogy te nem ismersz engem, de én ismerlek téged.
1: So he's going to be a secular, sympathetic king that God uses to accomplish his purpose.
0: Tehát gyakorlatilag egy szánalmas pogány király lesz az, akit Isten felhasznál.
1: All I want to do is to quickly pull out the principles.
0: És igazából csak az alapelveket szeretném most kiemelni ezekből.
1: They're relevant for today.
0: Mert mára is ezek vonatkoznak.
1: Now we start with an intercessor.
0: Egy közbenjáróval kezdünk.
1: A young man, Daniel, is taken into captivity in the first phase of the captivity.
0: Dániel nevű fiatalember a fogságba vitel első fázisában megy el.
1: We don't know his exact age, but he's a young teenager, somewhere between say 15-17.
0: Nem ismerjük az ő korát, de valahol tínédzser korában 15-17 éves lehetett.
1: They try to brainwash him into the wisdom and the habits of Babylon, but he refuses to be brainwashed.
0: És agymosással megpróbálták átváltoztatni az ő szokásait is és a bölcsességét is a helyi szokásokhoz, de nem ment ebbe bele.
1: They want him to wear their clothes, eat their food and think their thoughts.
0: Azt akarták, hogy az ő ruháikba járjon, hogy az ő ételüket egye és az ő gondolataikról elmélkedjen.
1: But this amazing young man refuses to be brainwashed and programmed to become a Babylonian.
0: De ez a fantasztikus fiatalember ezt visszautasítja és így elzárkozik az elől, hogy babiloni legyen.
1: Now, what we got to see Babylon is that world system that acts in defiance of God and of his kingdom.
0: Tehát tekintsük ezt szem előtt, vagy tartsuk szem előtt, hogy Babilon az a világrendszer, amely Isten rendszere ellentőr.
1: It's the whole financial system.
0: Az egész pénzügyi rendszer.
1: The political system.
0: A teljes politikai rendszer.
1: The media system.
0: Az a média rendszere.
1: The education system.
0: Az oktatási rendszer.
1: That acts in defiance of God and hates God.
0: Az, amely Isten ellentörését utálja.
1: And has certainly no intention of submitting to his kingdom.
0: És abszolút nem akar alárendelődni az ő királyságának.
1: So when our young people go off to university, they're going into the Babylonian system every bit as much as Daniel did.
0: Tehát amikor a fiataljaink a világ, amikor egyetemre mennek, akkor éppen annyira világi rendszer részben vesznek részt, mint amennyire Dánielnek volt ez.
1: But even before they get to university, the public school system is doing its best to make them think Babylonian.
0: De még mielőtt egyetemre kerülnének, a közoktatás is a legjavát próbálja bedobni abba, hogy amennyire lehet babiloni gondolkodásmód legyen az emberekben.
1: The music world and the media world is all putting pressure on them to become Babylonian.
0: Az egész popvilág és az egész média pedig arról szól, hogy megpróbáljon olyan nyomást helyezni rájuk, hogy babiloniakká váljanak.
1: And it's amazing that any young person survives, but surprisingly they do.
0: És nagyon fantasztikus dolog, hihetetlen, hogy vannak olyanok, akik túlélik, és mégis megtörténik, vannak.
1: And my hope for the Western world is I see an army of young Daniels being raised up.
0: Reménységem a nyugati világ számára pedig az, hogy látok egy Dánielekből, fiatal Dánielekből álló hadsereget alakulóban.
1: That's the hope for our nation.
0: És ez pedig a mi nemzetünk számára is a reménység.
1: Young teenagers who will not buy into the system and they're after God.
0: Olyan fiatal tizenévesek, akik nem vesznek részt, nem ártják be magukat a rendszerben, hanem Isten szíve szerint való.
1: We have a movement in the United States of America. Its name is The Call, and you get these fanatical young people coming together there.
0: Az Amerikai Egyesült Államokban van egy mozgalmunk, a The Call nevet viseli, és nagyon fanatikus fiatal emberek eljárnak oda.
1: In Britain we have the Soul Survivor movement, which is about 60,000 young people now.
0: Aztán Nagy-Britanniában is van egy másik mozgalom, amely most már közel 60,000 fiatalból áll.
1: And they are like young Daniels, they won't buy into the Babylonian system, but they focus themselves in prayer and passion for God to change their world.
0: Olyanok ezek, mint a fiatal Dániel, hogy nem akarnak a világi rendszomást helyezni rájuk, hogy babiloniakká váljanak.
1: And it's amazing that any young person survives, but surprisingly they do.
0: És nagyon fantasztikus dolog, hihetetlen, hogy vannak olyanok, akik túlélik, és mégis megtörténik, vannak.
1: And my hope for the Western world is I see an army of young Daniels being raised up.
0: Reménységem a nyugati világ számára pedig az, hogy látok egy Dánielekből, fiatal Dánielekből álló hadsereget alakulóban.
1: That's the hope for our nation.
0: És ez pedig a mi nemzetünk számára is a reménység.
1: Young teenagers who will not buy into the system and they're after God.
0: Olyan fiatal tizenévesek, akik nem vesznek részt, nem ártják be magukat a rendszerben, hanem Isten szíve szerint való.
1: We have a movement in the United United States of America, call, its name is The Call, and you get these fanatical young people coming together there.
0: Az Amerikai Egyesült Államokban van egy mozgalmunk, a The Call nevet viseli, és nagyon fanatikus fiatal emberek eljárnak oda.
1: In Britain we have the Soul Survivor movement, which is about 60,000 young people now.
0: Aztán Nagy-Britanniában is van egy másik mozgalom, amely most már közel 60,000 fiatalból áll.
1: And they are like young Daniels, they won't buy into the Babylonian system, but they focus themselves in prayer and passion for God to change their world.
0: Olyanok ezek, mint a fiatal Dániel, hogy

0: System, and they're off to God.
1: Olyan fiatal tizenévesek, akik nem vesznek részt, nem ártják be magukat a rendszerben, hanem Isten szíve szerint van.
0: We have a movement in the United States of America. Core, its name is The Call, and you get these fanatical young people coming together there.
1: Az Amerikai Egyesült Államokban van egy mozgalmunk, a The Call nevet viseli, és nagyon fanatikus fiatal emberek eljárnak oda.
0: In Britain we have the Soul Survivor movement, which is about 60,000 young people.
1: Aztán Nagy-Britániában is van egy másik mozgalom, amely most már közel 60 ezer fiatalból áll.
0: And they are like young Daniels, they won't buy into the Babylonian system, but they focus themselves in prayer and passion for God to change their world.
1: Olyanok ezek, mint a fiatal Dániel, hogy nem akarnak a világi rendszernek a részei lenni, hanem magukat imádkozásra és Istennel való szenvedélyes kapcsolatra hangolják.
0: Nothing happened quickly, that's the next thing to learn.
1: A következő dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy semmi sem történt gyorsan.
0: It wasn't until BC 59 that the first signs of things happening appear.
1: Nem történt.
0: He started in BC 608. In BC 559, Cyrus becomes king of Persia.
1: Tehát 607-ben kezdődött az egész Krisztus előtt, és 559-ig nem történt semmi jelentős. Akkor lépett Kürosz trónra.
0: We know from the book of Daniel that he was familiar with these prophetic scriptures. We know because Daniel mentions them.
1: Tudjuk az igéből, hogy Dániel ismerte ezeket a profétai igéket, ez kiderül.
0: But you see, he was not a prisoner to a wrong concept of God's sovereignty.
1: Látjuk azt, hogy Dániel nem volt az Istenről alkotott helytelen képnek a börtön mi ez, rabja.
0: Certain aspects of Calvinist theology have paralyzed the Western Church into a wrong passivity.
1: Például a kalvinizmusnak bizonyos aspektusai ledermesztették az egyházat helytelen gondolkodásmódba.
0: All we can do is to wait and hope that God will sovereignly move.
1: Valahogyan csak nem tehetünk más, várakozunk, hogy majd Isten valamit fenségesen tesz.
0: But the biblical pattern is to be active workers together with God.
1: De a bibliai minta az, hogy aktívan közreműködöm az Úrral, hogy történjenek a dolgok.
0: We're the means which makes God's word come to pass.
1: Mi vagyunk azok az eszközök, akiken keresztül Isten igéje megvalósul.
0: He needs us to make his word come to birth, like he needed Mary to make Jesus come to birth.
1: Ugyanúgy szüksége van ránk, hogy Isten igéje valóra váljon, mint ahogy szüksége volt Máriára arra, hogy Jézus megszülessen.
0: So Daniel didn't just sit and say, oh well, it's God's sovereign will one day to move, so I'll just sit down and watch football and wait for something to happen.
1: Daniel nem csak ott ült és nyújtózkodott, hogy hát igen, tudom, egyszer majd megteszi, addig én majd focit nézek és nézem, hogy, és várom, hogy mikor valósul meg az ő proféciája.
0: So you've got to get this principle.
1: Fontos, hogy megértsük ezt az alapelvet.
0: Although God's prophets had said it,
1: annak ellenére, hogy a proféták, Isten profétai megmondták,
0: and it was recorded in scripture,
1: és fel volt jegyezve a Szentírásban,
0: it still needed a man to pray and make it happen.
1: Még mindig szükség volt egy emberre, aki azt imádkozza, hogy valóságra jöjjön.
0: I'm sure you've all got fantastic prophecies about your nation and about your city and about yourselves.
1: Biztos vagyok abban, hogy minnyájatoknak a saját nemzetetekre, városotokra és önmagatokra nézve is vannak csodálatos proféciák.
0: Having received these prophetic words,
1: ezeket a proféciákat miután megkaptátok,
0: you've got to get to prayer to make it come to pass.
1: Nektek kell magatoknak aktívan közreműködni, hogy mindez megtörténjen.
0: Don't ask me to explain it because I can't.
1: Ne kérd meg, hogy elmagyarázzam, nem tudom.
0: Just get on with it and make it happen.
1: Egyszerűen csak szállj be, és meg fog történni.
0: When you start to get to grips with that word to make it happen, you'll find that God's sovereignty makes it happen.
1: És meglátod, hogy amikor ezen töltöd a gondolataidat, hogy hogyan fog ez valóra válni, akkor egyszer csak valóra válik.
0: So Daniel prayed.
1: Tehát Dániel imádkozott.
0: 50 years later, Cyrus comes to the throne of Persia.
1: És 50 évvel később Kürosz a Perzsia királya lesz.
0: Not a particularly powerful kingdom at that time.
1: Akkoriban nem túlságosan erőteljes király volt,
0: so
1: királyság.
0: His next responsibility was to prosper God's man in his political career.
1: Tehát az következő felelősség az, hogy vagy a következő dolog az, hogy Isten emberét, Isten eszközét az ő politikai politikai rendszerében sikeressé tegye.
0: And we've got that responsibility.
1: És ez nekünk is a felelősségünk.
0: At the time I was not yet an American citizen. I couldn't vote in the last presidential election.
1: Nem

0: Voltam még amerikai állampolgár akkor, amikor legutóbb szavaztunk.
1: But I was in such a burden for the election of George Bush. I was in travail in my room and couldn't come out of my room for several days.
0: De nagyon annyira erőteljesen a George Bushnak a megválasztása mellett voltam, vagy azért égett a lelkem, hogy jó néhány napig ki sem tudtam jönni a szobámból.
1: Because it's God's purpose to fulfill God's will in our nation.
0: Azért, mert Istennek az a célja, hogy az ő akarata teljesüljön a nemzetünkön.
1: And I knew that from God, and I knew that there was going to be a battle over this election.
0: És tudtam azt Istentől, és azt is tudtam, hogy harc lesz ebben a ennek a választásnak során.
1: And I wrestled in my study like a woman in travail.
0: És úgy küzdöttem ebben az én szellememben, mint amikor egy nős gyereket szül.
1: November the 7th, I remember that day very, very well.
0: És nagyon-nagyon jól emlékszem november 7-ére.
1: About 4 o'clock in the afternoon I had a vision.
0: Délután körülbelül 4 óra körül volt egy látomásom.
1: All I saw was a newspaper headline.
0: Csak egy szalagcímet láttam az újságban.
1: But its date was several weeks ahead.
0: De maga a dátum az újságban jó néhány héttel azutáni volt.
1: But this is what the headline on the newspaper said.
0: De ez volt maga a cím.
1: Bush wins by a whisker is what it said.
0: Bush egy hajszányival nyer.
1: I don't know how you translate that, but we know what it means in English.
0: Nem tudom, hogy fordítottad le, de mi tudjuk, hogy mit jelent.
1: A hair's breadth he was going to win.
0: Tehát éppen csak egy hajszállal nyer.
1: Now I knew that 3.5 weeks before it happened, because God showed it to me.
0: 3.5 héttel azelőtt tudtam már, mert Isten megmutatta.
1: But I still had to battle to make it happen.
0: De ettől függetlenül még részt kellett vennem a harcban, hogy megtörténjen.
1: And it did happen.
0: És meg is történt.
1: And so I can say that my prayers brought George Bush to the White House.
0: Ezért elmondhatom azt, hogy az imáim is besegítették George Bush-t a Fehérházba.
1: I was certainly one of the intercessors that God was using.
0: Én voltam az egyike azoknak a közbenjáróknak, akiket Isten felhasznált.
1: So we've got to wake up to this and start getting hold of God for the right politicians to come into power and for the wrong politicians to be kicked out. And we've got the power to do that.
0: Tehát testvéreim, fel kell ébrednünk, hogy végre elkezdjünk közbenjárni azért, hogy a megfelelő politikusok kerüljenek hatalomra, és a nem megfelelő politikusokat pedig rúgják ki.
1: Because I'm going to show you that the political environment has a big effect on what God's able to do concerning the kingdom.
0: Azért, mert meg tudom azt nektek mutatni, hogy a politikai felállásnak, környezetnek nagyon nagy hatása van azon, hogy Isten királysága mit tud elérni.
1: The last elections that we had in America, which was 2 years later, we had 3 days prayer and fasting over the elections.
0: 2 évvel később a legutóbbi választásokon 3 napos ima és böjtöt hirdettünk Amerikában.
1: Didn't involve the president, but it involved the governor of Texas and many other important officials.
0: Nem elnökválasztás volt ez, hanem például a Texas állam kormányzóját, meg egyéb más nagyon fontos pozíciót érintő választást.
1: And we'd heard from God about everyone that he wanted in and everyone he wanted out.
0: És mindenki felől hallottunk Istentől valamit, hogy kiket akar, hogy bent legyenek, és kiket akar, akik már bent vannak, hogy kikerüljenek.
1: So we gave ourselves to 3 days prayer and fasting, about 200 of us, to make this happen.
0: És ezért körülbelül 200-an arra szántuk magunkat, hogy böjtöljünk és imádkozunk, hogy mindez megtörténjen.
1: When the election results came out, we had 100% success in what we prayed for.
0: És amikor megjöttek a választás success eredményei, 100%-os csak teljesült az, amit kitűztünk.
1: And some of them were somewhat surprising results, but God gave us what to pray for, and he gave us the power to pray.
0: Voltak köztük nagyon meglepő eredmények is, de Isten megadta előre, hogy kikért imádkozunk és hogy hogyan imádkozunk.
1: What would have happened if we hadn't prayed? I don't know. I don't want to go into those silly questions.
0: Mi történt volna, ha nem imádkozunk? Fogalmam sincs, de nem is akarok belemenni ebbe a bolond kérdésbe.
1: It was God's sovereign will, but we made it happen. That's the paradox.
0: Isten fenséges ura döntése volt ez, mindenek felettül álló döntése volt ez, de mi voltunk azok, akik részt vettünk benne, hogy megtörténjen.
1: So as a preparation for the restoration of all things in your nation, you've got to start getting involved in this way.
0: Tehát ahhoz, hogy a te nemzetedben is lásd helyreállni minden egyes dolgot, ahhoz neked is ebbe bele kell kapcsolódnod.
1: Cyrus became king of Persia Media.
0: tehát Kürosz Perzsia és Média királyává vált.
1: He conquered Syria.
0: Leigázta Szíriát.
1: He conquered Assyria.
0: Leigázta Asszíriát.
1: By 539 BC, 20 years later, he was the most powerful political force in the world, except for the king of Babylon.
0: És Krisztus előtt 539-re, tehát 20 évvel későbbre a világ második legnagyobb hatalma lett Babilon után.
1: And it was Daniel's prayers that made that happen.
0: És Dániel imái voltak azok, amelyek ezt működésbe hozták.
1: Finally, Darius, the uncle of Cyrus, marches on Babylon, takes Babylon captive.
0: Végül pedig Darius, Kürosz nagybátyja elmegy, leigázza Babilóniát.
1: Cyrus has a dream a few months later.
0: Kürosznak ma van, álmot lát néhány hónappal később.
1: Which is all because of Daniel's prayers.
0: Mindez azért történik, mert Dániel imádkozik közben.
1: And he releases the Jews to go back and begin to rebuild their ruined temple and their ruined city.
0: És szabadon engedi a zsidókat arra, hogy hazatérjenek és megépítsék a romokban lévő templomot és várost.
1: The year is 538 BC, exactly 70 years later.
0: És ennek az ideje pedig pontosan 70 évvel a fogságba vitel után, 538-ban.
1: Daniel's an old man getting on towards 90.
0: Dániel már nagyon idős ember, 90 körül jár.
1: He continues to pray.
0: Továbbra is imádkozik.
1: For 4 years they begin to build the temple.
0: 4 éven keresztül építik a templomot.
1: Then all of a sudden everything stops.
0: És aztán egyszer csak minden leáll.
1: 534 BC everything stops.
0: 534-ben minden megáll.
1: What happens is this?
0: Mi történt?
1: In that year Daniel died.
0: Abban az évben meghalt Dániel.
1: God lost his intercessor.
0: Isten elvesztette a közbenjáróját.
1: Immediately the political map changes.
0: Abban a pillanatban megváltozik a politikai felállás.
1: A renegade son of Cyrus rises up against his father and takes over the kingdom. Go on then.
0: És akkor Kürosz fia fellázad az ő apja ellen és átveszi a hatalmat.
1: His name is Cambyses II, or another name is Artaxerxes, one of the Artaxerxes.
0: Artaxerxes az első.
1: And he issues a decree contrary to the law to stop the building of the temple in Jerusalem, which is against the law.
0: És egy törvény erejű határozatot ad ki arra nézve, hogy állítsák le a templom építését, de mindez törvény ellenes, amit ő tesz.
1: He's a crook and everybody else in power is a crook at that time, and so God's word cannot be fulfilled because of the crooked political situation.
0: És ő is, meg az összes többi politikai hatalomban lévő egy nagy pancser, és ezek miatt, a pancserek miatt Isten terve nem tud folytatódni.
1: And because there's no intercessor.
0: És azért, mert nincsen közbenjáró.
1: So they all decide it's God's sovereign will not to build the temple at this time. That's the excuse that people use with God's sovereignty.
0: És akkor mindnyájan úgy döntenek, hogy hát igen, ez Isten mindenható döntése, hogy ne építsük tovább a templomot, és leállnak. Ez így szokott történni.
1: So for 14 years they decide it's not God's time.
0: Tehát 14 évig úgy döntenek, hogy ez nem Isten ideje még
1: időtése. So they build better, more comfortable homes for themselves.
0: Tehát így saját maguk részére komfortosabb légkondicionált otthonokat építenek.
1: God's house is at foundation level and it's not completed.
0: Isten házából még csak az alapok állnak, nincsen befejezve.
1: You can read that spiritually, you can read it naturally.
0: Olvashatod ezt szellemileg is, meg természetes módon is.
1: A lot of Christians don't like warfare and therefore make excuses why they do not need to go to war at this time.
0: Sokan nem szeretik a harcot keresztények közül, és ezért kifogásokat keresnek arra, hogy miért nem harcolna.
1: It's not God's time.
0: Éppen most.
1: Hát God's
0: nem,
1: time.
0: Nem Isten ideje
1: so
0: még. Nem Isten időzítése.
1: To heal our hurts and help our wounds so we can bless each other and love each other.
0: Tartsunk konferenciákat, hogy gyógyuljanak be a sebeink, hogy szerethessük utána egymást, és helyreálljanak a kapcsolataink.
1: Thank you.
0: Köszönöm.
1: I feel better already.
0: Sokkal jobban érzem magam.
1: Now that's okay up to a point.
0: Na most rendben van mindez egy bizonyos pontig.
1: But would it not be a crazy army if all the government budget was spent on hospitals and welfare for the troops?
0: De vajon nem lenne egy tökéletlen hadsereg az és egy tökéletlen kormányzat az, amely a teljes költségvetését a kórházakra és a lábadozókra költené?
1: We call the whole army on parade.
0: Az egész
1: We call the whole army on parade.
0: Az egész hadsereget levadászottnak tekintjük, vagy.
1: We don't intend to fight any wars.
0: Nem fogunk háborúban küzdeni.
1: But we want to make sure you're the healthiest troops that we've ever there's been.
0: De szeretnénk azt biztosítani, hogy ha ti lennétek a legegészségesebb hadsereg az egész földön.
1: So we've got 17 different pills for you all to take every day.
0: Ezért itt van 17 féle tabletta, amit majd minden nap bevesztek.
1: And we're going to give you a medical inspection every week to make sure you're healthy.
0: És minden héten orvosi ellenőrzés alá vonunk, hogy biztos egészségesek legyetek.
1: We've got another 3000 doctors. If you feel any need, just go to one of the doctors and they'll be happy to help you.
0: És itt van még 3000 várakozó doktorunk, hogyha egyszerűen rosszul érzed magad, akkor biztos elmehetsz valamelyikhez.
1: Would that not be a crazy army?
0: Hát vajon ez nem egy bolond hadsereg lenne?
1: But is that not a picture of a lot of the church?
0: De ez igazából egy picit az egyház képe is.
1: It's not time to go to war, not time. So let's just bless each other with ever increasing blessing.
0: Ó, hát még nincs itt az ideje a háborúba menetelnek, csak áldjuk meg egymást folyton növekedő áldással.
1: Let's focus on family life.
0: Ó, hát az a családi életre koncentráljunk most.
1: Fathers have to be the best fathers and be wonderful fathers to their kids and wonderful husbands to their wives.
0: Most azt tanítjuk meg az atyáknak, az apáknak, hogy hogyan lehetnek a legjobb apák és a legjobb férjek.
1: We're going to spend all our time doing things together as families.
0: Ó, azt fogjuk ezzel fogjuk tölteni az időt, hogy mint család együtt hogyan tehetjük a dolgunkat.
1: Do things together as a Christian family. Happy times together.
0: Mert mint keresztény család együtt kell tennünk a dolgokat és Isten megáldja.
1: And just for 2 hours we'll go to church, but we're going to be the most wonderful families ever been.
0: Jó, két órát a gyülekezetben leszünk, de egyébként a legcsodálatosabb család leszünk, aki valaha is
1: élt. Great to have a great family.
0: Az csodálatos, hogyha csodálatos családunk van.
1: But finally, that's not what it's all about.
0: De igazából a végső soron nem erről szól az egész.
1: You're getting the picture here.
0: Értjük a képet, kezdjük látni a képet,
1: ugye? After 14 years of this stuff.
0: És 14 évig megy ez a fajta dolog.
1: Two young prophets come.
0: Jön két fiatal proféta.
1: Their names are Haggai and Zechariah.
0: Haggeus és Zakareus.
1: Haggai is prophesying to the immediate situation.
0: Haggeus a közvetlen helyzethez szól.
1: Zechariah is prophesying more about the future.
0: Zakariás pedig inkább a jövőről.
1: Haggai prophesies 5 times in 3.5 months.
0: Haggeus 3.5 hónap alatt 5-ször prófétál.
1: Everybody suddenly transformed into an army willing and ready to do what God's been telling them to do for the last 20 years.
0: Ilyen rövid idő alatt mindenki hirtelen egy hajlandó hadseregi válik, aki hajlandó megtenni azt, amit az elmúlt 20 évben elhanyagolt.
1: There's another prophetic intercessors come.
0: Itt van még egy profétai közbenjáró.
1: Now all that time they've had Zerubbabel, who is like the apostolic leader, but without prophetic input, even he lost his way.
0: Végig ott volt Zerubbabel, aki olyan, mint az apostoli vezető, de a profétai meglátások nélkül ő is elvesztette a szerepét.
1: The political the situation hadn't got any better, it got worse.
0: A helyzet nem javult, hanem csak rosszabbá vált.
1: But when Haggai started praying and prophesying,
0: de amikor Haggeus elkezdett imádkozni és profétálni,
1: Cambyses the second suddenly died.
0: Akkor Artaxerxes hirtelen meghalt.
1: He was replaced by another king, Darius the second, who was sympathetic to the people of God.
0: Második Darius került a helyébe, aki viszont szimpatizáns volt Isten népével.
1: He was horrified to find that his the predecessor had banned the building of the temple when it was against the law.
0: És teljesen elszörnyűködött akkor, amikor rájött arra, hogy az elődje leállította a templomépítést, holott az teljesen a törvénybe ütköző volt.
1: He reversed that order and gave government money to help them finish the building. I like that.
0: Ezt a rendeletet visszájára fordította és állami pénzt adott arra, hogy építsék a templomot.
1: Now what I want you to see all the time is the political environment is very important to what can be done regarding establishing the kingdom.
0: Szeretném, hogyha látnátok azt ezzel az egésszel, hogy a politikai környezet nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire megy előre Isten királysága.
1: Through our prayers we have to rule over the political situation.
0: Az imáinkon keresztül uralkodnunk kell a politikai rendszeren.
1: So now we've got the right king, Darius.
0: Tehát most már ott van második Darius, a megfelelő király.
1: All the leaders have now got a new spirit.
0: A vezetőknek most már újfajta szellem szellemiségük van.
1: They're now willing to work immediately to do what God's been telling them to do for almost 20 years.
0: Most már azonnal készek arra, hogy azt tegyék, amit Isten közel 20 éve akar velük tudatni.
1: In 4 years they complete what they said could not be done for the last 18 years.
0: 4 év alatt befejezik azt, amit az elmúlt 18 évben úgy mondtak, hogy nem valósítható meg.
1: The temple's finished.
0: És befejezik a templomot.
1: Now I want you to see something here.
0: Viszont szeretném, hogyha itt észrevennénk valamit.
1: Zerubbabel is a type and picture of the apostolic man that can build the church, the people of God.
0: Zerubbabel annak az apostolnak vagy apostoli funkciónak az előképe, amely vagy aki a gyülekezetet építi.
1: We've now come to 516 BC. 516 BC.
0: Most már 516-nál járunk Krisztus előtt.
1: Now this continued for a long time.
0: És ez így ment tovább hosszú időn keresztül.
1: They had the lovely new temple where they could have some fantastic meetings.
0: Egy aranyos kis új templomuk lett, ahol csodálatos alkalmakat tarthattak.
1: And over the other side of town.
0: És ott a város másik felén.
1: They had these comfortable homes that they'd built.
0: Ott voltak a kényelmes otthonok, ahol amelyeket építettek.
1: Where they did kingdom things together as a family. They loved being at home because it was such a beautiful place.
0: Ahol a királyság dolgait végezték otthon a család körében, és annyira élvezték, mert annyira csodálatos volt otthon lenni.
1: So at home we had a family, a minuscule kingdom.
0: Tehát ott egy kicsi ilyen családi kis királyság alakult ki.
1: Over the other side of town.
0: A város másik felén.
1: We had the temple.
0: Ott volt a templom.
1: Where we could worship and praise God and have fantastic meetings.
0: Ahol imádhattuk az Urat, meg dicsérhettük őt, és csodálatos összevetelünk lehettek.
1: But in between was a ruined city.
0: De ott a kettő között ott volt a romokban heverő város.
1: They tried to pretend it wasn't there.
0: Úgy próbáltak tenni, mintha ott se lenne.
1: They would go from their comfortable homes.
0: És amikor gyorsan átfutottak a kényelmes otthonukba.
1: Close their eyes.
0: Befogták a szemüket.
1: Hold their nose.
0: Az orrukat.
1: Quickly go through the city and pretend it wasn't there.
0: És gyorsan átvették a városot, mert úgy tettek, mintha ott se lenne. És azt mondták, ez nem az én problémám, én nem tudok semmit tenni. És ott menjünk el a város, menjünk el a templomba Isten népéhez. Ó, nagyon nagy örvendezések közepette. Ó, szeretlek Jézus, szeretlek Uram. Csodálatos alkalmat. Jó, találkozunk jövő héten. Ó, befogom a szápszemet.
1: Back to our comfortable homes.
0: Vissza.
1: Now some of them, some had to go to work in that city.
0: Viszont szomorú dolog, hogy voltak, akiknek dolgozniuk kellett ott
1: a
0: városban.
1: They tried not somehow to make contact with the world.
0: Próbáltak nem kapcsolatba kerülni a világgal.
1: Just quickly do their work and then get back home.
0: Gyorsan megtették ott, elvégezték a munkát és gyorsan haza.
1: Or get to the temple.
0: Vagy gyorsan a templomba.
1: But in between the ruined city.
0: De ott a kettő között ott van a romokban hevelő város.
1: Now, it was like that. It remained in that condition.
0: Ilyen volt ez, és így is maradt.
1: For 71 years.
0: 71 éven keresztül.
1: 71 years.
0: 71 éven keresztül.
1: Nobody believed they could do anything about the city.
0: Senki sem hitte azt, vagy senki sem hitte abban, hogy bármit is tehetnének a városért.
1: Isaiah would prophesy.
0: Ézsaiás már prófétált.
1: He said, I'm going to pour out my spirit.
0: Azt mondta, hogy kiöntöm az én szellememet.
1: God said, I'm going to anoint you.
0: Isten azt mondta, hogy felkenlek téged.
1: One of the things that's going to happen is you're going to repair the ruined city.
0: És az egyik dolog az, hogy kijavítod a romokban lévő város falait.
1: He said in 58, this is the kind of fast that I want.
0: Ez a faj, az 58. részben azt olvasok, hogy ilyen fajta bőt kedves előttem.
1: It's a fast that brings people to salvation and repairs the ruined city.
0: Olyan bőt, amely az embereket az üdvösség ismeretére hozza és amely felépíti a romokban heverő város.
1: Comes again and again in scripture.
0: Ismét és ismét előfordul a Szent Írásban.
1: No one was doing anything about it.
0: És senki semmit nem tesz miatta.
1: 71 years.
0: 71 éven keresztül.
1: Now, I want to suggest to you that's where we've been. Most of the last century.
0: Hadd mondjam azt, testvéreim, hogy legtöbb bűnk ilyen helyzetben volt az elmúlt egy évszázadban.
1: Most of us have got a nice Christian home to live in.
0: Mert legtöbbünknek van csodálatos keresztény családja, ahol lakunk.
1: Nice Christian meetings to go to.
0: csodálatos keresztény összejövetelek, ahová járunk.
1: And in between there's a ruined city that we've done nothing about.
0: És a kettő között ott van a romokban heverő város, amely érdekében semmit nem tettünk.
1: Because we didn't believe it could be changed.
0: Mert nem hittünk abban, hogy változás jöhet.
1: And then God finds another man.
0: És aztán Isten ismét talál valakit.
1: See, it's a different kind of apostolic ministry.
0: Egy másik fajta apostoli szolgálatot.
1: Let's understand there are many kinds of apostles.
0: Kérem, értsük azt meg, hogy sokféle apostol létezik.
1: What we're most familiar with is a church building apostle.
0: Leginkább az gyülekezet építő apostol ismeretes számunkra.
1: And they're useful and thank God for them.
0: Nagyon hasznosak, és Istennek hála értük.
1: But what God is raising up now is a different kind of apostolic ministry.
0: De most, akit Isten előhív, az egy másfajta apostoli szolgálat.
1: He doesn't just minister to the church, but he sees the city.
0: Nem csak a gyülekezet számára, gyülekezet felé szolgál, hanem észreveszi a várost.
1: God's stirring up certain intercessors now who see the city.
0: Isten előhív néhány közbenjárót, akik látják a várost.
1: And the person that God put his hand upon was a young man called Nehemiah.
0: És az a személy, akire Isten rátette a kezét, egy fiatal ember, Nehémiás.
1: He was a young man.
0: Fiatal
2: volt ő.
1: He was in the capital city of the empire, Shushan.
0: Susai várában, vagy
1: Shushan
0: az a
1: capital of the Persian Media.
0: Várában, Perzsa-méd birodalom központjában van ő.
1: He was doing okay, he got a fantastic job and was making a lot of money.
0: Elég jól tengődött az élete, fantasztikus állással, magas fizetéssel.
1: Then someone came and told him about the condition of his home city, Jerusalem.
0: És aztán jött valaki, aki beszámolt az ő otthon, az ő szülővárosa, vagy az ő városa, Jeruzsálem állapotáról.
1: And that ruined him.
0: És ez pedig teljesen letaglózta.
1: Now here's some of the steps.
0: Itt van egy néhány lépés.
1: For a city taking apostle to lead a city taking team.
0: A város bevevő apostol, aki város bevevő apostoli csoportot akar vezetni.
1: You've got to see the city the way that it is.
0: Úgy kell látnod a városodat, ahogyan az igazából van.
1: Some of us maybe need to go to our city and just walk around the city to see what's really going on there.
0: És lehet, hogy néhányunknak ehhez elsőnek azt kell megtenni, hogy egy sétáljunk otthon a városunkban, és nézzük meg, hogy mi folyik.
1: If you just zish about in a car, you don't see what's going on.
0: Hogyha mindig csak átmész egy autóval a városon, és akkor nem fogod látni, hogy mi van a saját helyeden.
1: Go to a city and just walk around.
0: Egyszerűen szállj ki az autóból, és kezdj el sétálni a városodban.
1: Walk around at night and see the demons that come out when darkness comes.
0: Sétálj körbe éjszaka, és lásd meg azokat a démonokat, akik a sötéttel együtt kijönnek.
1: I tell you, your heart begins to be broken for what you see.
0: Hadd mondjam azt el, hogy meg fog törni a szíved azért, amit látsz.
1: Now, you will never do anything for your city until you come to the place where you weep over it.
0: Semmit sem tehetsz a városodért addig, amíg nem tudsz összetörve sírni érte.
1: My first experience of this was the city of Bombay.
0: Az első ezzel kapcsolatos átélésem Bombay városa volt.
1: When I arrived in Bombay, I was lied to, cheated, spat upon. Garbage was poured on me and all kinds of humiliating things happened.
0: Amikor először oda kerültem, akkor mindenféle megalázó dolgot véget csináltak velem. Leköptek, szemetet rám borították, mindenféle ilyesmi.
1: Within 3 months I'd had enough.
0: 3 hónapon belül elegem lett.
1: The people were horrible, unpleasant, unkind and revolting in every way.
0: Az emberek szörnyűk voltak, nagyon durvák, kegyetlenek és minden féle tekintetben ellenségesek.
1: So I said one day to God, I said, God, these people deserve to go to hell. Let me get out of here.
0: És akkor azt mondtam egy nap az Úrnak, hogy hát Istenem, ezek az emberek megérdemlik, hogy a pokolra jussanak, hadd menjek innen.
1: My love for the city evaporated in the harshness of the treatment.
0: A durva bánásmód miatt egyszerűen elpárolgott a város felé úgymond szeretetem.
1: I knew that was wrong, but I couldn't do anything about it.
0: Tudtam, hogy mindez helytelen, de nem tudtam javítani rajta.
1: I said, Lord, I know I've got to stay here, but I hate everything about this city.
0: És azt mondtam az Úrnak, hát tudom, hogy itt kell maradnom, de mindent utálok ebben a városban.
1: If you want me to stay here, you're going to have to change me.
0: Hogyha azt akarod, hogy itt maradjak, Uram, akkor meg kell változtatnod.
1: I didn't get a sort of boom experience. It wasn't just a moment.
0: És nem kaptam semmilyen ilyen boom kinyilatkoztató dolgot, semmiet, nem egy pillanat alatt jött.
1: But something happened to me.
0: De valami történt.
1: And I can remember one particular day.
0: És emlékszem, hogy egy nap, egy bizonyos napon.
1: I was standing on a bridge over a very wide street in the city of Bombay.
0: Bombay városának egy nagyon széles utcája felett ívelő hídon álltam éppen.
1: And it's where all the textile mills are.
0: Ott, ahol az összes textilüzem van.
1: And people work in pretty hard conditions, or they did in.
0: És háromkor váltott a műszak.
1: Now I was standing on this bridge, just watching this sea of humanity walk out of the factories, and everybody was walking home.
0: És ott álltam fönn a hídon, és néztem, hogy az üzemekből hogyan ömlik és árad az emberek tengere, és mennek haza.
1: And I was looking at these sea of faces.
0: És láttam egy csomó arcot.
1: And there wasn't a flicker of light or joy in any one of them.
0: És az egyik arcon sem volt az örömnek vagy a világosságnak egy szikrája sem.
1: And it seemed to me like it was a river running along and going over a cliff all down into hell. I could see it in vivid reality.
0: És élő valóságban láttam, mint hogyha ez az emberek folyama egy sziklán alázúdul és egyenesen lezúdul a pokolba.
1: I just began to weep. I couldn't control myself.
0: És egyszerűen elkezdtem zokogni, és nem tudtam semmit tenni az okogásommal.
1: I sobbed for the city of Bombay.
0: Egyszerűen csak zokogtam, sírtam Bombay városáért.
1: Now I love that city. If I start talking about it, I'm usually in tears in no time.
0: Ha nem fejezem be, hogy erről a városról beszéljek, akkor mindjárt sírni fogok, mert szeretem azt a várost.
1: That's what happened to Nehemiah. We read in chapter 1 that when he heard the news, he wept over the city.
0: Ugyanez történt Nehémiással is, ha olvassuk a Nehémiás egyet. Amikor meghallotta a híreket, elkezdett sírni.
1: And you won't see a city change if you don't love it enough to weep over it.
0: És nem fogod látni te se a városodat megváltozni, hogyha nem szereted eléggé ahhoz, hogy sírj fölötte.
1: It's a supernatural gift.
0: Ez egy természet feletti ajándék.
1: The same thing happened to me when I came back to London, England in the end, it was about 1977.
0: És ugyanez történt velem akkor is, amikor 1977 környékén Londonba tértem vissza.
1: I've not time to tell the story, but as I saw Islam taking over the city of London.
0: Nem, nincs időm arra, hogy az egészet elmondjam, de hogy láttam, hogy az iszlám hogyan ragadja meg az egész London városát.
1: I began to weep.
0: Elkezdtem zokogni.
1: I met two Iranian fundamentalists on the streets of London.
0: Találkoztam két fundamentalista iránival London utcáin.
1: And we had a collision of words.
0: És szó.
1: Collision of spirits, perhaps.
0: Szócsatába mondhatnám, szellemeink csatáztak, kerültünk.
1: And this is what they said to me.
0: És a következőt mondták.
1: They said by the year 2000.
0: Azt mondták, hogy 2000. év elteltével.
1: London will become an Islamic city. We're pouring millions and millions into the evangelizing of London.
0: London iszlám város lesz. Milliókat költünk London evangelizálására.
1: By the year 2000, London will be an Islamic city.
0: 2000-ig London Mohamedán város lesz.
1: And from London we're going to take Europe for Allah.
0: És Londonból pedig egész Európát bevesszük Allahnak.
1: And I said, oh no, you're not.
0: És azt mondtam nekik, ó, nem teszitek.
1: That began for me a prayer battle for the city of London.
0: És ez akkor ott imaharcot kezdett el az életemben Londonért.
1: The city of Bombay.
0: És Bombayért.
1: And in the city of London.
0: És Londonban.
1: I've seen tremendous change.
0: Bombayban és Londonban hatalmas változásoknak szemtanúi lehettem.
1: Because the next thing that happens is when you start crying out for your city.
0: Mert a következő, ami történik, miután elkezdesz az városodért kiáltani.
1: And you go to God about it.
0: És oda mész az Úrhoz ezek miatt.
1: He will give you faith for your city.
0: Akkor hitet fog adni az Úr azért a városért.
1: This is the next place that Nehemiah comes to.
0: Ez a következő lépés, ahová elérkezik Nehémiás.
1: He says to King Ahasuerus, let's just look at that.
0: Nézzük meg.
1: And the book of Nehemiah, for
0: Nehémiás, Ószövetség.
1: Chapter 2.
0: Második rész.
1: And verse 5, just the end of the verse.
0: Az ötödik vers vége.
1: I ask you to send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it. What a statement.
0: Küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. Micsoda állítás, kérés.
1: So the next step is to come to faith.
0: Tehát a következő lépés az, hogy hit építünk lesz.
1: I believe God's going to rebuild it.
0: Hiszek abban, hogy Isten újjáépíti.
1: And I believe he can use me to do it.
0: És hiszek abban, hogy Isten engem felhasználhat, hogy ezt megtegye.
1: I'm meeting men all around the world that are saying the Nehemiah say.
0: Az egész világon ilyen emberekkel találkozok, akik ezt mondják, amit Nehémiás is mondott.
1: I mentioned this young man, Guillermo Maldonado, just a little while ago.
0: Említettem ezt a Gildo Maldonado-t néhány perccel ezelőtt.
1: God sent him to Miami to take the city of Miami.
0: Isten azért küldte őt Miamiba, hogy elfoglalja azt a várost.
1: He said, Lord, other people have tried and they failed.
0: Azt mondta, hogy Istenem, hát mások is próbálták és kudarcot vallottak.
1: God said they didn't do it my way.
0: És Isten azt mondta, hogy mert nem én szerintem való módon tették.
1: If you'll do it my way, you will succeed.
0: Ha szerintem való módon teszed, akkor sikeres leszel.
1: And step number one was the prayer.
0: És az első lépés az ima volt.
1: See, once you get the heart of God, then you get the plan of God.
0: Tudod, abban a pillanatban, ahogy Isten szívét megismered, az ő terveit is meg fogod ismerni.
1: If you go on with Nehemiah, he then surveys the scene and comes up with a plan of God.
0: Aztán itt látjuk Nehémiást is, hogy ő aztán felméri a helyzetet és Isten tervét megállapítja.
1: He sets a time frame in which it's going to happen.
0: Sőt, megállapítja az időkeretet és korlátokat, hogy mikor fognak ezek beteljesedni.
1: And then he sets to work to make it happen.
0: És aztán pedig lát mindezt működésbe hozza, hogy meg is történjék.
1: We could spend hours looking at all this, but I've soaked and soaked myself in these scriptures because I believe that's what I'm called to produce.
0: Órákat és órákat tölthetnék ezekkel a tanításokkal, mert egyszerűen mentem teljesen ezekbe az igékbe, mert hiszem, hogy Isten engem arra hívott, hogy nehémiások legyenek az eredményem.
1: I'm called to produce Nehemiahs.
0: Arra hívott el az Úr, hogy nehémiásokat teremjek.
1: Who will take their cities and I'm there to help them to do it.
0: Akik a városukat beveszik az Úrért, és én pedig azért vagyok, hogy segítségükre.
1: Years ago in the city of Bombay.
0: Évekkel ezelőtt Bombay városában.
1: We had an amazing successful church.
0: Egy fantasztikusan sikeres gyülekezetünk volt.
1: We could have gone all around the world talking on how to build successful churches.
0: Mehettünk volna szerte a világra, hogy a sikeres gyülekezet építésének titkairól beszéljünk.
1: But God said to me, he said, don't go anywhere.
0: De Isten azt mondta, hogy ne menj sehová.
1: He said, stay in the city of Bombay.
0: Azt mondta, hogy maradj ott Bombay városában.
1: I'm not content with a successful church. I want the city.
0: Mert nem elégszek meg egy sikeres gyülekezettel, én nekem a város kell.
1: And it's a battle and it takes time.
0: És mindez harc, időbe kerül.
1: But it's amazing how God gives you the strategy.
0: Viszont nagyon csodálatos, hogy hogyan adja meg Isten a stratégiát hozzá.
1: And so Nehemiah then is able to coordinate all the leaders of the city.
0: Tehát most már Nehémiás képes arra, hogy megszervezze és koordinálja a város összes vezetőit.
1: The first objective is to build the wall.
0: Az első cél, hogy felépítsék a falakat.
1: There was a tremendous fight over building the temple, but the fight over the wall was much greater.
0: Érdekes, hogy nagyon nagy harcba került a templomot megépíteni, de még nagy jobb harc volt a falak felépítése körül.
1: He has this apostolic ability to call forth leaders from all kinds of areas of life.
0: Megvan az adottsága Nehémiásnak, hogy az élet minden területéről, apostoli adottsága, az élet minden területéről hívjon össze és gyűjtsön össze vezetőket.
1: And he made them into a team that could work together.
0: És hogy olyan csapattá formálja őket, akik együtt tudnak dolgozni.
1: Now, Nehemiah came to the city of Jerusalem, thank you, in 445 BC.
0: Tehát Nehémiás elérkezik Jeruzsálem városában 445-ben.
1: 71 years after the temple was finished.
0: 71 évvel azután, hogy a templom építését befejezték.
1: And he got these guys working together.
0: És elkezdenek ezek az emberek együtt dolgozni az ő hatására.
1: Each building in front of their own house.
0: Mindenki ott a saját háza előtt építkezik.
1: And there's all kinds of people. If you study them, I find 68 different leaders doing all kinds of different things.
0: 68 különböző vezetőt találtam, tanulmányoz nyugodtan, akik különböző munkálatokat végeztek.
1: Every kind of businessman was in the building team.
0: Mindenféle üzletember ott volt az építőcsapatban.
1: Politicians were in the building.
0: Politikusok ott voltak az építőcsapatban.
1: Religious leaders were in the building. buildings.
0: Vallásos vezetők vagy vallási vezetők ott
1: voltak. There was a whole sea of people, each working in their own area.
0: Tehát a népek egy vagy az emberek nagy-nagy csoportja, de mindenki együtt dolgozik és a saját dolgát végzi.
1: Now we're doing this in the city of San Antonio right now.
0: Jelenleg ugyanezt csináljuk San Antonio városában ott.
1: The first thing we have to do is to build a wall of fire around the city, which is not a physical wall, it's a wall of spiritual protection to the city.
0: Először is egy tűzfalat kell kiépítenünk a város köré, amely nem egy fizikai fal, hanem egy szellemi védelemnek a fala.
1: And you do that by raising up an army of intercessors.
0: És ezt pedig a közben járók hadseregének a létrehozása által csinálunk.
1: We've got 900 intercessors now committed to pray for at least one hour a week for the city in San Antonio.
0: Most már 900 odaszánt közben járunk van San Antonio városában, akik arra szánták oda az idejüket, hogy hetente legalább egy órát imádkoznak a városért.
1: And we've been able to make the city safe against all kinds of attacks. I could tell you many stories.
0: És nagyon sok történetet mondhatnék ezzel kapcsolatban, de most már a külső támadások ellen biztonságos helyé tettük azt a várost.
1: But now we're getting all the leaders to work together.
0: Most annak a folyamata van, hogy az összes, hogy a vezetők hogyan tudnak együtt dolgozni.
1: We have 7 ladies who are anchor ladies on the main secular TV channels who've been recently converted.
0: 7 olyan hölgy van, akik bemondó nők a helyi TV társaságnál. És megtértek.
1: We're invading the media.
0: Megtámadtuk a médiát.
1: We're invading secular education.
0: Megtámadtuk a világi közoktatást.
1: At public school level and at university level.
0: Közoktatást is és felsőoktatást is.
1: We're invading the judiciary. We're getting the lawyers and the judges on our side.
0: Aztán a törvényi rendszert is, az ügyvédeket, a bírókat is, bírók felé is ilyen támadást indítottuk, hogy a mi oldalunkra állítsuk.
1: We got apostolic financial men working together. They're all part of the Nehemiah building team.
0: Apostoli pénzügyi építők is része a csoportnak, és ezek mind együtt dolgoznak az apostoli építőcsapatban, brigádban.
1: A Nehemiah apostle doesn't just work in the church, he works in the city.
0: A Nehémiás apostol nem csupán a gyülekezetben dolgozik, hanem az egész városban.
1: And he coordinates Christian advance in every facet of the city.
0: És a város minden egyes aspektusában vagy szeletében, irányában a keresztény vezetés felé munkálkodik.
1: Now here's the amazing thing.
0: És a következő a csodálatos dolog.
1: When he got this team together, each building in front of their own house.
0: Amikor ez a csapat összeállt és mindenki a saját háza előtt építkezett.
1: Judges invading the judges world.
0: Amikor a bíró intéz támadást a bírók világára.
1: Businessmen invading the business world.
0: Amikor az üzletember az üzletemberek világába.
1: Musicians in the music world.
0: A zenészek a zenészek világába.
1: Actors in the acting world.
0: A színészek a színészek között.
1: TV people in the TV world.
0: A tévések a tévések között.
1: Educators in the educational world.
0: Tanárok az oktatásban,
1: pastors and church people in the church world.
0: A pásztorok és a gyülekezeti személyek a gyülekezetekben is.
1: Finances in the financial world.
0: A pénzügyesek a pénzügyi világban.
1: Doctors in the medical world.
0: Az orvosok az egészségügyben.
1: All working out in their own front, outside their own front door, but building a wall that was impregnable.
0: Tehát mindnyájan a saját kapujuk előtt csinálják, végzik az építkezést, de egy olyan falat építenek ezzel, ami átjárhatatlan.
1: Now in the book of Nehemiah it tells us that once they got that team together under Nehemiah.
0: Nehémiás könyvében pedig azt olvassuk, hogy ahogy ez a csapat összeállt.
1: The wall was built in 52 days.
0: A fal 52 napon belül megépült.
1: 52 days.
0: 52 nap alatt megépült a fal.
1: Because the right apostolic leadership came.
0: Mert a megfelelő apostoli vezetés állt fel.
1: Now, a man called Ezra came to the city of Jerusalem 13 years before Nehemiah came.
0: Volt egy ember, Esdrás, aki 13 évvel Nehémiás jövetele előtt jött a városba.
1: He was a tremendous teacher of the word.
0: Az igének csodálatos tanítója volt.
1: He was a great prayer, had such a heart and burden for the city.
0: Nagyon nagy szíve volt és meg volt terhelve a város érdekében.
1: Now he came to the city 13 years before Nehemiah.
0: 13 évvel mielőtt Nehémiás ott lett volna, megérkezik a városba.
1: His coming had no impact whatsoever on the city.
0: Az ő jövetele nem gyakorolt hatást a városra.
1: Because he wasn't anointed to be that apostolic leader for the city.
0: Azért, mert ő nem hordozta annak a városnak az apostoli vezetésére szóló kenetet.
1: Nehemiah was the guy.
0: Mert Nehémiás volt az, akit kijelölt.
1: When Nehemiah arrived, suddenly everything got into order, things began to happen, because he had the anointing and he had the calling.
0: Amikor Nehémiás megérkezett, elkezdett minden a helyére kerülni és minden működésbe lépni, mert ővé volt, mert ő neki adatott a kenet és az elhívás.
1: Ezra did not resent his coming, he welcomed his coming.
0: Ezrás nem szomorkodott azért, mert Nehémiás jött, hanem örült neki.
1: All right, you've had a church in your city for 15 years and some new guy comes in. If he's a Nehemiah, please make room for him.
0: Lehet, hogy 15 éve már gyülekezeted ott van a városodban, de hogyha bejön egy új valaki, és hogyha ő egy Nehémiás, akkor kérlek, hogy fogadd őt szeretettel.
1: He's not come to compete with you, he's come to help you.
0: Nem azért jött, hogy versengjen veled, hanem azért, hogy segítsen.
1: Recognize his gift and receive him.
0: Ismerd el az ő ajándékát, és fogadd be őt.
1: And work with him.
0: És dolgozz együtt vele.
1: This is what happened.
0: Hiszen mi történt?
1: And then they completed the wall.
0: Miután elvégezték, befejezték a falépítést.
1: They hung the gates, and all that I could say about the gates, we could talk for another 2 hours at that.
0: Helyükre kerültek a kapuk, és beszélhetnék például csak a kapukról is, vagy 2 órát.
1: And the city was secure.
0: A város végre biztonságban
1: now,
0: van.
1: Now here's the interesting thing that I'll close with.
0: És itt van az érdekes dolog, amivel szeretném befejezni.
1: 8 years later.
0: 8 évvel később.
1: Ezra is reading the scriptures publicly.
0: Ezrás nyilvánosan olvassa Isten igéjét.
1: And there's a mighty visitation of God.
0: És Istennek csodálatos meglátogatása érkezik.
1: And revival breaks out in the city.
0: És a városban eljön az ébredés.
1: Full-blown glorious revival sweeps throughout the whole city.
0: Teljes erejű dicsőséges ébredés az egész városon keresztül söpör.
1: The instrument that God used was not Nehemiah, it was Ezra.
0: Viszont nem Nehémiást használta fel eszközül Isten, hanem Ezrást.
1: How interesting. You see, each person has their part.
0: Milyen érdekes, nem? Minden embernek megvan a maga ereje, tekintélye.
1: It took Nehemiah's apostolic gifting to set the city in order, but it took Ezra's revival ministry to bring the church, bring the city to repentance.
0: Nehémiás apostoli keretére volt ahhoz szükség, hogy minden a helyére kerüljön a városban, és a megfelelő felállás kialakuljon. Ezrás ébredési szolgálatára pedig ahhoz, hogy eljöjjön az ébredés.
1: God didn't use Nehemiah.
0: Nem Nehémiást használta.
1: But he wasn't mad, he was delighted.
0: De Nehémiás nem akadt ki ezen, hanem örvendezett benne.
1: Each has their part to play.
0: Azért, mert mindegyiknek megvan a maga része.
1: And each one functions as God enables them.
0: És mindegyik úgy funkcionál, ahogy Isten képesíti
1: őt. We have the whole team, we've got everything necessary for city transformation.
0: De hogyha az egész csapat összeállt, akkor van meg a teljes csapatunk arra, hogy átváltozzék a város.
1: Now these things are written for our instruction.
0: Ezek mind a mi figyelmeztetésünkre irattak meg.
1: Especially for those on whom the end of the age has come.
0: Különösen azok részére, akik az utolsó időkben élnek.
1: They're written to instruct us as how restoration comes to a city.
0: És azért irattak meg számunkra, hogy ebből tanítást kapjunk, hogy hogyan jön a helyreállás a városban.
1: Although it's a different day, the principles are the same.
0: Az igaz, hogy más a dátum mondjuk ma, de ugyanazok az alapelvek.
1: And God is speaking to us loudly about these things at this time.
0: Isten pedig manapság ezekben az időkben nagyon hangosan és érthetően beszél mindenről.
1: If you are of the you group, Jesus is revealing to you the mysteries of the kingdom.
0: Hogyha te a ti csoportból származol, akkor Isten az ő titkait fogja kinyilatkoztatni, a királyság titkait kinyilatkoztatás által.
1: And he'll show you how these things work for you in your particular situation.
0: És meg fogja neked mutatni azt, hogy a te különleges helyzetedben hogyan működik mindez.
1: And we'll see the transformation.
0: És mi pedig meglátjuk az átváltozást.
1: Reap the harvest.
0: Learatjuk az aratnivalót.
1: The glory of God will come.
0: Isten dicsősége leszáll.
1: And everything we've lost will be restored to us.
0: És minden, amit elvesztettünk, helyreáll és visszaadatik nekünk.
1: And the church will become the kingdom and the glory of the city.
0: A gyülekezet pedig a királyság és a város dicsőségévé válik.
1: And the secular leaders will be coming to us to help them in order that that the kingdom may come into their administration.
0: A világi vezetők pedig a mi segítségünket fogják kérni és keresni abban, hogy az ő területükre jöjjön Isten királysága és segítsen.
1: And then everything will be in its proper order.
0: És minden a megfelelő rendbe áll össze így.
1: And at some point in the middle of all this,
0: és aztán valamikor ezek közepette,
1: Jesus will come in all his glory to begin the millennium, and we're going to have a ball.
0: Jézus visszatér az ő teljes dicsőségében, és elkezdi az ő ezer éves országlását.
1: Amen. Well, let's just have this break that Joseph promised you and promised me.
0: Akkor tartsunk szünetet. 15 percnél többet nem fogunk most ezzel a résszel tölteni tanításban. Úgy gondoltam, hogy ezt így a szünet után adom át.
1: When you move from the Old Testament and what it's allegorically teaching us,
0: amikor az Ószövetségből áttérünk és abból, amit az allegorikusan tanít nekünk,
1: and you move into the New Testament,
0: és az Új Szövetségbe megyünk át,
1: you always move into something greater.
0: Mindig valami nagyobbra fogsz jutni, mindig nagyobbra lépsz.
1: In the kingdom of Jesus, it's always greater.
0: Mindig Jézus Krisztus királyságában nagyobbak a dolgok.
1: And so extra things are added.
0: Ezért vannak ott olyan dolgok, amelyek nincsenek az Óban.
1: For example, the Elijah ministry, which we've not even dealt with, that gets greater in Jesus than it does before Jesus.
0: Például az Illés szolgálat Jézus Krisztusban sokkal nagyobbá válik és teljessé.
1: And extra things are added.
0: És még jönnek egyéb dolgok, amelyekkel bővül a dolog.
1: We've already mentioned that in the kingdom, women find their place alongside the men.
0: Megemlítettük már azt a tényt, hogy az Isten királyságában a nők megtalálják a helyüket a férfiak mellett.
1: When Jesus went into the temple and temporarily made it to be the tabernacle of David, he added four extra things which were not in David's tabernacle.
0: Amikor Jézus a templomba bement, és egy ideig, vagy egy időre Dávid sátrává tette azt, négy olyan dolgot adott hozzá, ami ott nem volt Dávid sátrában.
1: One of them was the children having a full role alongside the adults. That was not done in David's tabernacle.
0: Az egyik, a gyermekeknek teljes szerepet szánt a felnőttek mellett, ez nem volt ott Dávid sátrában.
1: And one other thing he added was that the lame and the sick came to him and were healed, and that was not done in David's tabernacle.
0: Egy másik dolog, ami nem történt Dávid sátrába, hogy eljött a sánta és a beteg és meggyógyult.
1: So whatever we learn from the principles of the Old Testament, we must be open for God adding new extra things to make it even bigger and greater than it was before.
0: Tehát bármit is tanulunk meg Isten az Ószövetség tanulmányozásából, várhatjuk, hogy Isten ahhoz újabb dolgokat fog és nagyobbakat hozzátenni az Új Szövetség alatt.
1: It's never inferior, it's always greater.
0: Soha nem kisebb vagy kisebb rendű, hanem mindig nagyobb.
1: So I just want to touch this and then we're going to move on into a time of prayer.
0: Tehát szeretnék még erről beszélni, utána pedig imádkozni fogunk.
1: Just come to Luke for a moment.
0: Nézzük meg Lukács evangéliumából.
1: Jesus introduces the kingdom.
0: Amikor Jézus bemutatja a királyságot.
1: In Luke chapter 5 he tells them that the new wine must have a new wineskin.
0: A Lukács 5-ben azt mondja Jézus, hogy az új bornak új tömlő is kell.
1: And then the first thing he does in verse 13 of chapter 6 is to appoint the 12 who are named apostles.
0: És aztán a 6:13-ban azt olvassuk, hogy ezután az első dolog, amit tett, hogy kinevezte a 12 tanítványát.
1: He tells us that he has been sent, now he's saying I'm going to send you.
0: Elmondja azt, hogy ő mire küldetett, és aztán azt mondja, hogy én is most titeket elküldelek.
1: And the word is apostelia.
0: És itt szintén az apostello szót találjuk.
1: For the rest of chapter 6 he gives them a powerful demonstration of an apostolic kingdom, a kingdom apostle, sorry.
0: És aztán a hatodik rész hátralévő részében, vagy maradék részében pedig az a királyság apostollának egy jó bemutatását adja.
1: With mighty signs and wonders and miracles.
0: És csodálatos jelek és csodák történnek.
1: And yet Jesus is very aware that the full power of the kingdom cannot be released until the victory of Calvary.
0: És mégis Jézus tudatában van annak, hogy a királyság teljes ereje nem szabadulhat addig fel, amíg a kereszt nem
1: él. He sees all this as the days of his construction. He can't wait to get to the cross and for the cross to break all the power of the devil and for the kingdom to then come in its full glory.
0: Alig várja azt, hogy oda jusson a keresztig, hogy aztán attól kezdve a sátán királysága felett teljesen uralkodhasson, és Isten királysága erősödjön meg.
1: In anticipation of the cross,
0: de aztán így a kereszt várakozásában,
1: in Luke chapter 9,
0: a 9. részben,
1: he sends those 12 out now,
0: kiküldi a 12-t,
1: and he gives them verse 1,
0: és az első vers,
1: power and authority over all demons and to cure diseases.
0: Erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására.
1: Now that's the kingdom. Now it's got more powerful than it ever was before.
0: Tehát itt ez a királyság sokkal erőteljesebb, mint azelőtt bármikor.
1: And in their hands, because of the victory of Calvary, it's going to be even more powerful than it was in the days of Jesus.
0: Sőt, az ők a kezükben még nagyobbá válik ez a kenet Jézus Krisztus keresztje miatt, mint amilyen Jézus szolgálata idején volt.
1: So that's the New Testament apostle.
0: Tehát ez az új szövetségben az új szövetségi apostol.
1: He's given all power and all authority over all demons and to cure diseases.
0: Minden démon felett teljes hatalom adatott neki és a betegségek felett.
1: And he sent he sent them out to preach the gospel, the kingdom of God, and to heal the sick. Verse 2.
0: És ő pedig kiküldte őket, apostellózta őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak.
1: Now come to chapter 10.
0: Lapozunk a 10. részhez.
1: After these things he appointed 70 others also, and he sent them out, he apostled them.
0: Ezek után az Úr szolgálatába állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte, apostellózta őket.
1: He sent them out two by two before his face into every city where he was going to come.
0: Elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, hová menni készül.
1: He tells them there's a great harvest.
0: És így szólt hozzájuk, az aratnivaló sok.
1: And he's sending them out to reap that harvest.
0: És erre küldi ki őket tulajdonképpen, hogy learassák.
1: Come down to verse 9.
0: A 9. vershez.
1: Heal the sick and say to them, the kingdom of God has come near you.
0: Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített az Isten országa.
1: There's not a church in the New Testament that was not established by the power of signs and wonders and miracles.
0: Egyetlen egy gyülekezet sincs az új szövetségben, amely ne az a csodák és a jelek erejében született volna.
1: Come to Hebrews chapter 2.
0: Lapozzunk a Zsidók 2-höz.
1: Just two more verses.
0: Még két ige vers.
1: Hebrews chapter 2.
0: Zsidók 2.
1: And we're warned not to neglect so great a salvation.
0: Arról kapjuk az utasítást, hogy ne vessük meg az ilyen nagy üdvösséget.
1: It was spoken by the Lord.
0: Amelyről az Úr beszélt,
1: and confirmed by those who heard him.
0: És amelyet azok erősítettek meg, akik hallották őt.
1: Verse 4. Chapter 2. God also bearing witness both with signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will.
0: Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott.
1: Come to Romans chapter 15.
0: A Róma 15-höz lapozzunk.
1: Verse 17.
0: 17.
1: For I have reason to glory in Christ Jesus in the things pertaining to God.
0: Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvése Isten előtt.
1: I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient.
0: Mert semmi olyanról nem mennék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért szóval és tettel.
1: So it wasn't just word, it was word and deed.
0: Tehát nem csak szó volt, hanem szó és tett.
1: The works as well as the word made them obedient.
0: A szó és a tett, a szavak és a tettek tették őket engedelmessé.
1: Verse 19.
0: 19. vers.
1: In mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and far round about to Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.
0: Jelek és csodák erejével, a lélek ereje által, úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenféle hirdettem a Krisztus evangéliumát.
1: Come to 2 Corinthians.
0: Lapozunk a 2. Korintushoz.
1: Chapter 12.
0: 12.
1: Last reference.
0: Utolsó igehely.
1: 2 Corinthians chapter 12, verse 12.
0: 12:12.
1: Truly, the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds.
0: Apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg
1: köztetek.
0: A korai gyülekezetben
1: an apostle that did not move in mighty signs and wonders was unknown and unbelievable.
0: Azaz apostol, amely nem jelek és csodákban működött, az ismeretlen volt és hihetetlen.
1: It wasn't just the apostles, it was also the ones that they sent out.
0: Nem csupán az apostolokról van szó, az első apostolokról, hanem azokról is, akiket ők küldtek ki.
1: The 70 were not apostles, but they were apostolically sent.
0: Nem az 70 vagy a 72 nem apostol volt, de mégis apostolok által vagy apostoli módon küldött
1: volt. Because they were apostolically sent, the apostolic anointing was upon them in what they were called to go and do.
0: És mivel apostoli módon küldték ki őket, ezért az apostoli kenet is rajtuk volt és vagy működött rajtuk keresztül.
1: So they moved in mighty signs and wonders and miracles.
0: És ezért ők is hatalmas jelekben és csodákban működtek.
1: They came back with great joy, saying, "Lord, even the demons are subject to us through your name."
0: Nagyon nagy örömmel térnek vissza és azt mondják, Uram, még a démonok is engednek a te nevednek.
1: We read that Jesus rejoiced.
0: És Jézus azt olvas, és azt olvasjuk, hogy Jézus örvendezett.
1: We saw Satan fall like lightning.
0: Ó, mert láttam, hogy hogyan hull alá a sátán, mint villám.
1: He said, but don't rejoice because demons are subject to you. Rejoice because your names are written in heaven.
0: De ne annak örvendjetek, hogy a démonok engednek nektek, hanem hogy a nevetek föl van írva mennyben.
1: Now that word name, it has the idea of having a name in the sense of a reputation.
0: Igazából az a szó, ami a nevet jelenti, az a hírnév tekintetében név.
1: Certain lawyers have a name for always winning their cases.
0: Vannak például olyan ügyvédek, akiknek nevük lett azért, mert mindig megnyerik a tárgyalást.
1: So people hire them because of the name.
0: És ezért azért és így azért bérelik, vagy ezért bízzák meg őket az emberek, hogy mert ilyen a hírnevük.
1: Certain surgeons have a name for being very successful in the operations that they do.
0: Bizonyos sebészeknek azért jó a neve, mert nagyon sikeresek abban a fajta operációban, amit ők végeznek.
1: So they have a name which people respect and go to. Now that's the way this word is used.
0: És így nevük lesz, amelyet az emberek tisztelnek. Ebben az értelemben használja ott az ige a nevet.
1: He's not saying your names are written in the Lamb's Book of Life.
0: Nem arról van szó, hogy a bárány élet könyvébe benne van-e a név.
1: He says your names are written in heaven.
0: Hanem mennyben ott van-e a neved.
1: In that heavenly realm where in spirit we wrestle with demons and principalities and powers. He said, now you guys have got a name there now.
0: Ott a mennyei területeken, ahol küzdünk a fejedelmekkel és hatalmassággal, na, fickó, vajon itt nevet szereztél le?
1: You've got a reputation.
0: Van-e híred?
1: The demons fear you because of what you've just been doing. You've got a reputation.
0: A démonok félnek-e tőled azért, amiket végeztél?
1: Now rejoice because of that reputation.
0: Na most örvendezzél emiatt a hírnév miatt.
1: It's what I have come to call earned authority.
0: A tárgyalás.
1: So people hire them because of the name.
0: És ezért azért és így azért bérelik, vagy ezért bízzák meg őket az emberek, hogy mert ilyen a hírnevük.
1: Certain surgeons have a name for being very successful in the operations that they do.
0: Bizonyos sebészeknek azért jó a neve, mert nagyon sikeresek abban a fajta operációban, amit ők végeznek.
1: So they have a name which people respect and go to. Now that's the way this word is used.
0: És így nevük lesz, amelyet az emberek tisztelnek. Ebben az értelemben használja ott az ige a nevet.
1: He's not saying your names are written in the Lamb's Book of Life.
0: Nem arról van szó, hogy a bárány élet könyvébe benne van-e a név.
1: He says your names are written in heaven.
0: Hanem mennyben ott van-e a neved.
1: In that heavenly realm where in spirit we wrestle with demons and principalities and powers. He said, now you guys have got a name there now.
0: ott a mennyei területeken, ahol küzdünk a fejedelmekkel és hatalmassággal, na, fickó, vajon itt nevet szereztél le?
1: You've got a reputation.
0: Van-e híred?
1: The demons fear you because of what you've just been doing. You've got a reputation.
0: A démonok félnek-e tőled azért, amiket végeztél?
1: Now rejoice because of that reputation.
0: Na most örvendezzél emiatt a hírnév miatt.
1: It's what I have come to call

0: Bibliában benne van-e a név?
1: He says your names are written in heaven.
0: Hanem mennyben ott van-e a neved?
1: In that heavenly realm where in spirit we wrestle with demons and principalities and powers. He said, now you guys have got a name there now.
0: Ott a mennyei területeken, ahol küzdünk a fejedelmekkel és hatalmassággal, na fickó, vajon itt nevet szereztél le?
1: You've got a reputation.
0: Van-e híred?
1: The demons fear you because of what you've just been doing. You've got a reputation.
0: A démonok félnek-e tőled azért, amiket végeztél?
1: Now rejoice because of that reputation.
0: Na most örvendezzél emiatt a hírnév miatt.
1: It's what I have come to call earned authority.
0: Ezt én úgy hívom, hogy a kiérdemelt tekintély.
1: Because of the exploits you've done, you develop an authority which the demonic realm recognizes and respects.
0: Azok miatt, a nagy cselekedetek miatt, erőteljes cselekedetek miatt, amelyeket végeztél, a szellemvilágban egy tekintélyed lesz, amelyet tisztelnek a szellemi erők.
1: No one can give that to you. You've got to go out and earn it by the things which you do.
0: Senki sem adhatja ezt meg neked, hanem neked magad azáltal, amit te teszel, kell kiérdemelned, halihó.
1: And as we close this little conference, I'm going to lay hands on you if you so wish.
0: Amikor most befejezzük ezt a konferenciát, rád fogom tenni a kezeimet, hogyha te ezt úgy akarod.
1: And I have permission from God to give you an anointing which you can take away from here.
0: És engedélyem van Istentől arra, hogy egy olyan kenetet adjak neked, amit te aztán elvihetsz innen.
1: But you've got to go use it. Hello.
0: De neked kell menni, és neked kell használni azt, halihó.
1: I can't give you a name, you've got to go and get your own name.
0: Én nem adhatok neked nevet, neked kell a saját nevedet kiérdemelned.
1: I've got a name, I know that.
0: Nekem van nevem, és én tudok erről.
1: Don't like me and I don't like them. They're scared of me.
0: A démonok nem szeretnek engem, én pedig nem szeretem őket, és megijednek tőlem.
1: I've earned that name by the exploits that God's done through me.
0: Azok által a cselekedetek, nagyszerű cselekedetek, mik ezek, történések által, amelyeket Isten végzett általam, érdemeltem ezt ki.
1: And as you leave this conference, I want your names to be written in heaven.
0: És ahogy elmész erről a konferenciáról, akarom, hogy a te neved is fel legyen írva a mennyben.
1: So we can clear out the many demons that harass the people of Hungary and hinder the church and the advance of the kingdom.
0: Hogy ki tudjuk takarítani Magyarországról azokat a démoni erőket, amelyek megakadályozzák Isten királyságát és a gyülekezet növekedését itt ezen a területen.
1: So what I'm going to do, I'm going to pray for you now that wish to be prayed for.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
0: Ez volt a Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a rádió...

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Sziasztok! Én is csatlakozok az előttem szólókhoz. Jó itt lenni veletek, és jó innen felül is nézni benneteket, vagy inkább középebbről nézni benneteket. Tök jó együtt az Úr jelenlétében, és tök jók voltak azok a bizonságok, amik már elhangzottak. Szeretek Isten népéhez tartozni, szeretek Isten családjához tartozni, mert mindig újat tartogat számomra, mindig valami újat tanulok meg, akár a tanításon keresztül, akár új éneken keresztül, akár kijelentésen keresztül, de ezen kívül pedig tök jó, hogy megláthatom azt, hogy az egyes tesóknak milyen kreatív ajándékokat ad Isten. És nagyon jó megtapasztalni, és ez egy érték, amikor használjátok az ajándékaitokat, mert Isten azért adja, hogy azt használjuk, nem csak egyenként, mármint hogy egyes emberek, hanem mindenki. Mert mindenkinek ad Isten, és ezt azért adja, hogy használjuk. A mai témám, próbáltam megint valami csalafinta címet adni neki, a dőlésszöge az nem az csak 90 fokos és függőleges, de a lényeg az, hogy adj időt, és ő megadja a jövőd. Tudjátok, én nagyon szeretem én jövőcentrikus vagyok. Persze a jelenbe is kell élni, szóval most itt állok, és tudom, hogy én nem a jövőben vagyok. De életemnek fontos része a tervezés. Annyira jó, mert Isten egy olyan házastársra áldott meg, aki még inkább rásalkal arra, hogy tervezzek, és mellesleg mellettem ő is szokott tervezni. És ez nagyon jó, azért jó, mert ha előre tervez az ember, fárasztóbb, mert akkor ugye hogy tud előre tervezni az ember? Ha nem csak azokat a dolgokat csinálja meg, ami a jelenbe kellene, hanem már olyan dolgokat megcsinál, ami aktuálisan nem biztos, hogy kellene, de tudja, hogy később lehet, hogy kelleni fog. Nem? Na, igen. És ez folyamatosan motivál, folyamatosan visz előre, és ahogy most kerestem az Urat, ez forgott bennem, és remélem, hogy bátorítani fog benneteket is, ha csak egy kicsike szelet, ha csak egy kicsike mondat, ha csak egy bibliavers, ha Jézusnak a ruhája szegélye, ez a cím, már az is sikerélmény, mert akkor az azt jelenti, hogy nem bolond lyukból bolond szél fúj, szóval, hanem akkor tényleg a Szent Szellem és nem az üres leheletem az, ami betalál, hanem akkor tényleg az azt jelenti, hogy valami elérte a szíveket. És ezt nem a magam erejéből, hanem Isten kegyelméből szeretném megtenni. Szóval kérem a segítségeteket és a támogatásotokat. Eddig 100%-osan teljesítitek, mert kiváló hallgatóság vagytok. Ámen! Ez most nektek jár. Ámen! Na, haladjunk. Megpróbáljuk még egyszer. És még egyszer, és még egyszer. Lehet, hogy gyenge az elem, de megy az, csak akarni kell. Jó. Na, szóval, adott a cím, adj időt, és ő megadja a jövőd. Tudjátok, én szeretem, hogyha interaktív egy tanítás, hogyha van visszacsatolás, mert akkor látom, hogy ez nem csak nekem az atya adott egy kijelentést, és én azt így elmondtam, és ennyi. Hanem akkor látom, hogy valami megvan. Szóval szeretem ezeket a találós kérdéseket, akkor is, hogyha olyan kacifántos, akkor is, hogyha egyszerű. Azért próbáltam ezeket megfogalmazni, vagy ilyen kérdéseket, mert ezekre nem mindig az igen, meg a nem a jó válasz, és nem csak egy jó válasz a jó válasz, vagy nem csak egy rossz válasz, hanem ez minden embernek az adott élethelyzetéből fakadhat ez a jó válasz, vagy rossz válasz, de a közös az, hogy mindig Isten beszédén kell, hogy ez álljon. Amen? Na, tehát a kérdésünk. Mi számomra az áldozat? Mit adhatok az én atyámnak, amivel boldoggá tehetem? Nagyon nehéz, mert már olyan címet adtam, de például mit? Igen, az idő. És mit szoktak mondani, hogy az idő? Ember, nem? Azt mondják, hogy az idő ember, nem? Nem? Vagy az élet értelme 42? Nem. Nem. Szóval szoktak ilyeneket mondani, de igen. Szóval, nagyon jól kitaláltatok, az egyik... most elsötétültem, valami történt. kérek szépen egy F5-öt visszanyomni. Shift F5-öt. Nem, gyorsak vagyunk. Nem jó, nem jó, nem jó. Vissza, vissza, vissza. Ez az. Nem, nem, nem, nem. Úgy, egyet. Na, tehát az idő. Akkor menjünk még egyet. Igen, az idő, pénz. Mi lehet még? Kicsit gondolkozzunk, most már nem kell nyomni, köszönöm. Igen, legyetek kreatívak. Mi az, ami még áldozat? Áldozat az idő, áldozat a pénz. Dicsőítés. Azt nem írtam föl, de abszolút. Mindig könnyű dicsőíteni Istent? Nem. Például amikor az ideális az embernek a 23, 2 vagy 20 vagy nem tudom kinek mennyi a háztartása, de biztos, hogy nem a 40 fok az ideális az embernek, nem? Vagy van olyan körülmény, ahol mínusz 40 van. De Isten azt mondja, hogy dicsőítsük akkor, hogyha ideális a hőmérséklet? Nem, hanem mindenkor. Tehát ez is teljesen jó, abszolút. Bőjt! Nagyon jó. Az is egy áldozat. Energia. Most jöhet az. A space. Igen, vagy mi az? Kattintás. Gondolatolvasó. Energia. Idő, pénz, energia. Mi lehet még áldozat? Igen. Az egy módja, hogy hogyan áldozzunk. Nem az, hogy mivel, hanem hogy hogyan. De abszolút, nagyon. Tehát Isten a szíveket nézi, és biztos vagyok abban, hogyha Isten számára nem ugyanazt jelenti, hogyha te mondjuk beadsz egy százast hálával Istennek, vagy beadsz haraggal és dűvel 1 milliót. Most mondtam valamit. Isten nem a szám érdekli, csak az, hogy megteszed, és hogy milyen szívvel teszed meg. De nagyon fontos, mert ez a módja. Ámen. Na, de mi az, ami összefogja ezt az egészet? Ez az összes. Ez a háttérkép, abszolút mindenképp. De nem kell még nyomni, kicsit gondolkozzunk még. Majd mondom, hogy egyszer katt az eger bal gombjával. Még nem kell, csak... Az egész élet. Igen. Akarat. Gondolkozzunk, amikor én áldozatot hozok, azt én miért hozom? Valami miatt hozom? Segítek, valaki miatt hozom, vagy valami miatt hozom? Ha én áldozok az időmből, áldozok a pénzemből, áldozok a dicsőítésemből, áldozok az energiámból, akkor azt miért teszem? Valami miatt teszem, vagy valakiért teszem? Lehet valamiért is, az nem biztos, hogy olyan jó. Azt úgy hívják, hogy összefoglalva, hogy bálványimádás. De persze nyilván mondjuk úgy, hogy ami nem biblikus legyen bálványimádás. De nyilván abszolút a házastársadnak kell időt adnod, pénzt és energiát, és ugyanúgy a barátaidnak, testvéri közösségnek, szóval értsétek jól. Ez egy elég nagy halma, szóval inkább akkor kicsinyítsük azt a bálványimádást így bálványimádásocskára, jó? Szóval értsétek így. Szóval igen. De mi az, ami összefoglalja ezt az egészet? Ha valakiért teszem, a család. Igen. Vagy egy személy, és itt kérek szépen egy kattot. Kapcsolat. Hogyha én áldozok valamit valahogyan, én azt valakiért teszem, azért, mert az fontos számomra. Fontos számomra az a kapcsolat. Azért csinálom, mert nem csak fontos számomra, hanem megéri nekem az a kapcsolat. Az a fáradtság, az a pénzmennyiség, az időeltöltés, amit én bármi másra költhetnék, az én kényelmemre, az én szórakozásomra, az én légkondimra, bármi másra, az felülmúlja az öröm, ami azzal a személlyel Na, szóval, amit azzal a személlyel töltök, vagy az az öröm, amit tőle kapok. Értitek? Szóval, ez egy olyan király dolog, hogy belegondoltatok, hogy Jézus Krisztusnak akkora öröme volt velünk kapcsolatban személyenként, hogy ugye ő maga ezt az áldozatot meghozta, értünk. Ő hozott áldozatot pénzből, energiából, időből, az egész életéből. Azért, mert számára ez a kapcsolat fontos volt. És ez a kapcsolat velünk, ez túlmutatott neki, és felülmúlta azt a fájdalmat, azt a szenvedést, azt az erőfeszítést, ami ezekkel jár. Nem mindig olyan könnyű kiadni egy 20 000-est, nem? Vagy egy 2 000-est. Vagy nem mindig jó aludni a 10 óra helyett csak 2 órát, nem? Vagy nem mindig jó, nem tudom, futni, csúszni, kúszni, mászni, füvet nyírni, vasalni, takarítani, helyette is elmenni dolgozni, vagy értitek, most mondok ilyen abszurd dolgokat, vagy helyette megírni a matek dolgozatot. Na, mondjuk online képzés van, és szereted a gyerekedet, és kell egy jó matek jegy, nem? Matek ismétlés nagyoknak is. Itt már hallhattuk, hogy N darab korsó, a végtelenségig az Úr halmozza, és ezt transformálhatjuk az idősíkon, hogy akkor ez hogy halad tovább. Szóval mehetünk a matematikával. Az Úrnak célja van a matematikával is. Megláttam őt. Halleluja! Kérjük vissza azt a diasort. Na. A lényeg, szeretnék veletek megosztani 3 rövidke történetet. Nem hosszú, csak 3 darab. Inkább kis versek, ami életeket követ végig, hogy meglássátok Isten szemszögéből azt, hogy mit jelent neki áldozni. És hogyha mi áldozunk neki, akkor ő erre hogy reagál. Szeretnék most egy kattot. Köszönöm. Na, itt van egy trió, 4+1. Vagyis bocsánat, 3+1, igen, 4-re gondoltam. Nagyon figyeltek, aktív hallgatóság vagytok. Ugye 3+1, ugye többször előfordul a Bibliában, a leginkább Sidrák, Misák és Abednégót szoktuk emlegetni. De itt van egy másik trió, +1, Péter, Jakab és János. Velük kapcsolatban szeretnék egy rövidke kis élettörténetet ezzel kapcsolatban végigkövetni a Bibliából, Isten beszéde alapján. Velem vagytok? Kikről vannak szó? Na szóval, kikről beszélünk most? Na, tehát mindenkiről, egyszerre hallottam mindent. Sámsonról, abszolút. Velem vagytok, nagyon jó, nagyon jó. Kicsit arrébb időben, térben, de amúgy igen, nagyon jó. Nagyon jó ez a humorérzék. Na, akkor haladjunk. A kezdet. Mit értek én kezdet alatt? Hát nem a teremtést most ebben az esetben, hanem a Máté 4.18.22-t. Fel is olvasom nektek. Tehát, Máté 4.18-tól. Mikor pedig a galileai tenger mellett Jézus járt, látott 2 testvért, Simont, akit Péternek hívnak, Andrást, az ő testvérét, ahogy a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. És mondta nekik, kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Azok pedig azonnal otthagyták a hálóikat, és követték Jézust. És onnan tovább mentek, és észrevettek másik 2 testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgették, és Jézus hívta őket. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót, és követték őt. Ámen. Látunk 2 testvérpárt, ugyanaz a helyzet, Jézus toboroz. Jézus tanítványokat toboroz, és meggyőződésem, hogy itt nem a... nem a szakma volt a kulcs, bárkit találhatott volna, sőt, később látjuk azt is, hogy nem csak halászokat, hanem vámszedőt is talált maga mellé, hanem megfelelő szívű embereket keresett, és az atya akarata szerint kereste ezeket az embereket. Olyan embereket keresett, és ebbe van egy isteni bölcsesség, ő nem kinézet alapján, vonzódás, stílus alapján választotta ezeket az embereket meggyőződésem, hanem már látni kellett azt neki előre, hogyha ő ezekbe az emberekbe pénzt, időt, energiát fog fektetni, az atya akarata szerint, akkor ő el fogja juttatni őket arra a szintre, hogy maximálisan beleadják magukat az ő munkájára azért, hogy az ő dicsőségére legyenek. Akkor is, hogyha ez fáradtság, akkor is, hogyha ez nehéz, akkor is, ha nem mindig vannak hullámhosszon, és kicsit ki kell okítania őket, hogyha lesz ez a kakasztori, vagy bármi más, ő ezt vállalta. És ő ilyen embereket keresett. Nem kakaskodókat, hanem olyanokat, akik képesek áldozni ugyanúgy, ahogy ő áldozott. Szóval ez volt a kezdet. És mi volt ennél a két-két tesónál, négy személynél a különleges dolog? Csinálják a hétköznapi munkájukat, 8 órát, 12-t, folyamatos műszak, home office, csinálják a megszokott menetrendet, és hirtelen potty, Jézus megjelenik. Megjelenik az irodába. Megjelenik otthon a hálószobádba, a konyhába. Megjelenik a 30 fős osztályterembe Jézus. Nem biztos, hogy látod személyesen, de a jelenléte ott van, és megjelenik. És kézzel fogható. És egyszerűen érzed, hogy szól hozzád, hogy figyelj, és hagyjál ott mindent, és gyere. Én most veled akarok lenni, és van egy projektem számodra. És ezek a tanítványok, még akkor nem is voltak tanítványok, ezek az emberek ott dolgoztak az apjukkal, a munkatársukkal, a legjobb barátjukkal, a kedvenc hajójukkal, ami egy olyan családi vállalkozás. A cél az az, hogy annyira megnöveljék ezt a hajót, hogy már egy ámbráscetet is el tudjanak húzni. Itt van ez a családi vállalkozásuk, és ott hagyják az egészet. Így. Egy olyan emberért, akit soha az életben nem láttak. Soha az életben nem láttak. Ez szerintetek ez mi? Ez őrültség? Természetes szinten biztos, hogy az. Valamelyikünk ezt megcsinálná? Elég meredek, nem? Még a töri órát könnyebben ott hagyja az ember, nem? De azért a munkája az más, nem? Ja. Szóval, de a lényeg az, hogy ezek az emberek Isten hívására, amikor Jézus Krisztus személyesen meglátogatta őket, reagáltak. És áldozatot hoztak. És lehet azt mondani, hogy Jézus Krisztus persze Isten fia, félig tökéletes, mert félig tökéletes, értsétek jól, tehát romolhatatlan magból van, persze neki könnyű jó döntéseket hozni, meg ő lehet, hogy már tényleg látta előre Júdást, hogy ne látta volna, hát azért kellett kiválasztani, tehát hogy biztos valahogyan előre gondolkozott, de a tanítványok olyanok voltak, mint mi, nem? Tehát, hogy home office, 8 óra, 12 műszak, hétköznapi élet, puk, és Jézus bepottyan, egy természet fölötti morzsa bepottyan a mi életünkbe. És ott kell egy olyan váratlan döntést hozni, hogy hú, ezt most látom, hogy a hétköznapi rutintól ez eltérő. Egy olyan lehetőség, amiben természet fölötti van. Viszont mit szeretne tőlem ez a természet fölötti dolog? Hoppá, ez időt szeretne tőlem. Hoppá, ez pénzt követel tőlem. Hoppá, ez energia nekem. Ez mit jelent? Borítja a hétköznapomat. Borítja a megszokott rutinomat. Borítja azt, amit eddig megszoktam. Lehet, hogy felborítja és megváltoztatja a kapcsolatrendszerem. Amen. Amen. Szóval tudjátok, most ugye kikről beszélünk? Sámsonról. Szóval Péterről, Jakabról és Jánosról, meg még egy pusztásóról. Na, szóval figyelitek, haladunk. Na, menjünk tovább. Kezdet, ez volt a kezdet. Szóval van 3+1, de legyen 3 srác, akinek a természetes rutin hétköznapjaiba Isten egy természetfölötti módon belejön, és meglátogatja őket. Csak egy picit, nem támasztott fel senkit, csak egyszerűen elközelgett Isten királysága, szóval lehetett érezni, hogy ott valami van, lesz valami természetfölötti. És ők hoznak természetes szinten egy őrültséget, egy őrült dolgot. Na, haladjunk, de mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Nem Sámson, az is lehet, de az biztos, hogy kellett nagy dolgokat csinálni. Máté 17:1-9. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot, és annak testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozott előttük, és az arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, akik beszéltek Jézussal. Péter pedig megszólalt, és mondta Jézusnak, Uram, olyan jó nekünk itt, hadd legyünk itt, ha akarod, építünk itt 3 sátrat, hajlékot, neked egyet, Mózesnek is, meg Illésnek is. Amikor ő még beszélt, íme fényes felhő borította be őket, és íme szózat jött a felhőből, ami ezt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amikor ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk ment, megérintette őket, és mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit nem lát fölötti. És ők hoznak természetes szinten egy őrültséget, egy őrült dolgot. Na, haladjunk, de mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Nem Sámson, az is lehet, de az biztos, hogy kellett nagy dolgokat csinálni. Máté 17:1-9. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot, és annak testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozott előttük, és az arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, akik beszéltek Jézussal. Péter pedig megszólalt, és mondta Jézusnak, Uram, olyan jó nekünk itt, hadd legyünk itt, ha akarod, építünk itt 3 sátrat, hajlékot, neked egyet, Mózesnek is, meg Illésnek is. Amikor ő még beszélt, íme fényes felhő borította be őket, és íme szózat jött a felhőből, ami ezt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amikor ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk ment, megérintette őket, és mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték,

És íme megjelent nekik Mózes és Illés, akik beszéltek Jézussal. Péter pedig megszólalt és mondta Jézusnak, Uram, olyan jó nekünk itt, hadd legyünk itt, ha akarod, építünk itt 3 sátrat, hajlékot, neked egyet, Mózesnek is, meg Illésnek is. Amikor ő még beszélt, íme fényes felhő borította be őket, és íme szózat jött a felhőből, ami ezt mondta. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amikor ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk ment, megérintette őket, és mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit nem láttak, csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről lejöttek, megparancsolta nekik Jézus, ezt mondta, srácok, senkinek nem mondjátok el, amit láttatok. Igen, láttatok, amíg fel nem támadt az embernek fia a halálból. Ámen. Szóval, ugrunk egy kicsit az időben. Jézus már kézzelfogható, Jézus már pár csodát tett, Jézus már egy pár csodát tesz, Jézus már egy pár csodát tenni fog. A tanítványok kicsit jobban ismerik ezt az idegen szemét, akinek a szavára hoztak egy őrültséget, megváltoztatták a idejük beosztását, a pénzük beosztását, az energiájuk befektetését ezért a kapcsolatért, és itt jön Istentől egy válasz. Nem Jézustól jön csupán egy válasz, és nem csak Jézusnak jön egy válasz. Jézusnak csupán akkor jött a válasz, amikor őt bemerítette bemerítő János, és utána hallották azt a hangot, hogy ez az én fiam, akiben gyönyörködöm. Az ott a fiúnak szólt. De itt azt olvassuk, hogy itt vannak ezek az emberek, ez a 3 srác, és a mennyei atya szól, de ezt a srácok hallják, és ez az atya ezeknek az embereknek szól. És nem mindenkinek szólt, hanem ennek a 3 embernek. Annak a 3 személynek, aki Isten válaszára egy természetes szinten képes volt ugrani egy nagyot, kizökkenni a hétköznapból, és húzni egy váratlant. Egy olyan váratlant, ami természetes szinten egy őrültség. És miért? A kapcsolatért. A kapcsolatért egy olyan emberért, akiknek hiszem, hogy ők ezt lezongorázták, hogy meg fogja neki kérni ez az idő, ez a pénz, ez az energia, ezért a kapcsolatért. Őszintén már a megdicsőlés hegyén látni ezt a 3-ast, azért az elég erős szerintem. Szívesen ott lettem volna még pluszba, lehetett volna egy még nagyobb sátrat húzni, vagy még ennél is nagyobb sátrat, de az biztos, hogy egy ajándék volt, és Istennek a megbecsülése volt. Istentől kaptak ezek a srácok egy megbecsülést, és egy természet fölötti megerősítés, hogy kiléptetek, és meggyőződésem, hogy ők ebből tudtak meríteni. Nem azt mondta a srácok, hogy figyeljetek, jól döntöttetek, hogy követtétek Jézust, de meggyőződésem, hogy ez a szó, amit ők hallottak, megerősítette őket, hogy igen, ezzel a személlyel, ezzel a fiúval érdemes számolni, rá érdemes számítani, és érdemes belefektetni az időtöket, az energiátokat és a pénzeteket, mert ő meg fogja változtatni az életeteket. Amen. Igen, később. Itt most lesek. Igen, Máté 26, 36-39. Mi történt később? Akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, amíg elmegyek, és ott kicsit arrébb imádkozom. És magam elé vette Pétert, és az Zebedeusnak 2 fiát, és szomorkodni kezdett, és gyötrődni. Ekkor mondta nekik, igen, szomorú az én lelkem, mint halálig, kérlek, maradjatok itt, és vigyázzatok velem. És egy kicsit előre ment, és arca borult, és imádkozott, és ezt mondta, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te szeretnéd. Amen. Itt vagyunk, megint pörgünk. Jézus sok csodát tesz, Jézus sok csodát tesz, és tenni fog. De már ott vagyunk a finishbe, hogy Jézus Krisztus, amit már annyi

0: Sokszor elmondott a tanítványoknak, csak még Szent Szellem nélkül kicsit nehéz megérteni, hogy ő neki meg kell halnia, és fel fog támadni, és jönni fog a Szent Szellem. Jézus természetes szinten egy nehéz helyzetben van. Annyira jó, hogy itt Isten fiából nem csak az Istenit, hanem a fiú, az emberit is látom. Jézus Krisztusnak támogatásra volt szüksége. És nem csak az atyától. Értitek? Mert mi nagyon sokszor hangsúlyozunk azt, hogy felment a hegyre, és ott átvett az atyától a dolgokat. Jézus Krisztusnak szüksége volt, mint ember fiaként, mikor kiüresítette magát, szüksége volt az emberekre is. Szüksége volt a tanítványaira is. Higgyétek el, én meggyőződésem, hogy Jézus tudott erőt meríteni, nyilván ott volt hála Istennek egy angyal, aki ugyanúgy erőt adott neki, és az más kérdés, hogy ezek a srácok mennyire ártak helyt, és nem aludtak el, de Jézus megadta nekik a lehetőséget, vagyis megkérte őket, hogy figyeljetek srácok, én számítok rátok, szükségem van rátok, nehéz helyzetben vagyok, szükségem van a támogatásotokra. Te vagy... Inkább kérdezem akkor én magamtól, arra biztos könnyebben tudtok válaszolni. Szerintetek, ha én, nekem problémám van, olyan emberhez fordulok, akit én soha nem ismertem, akit még életemben nem láttam, azt se tudom, hogy kicsoda. Szerintetek, olyan embertől fogok segítséget kérni? Igen. Gábor biztos. Mert őrültséget kell csinálni, szóval így. Igen. Nem, Sámsonhoz. Nem. Szóval, Jézus Krisztus olyan emberekhez fordult természetes szinten, nyilván természetfeletti szinten, pedig ott volt a tökéletes kapcsolat az atyával, de meggyőződésem, hogy kellett neki ez a földi kapcsolat. És nekünk is szükségünk van abszolút az atyára, 100%-ban teljes mértékre. Sőt, ugye azt mondja a Biblia, hogy nem jó emberekben bízni, vagy főemberekben reménykedni, hanem az Úrban. Tehát abszolút Istennek a terve, Istennek a támogatása felülbírálja azt, amit mi gondolunk. De szükségünk van, és ez egy teljesen normális dolog, hogyha nehéz helyzetben szükségünk van emberi támogatásra, karnyújtásra, megerősítésre. Szóval ez egy jó dolog. De olyan emberhez fordulok, hogyha nekem problémám van, akit ismerek. Aki tudom, hogy abban a problémában volt jártas, vagy van tapasztalata, nem csak az, hogy volt tapasztalata, hanem ha volt negatív tapasztalata is, abból pozitívan, krisztusi módon valahogy kikászálódott, és kijött, és lett megoldása. Nekem ilyen ember kell akkor. Olyan embert kell találnom, aki ott tud engem támogatni. És annyira jó, hogy természetes szinten látjuk azt, hogy ugye az előbbi fejezetben látjuk azt, hogy erre a három srácra az atya a megbecsülését fejezte ki. És meggyőződésem, hogy itt pedig a fiú csatol vissza arra, hogy srácok, nem mondja ezt ki, de mondhatta volna annak a 12-nek is a Getsemáné kertbe, hogy gyertek, figyelj, segítsetek, virasszunk, szomorú az én lelkem, mint halálig, gyertek kicsit arrébb velem. De nem. Ennek a három srácnak mondta, akik meghúzták azt a váratlant Jézus fele, hogy megyünk veled. És Jézus ezek fele nyitotta a legnehezebb órájában, a legnehezebb helyzetében. Szóval ez fontos, hogy ezt megragadjuk. Szükségünk van a kapcsolatokra, és szükségünk van arra, hogy ha számunkra a mennyei atyán kívül szükségünk van nyilván kapcsolatokra, akkor ha mi időt, pénzt, energiát fektetünk be, akkor Isten, ő válaszolni fog. Válaszolni fog az ő szeretetével, válaszolni fog az atyán keresztül az ő megbecsülésével, és ő pedig a fiunk keresztül mindig megerősít, ha az ő tervében járunk, és az ő kapcsolatában vagyunk. Most szeretnék egy kattot.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.